0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Shakira, Burna Boy és a Die Die nagyon úgy néz ki, hogy a világ slágerlistáin még nem ért véget a foci VB láz, mert hogy ez a dal továbbra is vezeti a Billboard slágerlistákat, például harmadik egymást követő héten vezeti a Billboard Global 200-as listát, és ötödik hete a Billboard másik amerikai listáját. Világszerte több mint 57,9 millió streamet ért el a dal. És ez folyamatosan csak nő. Ez a Die Die!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kings and Queens az imént Eva Max-től, és pop királyokat, királynőket hozok még ebben az órában. Dua Lipa, Lady Gaga, Bibi Rexa, és még sokan mások. Most például Sam Feld barátunk, akivel együtt bulisztunk az idei születésnapi fesztiválon, és ő most már egyszer a Star DJ és apuka is. A Tomorrowlandre elvitte a második hétvégére a kisfiát. Nagyon cukik voltak együtt. Heart Like Mine, ezt azon most.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kamrád barátunk például, aki hát szerintem most valami óriás terápiában lehet. Az új album cím ez az, hogy Try Not To Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Hát ugye ez a dala meg a Hug Yourself, az öleld meg saját magad, egy félresiklott párkapcsolat utolsó felvonásáról szól, amikor a csalfa felett már így lélekben elengedi a másik, és úgy van vele, hogy figyelj, tudod mit, öleld meg saját magad. A végig is mondhatott volna ennél csúnyábbat is, Kamrád, Hug Yourself, ezt azon már is.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás is, ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azon

0: Azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a legmelegebb nyári napokon is. Hát egész évben aktuális téma, de ilyenkor különösen a nyári szezonban, hogy ne etessük a vízimadarakat. Mindig kapjuk a felhívást a Magyar Madártani Egyesülettől. Én még azt nem értem, hogy miért nem táblázzák ki azért nagyon frekventált helyeket. Tehát a Tagoresét nagyon mindenki eteti a vadkacsákat, a hattyúkat. Abszolút nincs is kiírva. Én legalábbis nem emlékszem, hogy láttam Balatonfüreden. Rengeteg érvet fel lehet sorolni, hogy miért nem szabad etetni ezeket a csodálatos állatokat. Például a hosszú ideje, hónapok, évek óta tartó egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen táplálék diéta megbetegíti a madarakat. Van egy olyan, hogy angyalszárny betegség. Aztán szennyezi a környezetet, mert hogy rontja a víz minőségét, odavonza a patkányokat. Önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz, akik aztán majd jól összeverekednek a kenyérhéjakon. És lehetne még folytatni a listát, szóval a bütykös hattyút, a vadkacsákat, a tőkésicéket és semmilyen egyéb vízimadarat ne etessünk kenyérrel. Nemhogy nincs rá szükségük, de kifejezetten káros. És hát csak arról szól, hogy mi találkozunk ezekkel a csodálatos állatokkal. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, Kis Márti. Üdv mindenkinek, kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi gigaslágert köszönhetünk Ed Sheerannek, és ha azt mondom, hogy bizony ehhez a dalhoz is köze van.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi ma

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-án

0: Sokáig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák MI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan MI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert két ikon, két élő legenda a folytatásban, David Guetta, Jennifer Lopez, akik bár már évtizedek óta csúcson vannak, még csak ez az első közös trackjük. Szerintem erről elfeledkeztek mind a ketten, így Guetta így feküdt otthon az ágyban, ma majdnem elaludt, és így felriadt így a verejtékében fürödve, hogy te jó ég, hát a J-Lo-val, a Jennifer Lopez-zel nem készítette még dalt, azonnal felhívom telefonon. 2026-os megjelenés, a Save Me Tonight.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek közt olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is My Radio Show, All Stars, Diszkósít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Stemfelt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

csak igazi mai sláger megy, Ray Dalton dala után pedig egy kis Deep House, Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden. 3/4 után járunk egy kicsivel, úgyhogy Balázsék legjobb pillanataira még várni kell. Nem sokat, egy picit. Dua Lipát is hozom, Calvin Harris is itt lesz, szóval igazi szupersztárok még ebben az órában.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Fontos a tudatos vízhasználat, a Jazz fővárosa lesz Kecskemét, védekezzünk a kullancsok ellen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A városban egyenőre nem vezettek be vízkorlátozást, az extrém szárazság miatt azonban takarékosabban használják a vizet. A társaság közölte, a telepített ágyások öntözését továbbra is folytatják a lehető leggazdaságosabb csepegtető rendszeren keresztül. A facsemeték öntözéséhez pedig a Benkó Zoltán Park tavának vízét használják. Az utak portalanítását ugyanakkor átmenetileg felfüggesztik, hogy a felszabaduló kapacitást a növényzet fenntartására fordítsák. A szökőkutak, párakapuk és ivókutak továbbra is működnek. 10 ország vendégelőadói lépnek színpadra a jubileumi 10. Bohém Jazz Főváros Fesztiválon Kecskeméten. A programot augusztus 6-a és 9-e között tartják a Dom Beach-en. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény arculatát idén is a klasszikus jazz és swing adja. A jubileum alkalmából a korábbi évek legnépszerűbb közönség kedvenceit hívták vissza. Lesznek kísérő programok is, készülnek fáklyás sárkányhajózással, veterán jármű bemutatóval, labirintus futással, társasjáték sátorral, swing tánc oktatással, valamint jazz főváros futással is. A részletek az esemény honlapján érhetők el. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a NEBIH. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedő ruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos, derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok. Változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
3: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban. Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig. Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmiidőt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na, hova mész? Mit akartál mondani? Mész valahova?
2: Alvás szeánszra megyek, képzeld.
1: Gyerekek! Júli 12-dik topikja.
3: A világ.
1: Mi az, hogy alvás szeánsz? Na, mesélj erről kicsit. Mi az, hogy alvás szeánsz?
2: Program, csak gyorsan elmesélem, hogy napi egyenlőségkor, illetve napfordulókor tartják ezt a programot. Múltkor találtam Magyar Zeneházában, Hangdóm, nem tudom, hogy tudtátok, hogy van egy ilyen. Ez egy ilyen kupolateremszerűség.
3: Nem, de tudtunk élni nélküle.
1: Wow.
3: Nem tudtuk, de megvoltunk.
2: És az a lényeg, hogy ez egy egész éjszakás program, Alkonyattól Pirkadatig, és egy zenei producer készíti az audiovizuális ilyen élménycsomagot, és tulajdonképpen arról szól az egész, hogy egész éjszaka az alvás és az ébrenlét közt fog hintáztatni minket, egy ilyen nagyon fura, mély, relaxált állapotba viszi bele az egész csapatot.
1: Mik a segédanyagok, engem az érdekel?
2: Van-e bármi? Nem tudom, mit fognak előtte osztogatni.
1: Bemikróznak előtte bennetek. Mi történik? Csak így simán?
2: Igen. Sőt, azt mondják, hogy nem fogyaszt előtte alkoholt, meg semmiféle tudatmódosítószert, mert hogy úgy lesz igazán nagy hangulata,
3: nagyon
2: meg nagy élmény.
3: Nagyon lenne az, hogyha megborznátok.
2: És lesznek, tehát, hogy átalakul egy ilyen alvóteremé ilyenkor ez a Hangdóm, lesznek bent matracok, és le kell feküdni, pizsamában érkeznek az emberek, akár fogkefével.
1: Ne, csináld!
3: Ez teljesen, a pizsama a fétiszer.
1: Teljesen szürreális megint.
2: Nekem valami, igen.
3: Az IKEA-ba pizsamába jársz, ja, a alvás terápiára a pizsamába jársz, ide is abba fogsz bejönni valamelyik reggel.
2: Valami kényelmesbe, de az a lényeg, hogy ki lesznek téve a matracok, és akkor este indul egy ilyen nagyon fura ilyen relaxáció, amit így összekötnek egy ilyen vetítéssel. Ez a Hangdóm állítólag még nem voltam benne, de úgy néz ki, hogy egy ilyen kupola, ami így felé terül, körbe van az egész építve hangfalakkal, és közben vetítenek fölötted, és úgy van összeállítva a program, hogy hol feljössz az álomból, hol visszasüllyedsz, hol feljössz.
1: Aha.
2: Hol
1: de mi a garancia, hogy én elalszom, vagy ő azt el fogok
2: lehet,
1: aludni?
2: Lehet, hogy elalszol közben.
1: Aha,
2: igen.
1: És akkor felébresztenek?
2: Igen, de hogy...
1: Rohadt dühös vagyok akkor.
3: Kifizettél egy csomó pénzt.
1: Mertek aludni a rohadt életben, kapcsolatok már ki ezt a szart, hadd aludjak már.
3: Végre nincsenek itt a gyerekek, hagyjatok békén.
1: Igen.
2: Na, szóval még sosem voltam ilyen egész estés, ilyen jellegű programon, de hogy most ezt tervezem, illetve hát már nem tervezem, mert megvan rá egy jegy, úgyhogy szombat este megyek. Álom és ébredni határára csúszkálni.
1: Miért érzem úgy, hogy mindig ki kell valami találni, csak hogy teljen az a rohadt idő, mi? Valahogy teljen már el ez az év.
3: Bámulatos gyerekek, hogy ebben az országban minden szarra van egy teremnyi ember.
1: Micsoda?
3: Minden.
1: Hát, szerintem várólistás.
2: Ebből 4 darab program van összesen egész évben. 4-szer rendezik meg ezt a szeánszt. És azonnal el kell rá az összes jegy.
1: Aha.
2: Úgyhogy szerintem ez egyébként egy ilyen tipikusan neked való program lenne, Bali.
1: Hogy ott mellettem horkol a Marika néni?
2: Ne, mi de nem, a Marika néni nem.
4: Elnézést pisilni, mikor lehet kimenni?
1: Mehetek pisilni. Tehát ezt nagyjából így tudom elképzelni, hogy besodródsz oda.
2: Nagy közös fortyogás.
1: Nagy közös, ez bar a fingik, az horkol, az isjászátó, az a lumbág, az nyög, az vakarózik.
3: A másik
1: tehát ez ilyen idillinek hangzik, de amikor megérzed az a csípős, ilyen picit hagymaszerű látszagot, ami állad a szomszédodból, tudod, és pont valaki olyan fekszik melletted, hogy picit könyvbe lábad a szemed, bar az még van. Nem tudom elképzelni.
2: Ne vegyétek már el a könyvemet.
1: 50 ilyen nagyon szépen, csendben, jó illatúan, aranyosan meditálgató ember fekszik majd. Figyeld meg, az egyik nyögni fog, a másik sírni, a harmadik horkolni, a negyedik büdös lesz, az ötödik csípőlábszaga lesz, a hatodik az nyögni, cselni fog, a hetedik szidja a programot, hogy mi ez a szar, miért ilyen drága.
3: Ő lesz az, aki vissza akarja kérni a felét, mert ő csak hason tud aludni, és akkor nem látja a vetítést.
1: Az mesztenül alszik, az fosni jár, annak megy a hasa, érted? Tehát ez jól hangzik. Igen, nézzük a magyar realitást. Nézzük a magyar realitást.
2: Én szerintem ide kultúra.
1: Hogy adnak egy ilyen egyette?
2: Ilyen, hát elég drága.
1: Mennyi körülbelül?
2: Viszonylag drága. Olyan 15 ezer forint környékén volt, igen.
1: Hát azért 15 ezerért például. Azt a savanyú lábszagot nem
2: jelzett. Én azt gondolom, a Magyar Zeneházában nem mennek csak így a savanyú lábszagú emberek. Persze ez nem, nyilván nem garancia semmire.
1: Ja, hogy ez kicsit ilyen intellektuál, ilyen kultúrprogram.
3: Nem van az egyszerű paraszt.
1: Akkor ott már csak halkarsz. Ezt fogod hallani.
2: Ja, mert hogy az intellektuál az csak úgy fink, hogy...
3: Persze.
1: Érdekes, ez a vizuális élményhez egyfajta szakhatás is jár? Vagy maga ilyen büdös itt mellettem,
2: uram? Miért feltételezzük, hogy az emberek finganak egy ilyen programon? Mindig a fingás.
1: Nem tudom, nekem valahogy mindenről mindig a fingás itt eszembe.
3: A gázokat, Júli.
1: Uram!
3: Hogy fekszel le aludni? Hát nyugodtan kiürült, hassal, érted? Nem lehet úgy, hogy a gázok feszítenek.
2: De
3: egyet engedsz,
2: mondom,
3: azt lefekszel aludni.
2: Hogy, és azt mondják, hogy ezekkel a hanghullámokkal téged nagyon jól tudnak utaztatni, tehát fel tud hozni a mély álomból, meg vissza is tud tolni. Tehát az egész éjszaka egy ilyen hullámzás lesz.
1: De ez, szerintem ez leírva így tűnik.
2: Na.
1: Ennek hétfőn lesz egy...
2: Jövök nagyon kialvatlanul.
1: Egy elmesélt verziója.
4: A matrac, hát az valami katasztrófa volt. Úgy fáj a derekam, mint az állat.
1: Akkor viszel matracot is? Tehát, hogy vinnet adnak?
2: Adnak, persze.
1: Hát azért legyen benne 15 ezerért.
2: Lesz benne matrac, igen. Meg lesz benne minden. Takaró, meg kispárna, meg minden. Tehát nekünk nem kell semmit se vinni, csak magunkat.
3: Akkor lesz egy csávó, aki kihasználva a mély álmotokat gyorsan körbe megy a fingás után, és összeszedi a pénztárcákat.
1: Mutatom, hogy mik lesznek a hanghatások.
3: Megjött a kedves.
1: Csukják be a szemüket. A program elindul.
3: Jó éjszakát. Jó utazást.
1: Ez már nem az. Várj.
3: Jönnek a fények. Jön a hang. Na de bal kettes, mi az Isten csinál?
2: Istenem, megint disznók elé gyöngyöt szortam.
1: Hát nem ez lesz.
4: És ez a matrac tényleg ányi poloskás?
1: Ja. De van valami tényleg idővel, hogy benyomnak valami altatógázt? Vagy van ilyen? Nem lehet, hogy benyomnak altatógázt, és mindenkit nagyon megpulykáznak, tudod? Azt teszed észre, hogy tudod, hogy egy ilyen német csávó, egy ilyen fülessel a fején, ő a DJ. Ja, bocsánat. Szóval egy német csávó, tudod, brutálisan megpulykáz mindenkit. Hányan lesztek?
2: Azt nem tudom. Nem tudom, tényleg. Hát mondjuk szerintem olyan 50-60 ember maximum.
1: De ilyen drágán még nem aludtál soha. Tehát, hogy ez azért jó ez a program. De milyen okosak, nem? Elszednek 15 rúgot, hogy aludj egyet. És ha nem emlékszel, hát pedig milyen jó. Hát pedig ott éjféltől, hát az nagyon ment.
3: És a hajnali kettesen nem emlékszik. Mennyi pénzt tettünk bele, hogy ilyen szép legyen?
2: Figyelj, ha jó, akkor majd ajánlom.
1: Jó.
2: De szerintem a következőn te már ott leszel.
1: Hát ha tényleg jó, és úgy jössz, hogy tényleg ráz a hideg, és nagyon jó, akkor szívesen kipróbálom.
2: Szar programok lenni. Tehát nem tudom elképzelni, hogy itt valami gagyi megy majd.
1: Szerintem egy csomószor elolvasva valami nagyon jónak tűnik, oda mész, és egy borzasztó dolog várott. De ez jónak hangzik, meg azért ez így színvonalasan hangzik. Meg a helyszín azért az szerintem az úgy...
2: Azt feltételezi, hogy,
1: itt nem engednek be bármit, érted?
2: Igen.
1: Falra vetítsenek ott kettő darab fénycsíkot, aztán nézzük, mindenki horpasszolott. Tehát azt így látom, hogy jónak tűnik.
3: Én emlékszem egy csomó ilyen kísérletedre, ami előtt azt mondtad, hogy
2: ez milyen jó lesz,
3: a szívemet kitártam, és ez fantasztikus lett. Mesztelen jóga. Aztán kiderült, hogy egy szatírhoz mentél el mesztelen jógára.
1: Egy körgangos valami lakásra vagy hova.
3: Igen, ahova mindenkit kiküldött, csak te maradtál egyedül, hogy ketten mesztelen jógázatok. Hát hány ilyet hallottunk, Juli?
2: Szóval ez lesz a hétvégi program, kíváncsian várom. Ha jó lesz, akkor elmesélem.
1: Vannak szabályok? Tehát, hogy nem vihetsz be dolgokat, tisztán kell érkezni, hálózsákat. Tehát, hogy nem úgy értem, csak tehát meg érkezés ekkor, és akkor átöltözöl, tehát, hogy kapsz egy pontos itinert.
2: Hát, nem volt egy ilyen apróbetűs rész, hogy nem tudom hozzá magad a pizsamát, uh-huh. meg fogkefét, és mossál előtte lábat, tehát semmi ilyesmi.
1: Kérdezi valaki, hogy vas tüdőbe fér a helységben, mert őt nagyon érdekli az alvás meditációs program, hogy esetleg el tud menni ezzel.
2: És
1: szerintem itt a szomszédon múlik minden. Ha jó szó, azt nézd meg, hogy hova fekszel. Tehát azt kell jól betalálni, hogy ki mellé fekszel. Ha az rendben van, akkor oké vagy.
2: De szerintem olyan hangerőn szól ez a zene, és valószínű, hogy olyan úgy vagy körbevéve ezekkel a hangfelek.
3: De akkor nem tudsz aludni, ha hangos.
2: De nem
1: valószínűleg szünetek vannak, tudod? Tehát, hogy szépen belevisznek egy ilyen.
2: Nem, ez egy folyamatos 8 órás program.
1: Aha.
2: 8 órán keresztül te elvileg azt ígéri a program, hogy fölle utazol. Aha. Tehát lesznek nagyon mély, relaxált állapot, de nem alszol el, van, amikor elaltad, de visszahoz. Aha. Tehát, hogy ő tulajdonképpen ezekkel a hanghullámokkal ő tudja a te alvás ciklusodat befolyásolni, mozgatni.
3: És az apró vetés részben,
1: izgalmasnak
3: a apró vetés részben az van, hogy úgy érkezzen a programra, hogy kialudta magát.
1: Igen, nagyon, nagyon lehetőleg ne jön álmosan. Igen, reklamációt nem fogadunk. Ebből jónak tűnik.
2: Jó lehet ez. És
1: biztos, lehet, hogy az alfa téta, tehát így az állap, vagy az a, hát tulajdonképpen a fázisok között, hogy ugye amikor alszol, a mély alvás, amikor fönt vagy, a között mozgat. Nem? Hogy picit lejjebb víz, fölvíz, tehát hogy az agyhullámokat...
2: Igen, de nem ilyen...
1: Igen, négyen epilepsziások lesznek. Hárman elvágod.
2: Kattog, hanem nem. Tehát, hogy ez így össze van rakva. Ez egy jóféle program lesz, drágáim. Aha.

0: Most Börzsönyi kisvasútra nem fog téged elküldni, mert tudja, hogy nem vagy a... nem az vagy.
1: Meg újabban elképesztő szeletelős technopartikra. Nagyon durva technopartiknak akar elküldeni a Facebook.
0: De ahogy beszélsz róla, hallanám, azt hallom, hogy mennél. Tehát, hogy igazából jó helyre küld a Facebook.
1: Megyek is.
0: Mész is. Tehát, hogy, is. Tehát pontosan tudja, hogy téged hogy hova kell küldeni. Kell. De valószínűleg a Ferinek nem küldene technopartit. Nem? Meg nem küldene zeneházában alvás session 8 órában, hanem mi nem tudom.
2: Pálinka fesztivál.
0: Barbecue és sütő bemutató.
2: És be is talál.
0: A Lourdes ház parkolójában barbecue sütőverseny. Tehát, hogy tökre tudja.
1: Drágáim, én előre megyek, felfedezem, ha jó, akkor majd negyed év múlva te is mész.
0: Lonely-ba mész egyedül vagy? Vagy egyedül mész?
1: Igen.
2: Nincs az
1: igen.
2: A hülye, aki elmenne vele.
0: Erre nem tudott ember találni.
2: Ebben már nem tudtad annát berángatni.
0: Erre már család senki azt mondta, hogy se. Azt mondta, jó, hogy nagyon nem, menjél, aludjál egyet. Látok benne fantáziát. Tehát azért azt gondolom, hogyha jó a dolog, meg jó emberállomány gyűlik ott össze, akkor ez jó tud lenni.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Energiatakarékossági intézkedések a strandokon. Biztosított az óvodai bölcsődei nyári ügyelet. Berobban a parlag főszezon. Demeter Dia vagyok. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Kecskeméti fürdőben és a Széktói strandon. A Benkó Zoltán Park közösségi oldalán azt írják, augusztus

0: 12-ig zárva tart a szauna világ, a csúszdák minden nap korlátozott ideig működnek, a hullámmedence pedig a korábbinál ritkábban üzemel. A közlemény szerint zárás után a légtechnikai és vízgépészeti rendszerek energiafelhasználását is csökkentik, ugyanakkor a vízminőséget továbbra is biztosítják. Továbbra is biztosított Kecskeméten az óvodai bölcsődei nyári ügyelet. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester közölte, a rendkívüli hőség miatt az ország több pontján nehézséget okoz a legkisebbek nyári ellátása, a városban azonban megoldották ezt. Az eredetileg ügyeletre kijelölt intézmények közül háromban nincs klíma, ezek helyett olyan óvodát ajánlottak a szülőknek, ahol biztosított a klimatizált helyiség. Berobban a parlag főszezon, hamarosan már országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet a pollen koncentráció. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, mondta rádiónknak Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
1: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orr folyás, küszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
0: A KTE is alkalmazkodik az energiatakarékossági intézkedésekhez. A klub közölte, igyekeznek minimálisra csökkenteni az energiafelhasználást a széktói stadionban. A tájékoztatás szerint a center és edzőpálya locsolását továbbra is a stadion évtizedek óta működő vízgyűjtő rendszeréből emberi fogyasztásra nem alkalmas vízzel végzik. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Laci volt egy nap, elmentünk egy olyan üzletbe, ahol nagyon sok berendezési tárgyat lehet vásárolni, és miért nézel rám így? Nekem is van életem a stúdión kívül.
2: Lacival együtt jártok vásárolni? Mit vettetek?
3: Már meg!
1: Az volt, hogy tegnap nem autóval érkeztem, mert kritikus volt reggel az állapotom.
2: Várjál, hova mehettek? Igen, várj, elmentek együtt Lacival. Vásárolni. Kinek vettetek? Te segítettél Lacinak, vagy Laci neked?
1: Laci nekem.
2: Laci neked. Ez két dolgot jelent. Műszaki cikk vagy sex shop. Tehát nem tudok más elképzelni. Tehát ha Lacival mész, akkor ez a két út van.
1: Melyik hipoallergidok közőzsír ajánlod meg?
2: Igen, azt szeretnék kérdezni, hogy az
1: alapú
2: vazelines sikosító. Tehát ezt a két dolgot tudom elképzelni. Műszaki cikk vagy körúton megálltatok, és pipsóba dobtatok egy 50-es.
1: Na, a sorrend tökéletes. Így indultok. Elmentünk együtt egy nagy bevásárlóközpontba, ahol én nekem porszívót kellett vásárolni, ő pedig segített ezt kiválasztani. De ha már ott voltunk, akkor ugye. De szeretném a túráknak az első elemét egy elmesélni, hogy amikor beültem az ő autójába, és joggal állíthatjuk, hogy Laci közénk tartozik, Balázs.
2: Igen.
1: Laci ahhoz, hogy helyet csináljon nekem a saját autójában.
2: Júj, de szeretem ezt.
1: Nagyon fogod szeretni. Kivett egy kaspót. Egy 30 literes kaspót kivett a csomagtartójából, amit rögtönzött kukának használt, és kilapátolt az anyósülésre.
2: Úristen, Laci, te én vagyok.
1: A cigis dobozok.
2: Én te vagyok, Laci.
1: Nem tudom, ami palackok, amit el tudsz
2: kézzelni. Beledobálta a szemetet egy kaspóba.
3: A kaspóba, a kaspót pedig visszatette hátra.
1: Így van, tökéletes. Így van. És aztán elindultunk. Végig arra beszélt, hogy őt ez különben nem zavarja. És mondtam, hogy fiú, ebben a kocsiban élünk mindannyian, szerintem, akik sokat ülnek benne. Megérkeztünk, ott nagyon-nagyon szakértelemmel vettük szemügyre különböző porcelán dolgokat, megbeszéltük, hogy láttam például ilyen exkluzív húsvéti dekorációt, akkor ezen elidőztünk, utána pedig átmentünk a másik nagy, ahol csokoládékat lehet kapni, és egy csokoládé szomelié ül itt, képzeld el, a másik oldalon, és minden csokoládének a roppanási amplitudójától, a belső krémességéig, mindent.
2: Megőrülök, hát együtt vásárolnak, érted?
3: Gyerekek, hát
2: de együtt vásárolják a családi porszívót, családi porciót. És jót választottál akkor?
1: Jót választottam, igen. Hazament, és macskát azonnal.
3: Szakértett a Laci végig?
1: Abszolút. Sőt, olyannyira kivette ott a porszívó ügynöknek a kezé a porszívót, és megmutatta, hogy hogyan kell helyesen felmosni vele.
2: Érted? Körbe porszívoztam műszakjáruházat. Hát ennyire műszakjáruházat. Itt ennyire hülye mindenki nálunk a stábban, de jó értelemben. Megmutatta.
1: Az a Laci nagyon jó, hogy nagyon nyugodt, és közben pedig nagyon tájékozott, és ez a kettő együtt, ez bármilyen eladó zavarba hoz azonnal.
2: Azért nagyon fontos, igen, műszakiból várhatatlan. Azért nagyon fontos elmenek a történetnek, hogy mi szerepe volt a kaspónak. Tehát, tehát miért van Laci kocsiával? Azt hiszem, hogy nálam megdöbbentőbb dolgokat senki nem tud autóban vinni. 30 literes kaspót, hova viszont? Milyen családi tranzakció lehet ez, hogy ő cipel valahonnan valahogy kaspó?
1: A kaspó bármi. A kaspóban, ha rosszul vagy, jó a kaspó, hogyha ha találsz valahogy egy jó kis, nem tudom, facsemetét, jó a kaspó, mindenhez jó a kaspó.
3: Szemetet kell szedni, jó a kaspó, tényleg. Universális.
2: Hasznos. Abszolút hasznos, abszolút jó. Azt írja Laci, hogy kaptam fél éve, és még nem volt kedve kivenni. Úristen.
1: Jó, this is my man. Elmondod, mi van az én csomagtartóban most? Az én csomagtartóban most van egy varrógép. Karácsony óta. Karácsony óta van benne egy varrógép, és ahányszor eldől, amikor fordulok, mindig azt mondom, édesem, hogy lesz? Ilyen, jobban. Ez az, mert mindig elfelejtem. Magamnak hozta a Jézuska.
3: Igen. Nagy szükség volt.
1: Igen, mert azért hoztam fel, hogy segítsenek, a cérnát nem tudtam jól befűzni.
2: Atya úristen.
1: Mi a most a csomagtartóban?
2: Most én tegnap találtam meg szerintem egy egyhetes tepertőkrémet, és egy olyan májkrémet, ami itt van a hátsó ülésem mindig, hogy még gondoltam, most megkérdezem, hogy az ehető-e, ez be van rakva hátra.
3: Azt tudod mi? Azt még a Csinos Lajos hozta neked, nem?
2: A Csinos Lajoséknak a májkréme.
1: Azt volt pofád, azt mondani, hogy éhes vagy.
2: Most akartam felhozni nektek reggelire.
1: Én azt jelent, hogy a Sziszton a májkrém.
3: Három hete ott van.
2: Mondj valami rosszat.
1: Ennyi.
2: Egy összejönnek az ízek benne, de várjál.
1: A épi autó nem, most valaki belehányt a saját tegyerébe.
2: Én szoktam venni ilyen előre legyártott tepertőkrémet, a Noel nagyon szereti, tudod, hogy megvan ilyen kis műanyag tárcában. Van, akkor van sajtkrém, vargányakrém, stb. Mit tudom én, és abból még a tepertőt megveszem. Most találtam meg a hátsülésem alatt. Egy diszkrét bája van az egésznek ott fölül, mintha behavazták volna. Gondolom, az már nem annyira.
1: Nem.
2: Szedjem le a tetejét, kaparjam le? Jó az?
1: Elkezdtek összeérni az ízek.
3: Igen, addig, amíg nem nyomja le a kupakot a penész, addig jó.
2: Mindig ülök a kocsiba, hogy szellőztetek, aha, ez megint fura. Leengedem az ablakot, aztán tudod, elfárad az motorról. Tehát nem kezdem már el nyomozni az okot, csak hogy tudom, hogy valami van valahol, majd egyszer úgyis meg lesz. Most ez a csínos májkréme. Ráadásul azt szeretem.
3: Igen, szeretem.
2: De arra nyomos, ez 3 hete adta.
1: De attól, hogy régóta nálam még nem jelentem, mert nem kell szerep, mert...
3: Hát csak ez most ne szeresd.
2: A kaspós, a varrógépes, meg a májkrémes, figyelj. De szerintem itt két típus van. Vagy az, vagy patika az autód, és megőrülsz, egy hajszál lehullik, vagy nagyjából úgy ez mindig.
1: Figyelj, csak annyira, hogy Lacinak van belső hamutartója a kocsiban, amit használ, és van egy kis teteje is, meg mindent.
2: Még ez még van ilyen.
1: Még van, full 90-es évek.
2: Imádom, ha valaki még dohányzik a kocsiában.
1: Igen, de ő nem dobja kecsiket, mert tisztességes ember, nem belül gyűjtögeti.
2: Úristen, de jó.
3: Hogy ez külön fizetendő extra, hogyha mutál van a kocsitban.
2: Hát már nem szokták nagyon beletenni, ez a dohányzó csomag, ez már nincs nagyon.
3: Nincs.
1: Nekem a legbüdösebb dolog, ami valaha a kocsimban volt, az amikor elfelejtette a laktózmentes lattét, de csak az alján egy ilyen decit, vagy fél decit.
2: Jó, nekem a
3: életre kell.
1: Életre kell. A tej tud a legbüdösebb lenni.
2: Nekem a legdurvább most, ami történt, hogy volt egy gyümölcs turmixom, ami egy nyomós pohárba volt. Elfáradt benne a szívószál, és ugye már ilyen papír szívószál szétfoszlott, 2 napos volt. Elmondom, most éhes voltam, jó az mi. Kivettem a szívószálat, és megnyomtam a poharat. Ebbe volt paprika, zeller, stb. Már egy ilyen barna máz lett belőle, és ez így ráfolyt a kesztyűtartóra. Ott volt egy hónapig, és úgy szedtem le, hogy fogtam egy tollat, és így elkezdtem azon játszani, hogy tudom a kesztyűtartóra úgy leszedni, hogy
3: egészben
2: az egész réteg, az egész gyümölcsének egybe jöjjön föl, és egy ilyen 10 centis borostyán réteget fel tudtam szedni. Kocsira, és így föltartottam a fény felé, hogy na ez király, ez király. És frankon beleszagoltam, hogy esetleg íható még. Esetleg ezzel tudok még valamit kezdeni. Figyelj, felfoghatatlan durvaságok vannak nálam.
1: Nem tudsz meggyőzni arról, hogy az a gyümölcs, hát ilyen, ez a préselt gyümölcslé, amit a gyerekek esznek, az nem így készül. Nem tudsz erre meggyőzni.
3: Azt is fölkenik valahova, szóval és aztán lefejtik.
1: Megvárják, az kész.
2: A legeslegdurább nekem a hátsó ülés alatti részek. Na az ott mariannárok. Tehát oda ugye még a gyerek is berúgja, beül, oda én hátra teszek valamit, nekem van egy hátsó szemetesem. Hátul az anyósülés mögött van egy kis szemetes. Ez megtelik, és ezért átbucskázik be az ülés alá, beül a Noel, azt mondja, szépen berúgja alulra, figyelj, ott, azért néha én is azt mondom,
3: élő organizmusok.
2: Figyelj, ott mi? Azok másznak, jönnek, mennek, közlekednek.
3: Szaporodnak. Külön kis világuk
2: van. Az egy külön világ.
1: Igen, de vannak olyan dolgok, amiket mindig örülsz konstans, hogy csak azt találod. Igen, például azt mondom, az összeszikat meg is sült komplet.
2: Igen, az összeszik.
3: Az jó. Igen. Olyanban, ülés alatt. Az összerohadt banánba nyúltál már bele? Mert a megkisült krumpli az ugye tapintásra még oké? Okay.
1: Jobbat mondok, én egy olyan banánt találtam amúgykor a lányomnak a hátizsákjában, amit szerintem hónapokkal ezelőtt tettem bele, és az volt, hogy benyúltam, és az volt, hogy már félig mumifikálódott, félig még folyós volt, és hogy egy ilyen squishból lett belőle, tehát ha nyomtad, az egyik vége felpuffadt, aztán a másikba. Ez eddig a legjobb.
2: Én nem tudtam egyébként, hogy a májkrémek egy idő után szénsavasak lesznek. Tehát, hogy nekem ez egy mostani felismerésem.
1: Mert fermentálódott.
2: Úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagy félkilós, ilyen nagy, hát egy ilyen 30 centis görbe májkrém.
1: Hát az nem attól lesz szénsavas.
2: És ez így felfújódik, érted? Hogy ez ilyen,
1: most már szafaládé.
2: Tehát az olyan önálló életre kelt, hogy az felfújódott. Tehát írja valaki, neki is fölrobbant egy májkrém, óvatosan. Szerintem határa volt abban, hogy előbb-utóbb fölrobbant. Tehát szétnyomja a nejlont.
3: Na de most a szénsavas üdítő sokáig eltartható. Akkor a szénsavas májkrém?
1: Tökéletes.
3: Az is jó még.
1: Ez egy turista étel.
2: Nekem egyszer egy paradicsom kivirágzott, azt írja valaki. Nekem belányít a kutyám tenyert. Nem tudom, én amikor kitakarítom az autómat, valahogy olyan, nem is az, hogy kényelmetlenül érzem magam benne, de úgy fészkelődöm. Tehát, hogy úgy...
3: Nem komfortos.
2: Valahogy
3: nem
2: van, de hogy és akkor valami kiömlik, valami hátul van, és azt mondom, hogy oké, most megint az az üzemi hőmérséklet van.
1: Én onnan tudom, hogy Balázs mellett állok meg kocsival, hogy le van mindig húzza az ablakot.
2: Úgy
1: hagyja ott a kocsi, hát le van húzza az ablakot, és más normális ember nem csinálná meg. Csak
2: na jó, hát ott járjon a levegő.
1: Vagy ez vagy
3: mégse ühet be a kis porontyabba, az izébe, fertőbe.
2: Egyszer nyitek egy élelmiszerboltot, az a kocsimból fog. Tehát fölpakolom, árukészletben megvan. Figyelj, nekem minden van az autómban. De tényleg elképzelhetetlen.
1: Tehát, hát hogy is mondjam, ilyen kertészeti csodámat, az pedig az volt, amikor egyszer ugyanígy egy ilyen mag bekerült, van az a túlfolyója, tudjátok, a mosogatónak, az a 3 ilyen malacor a 2 tálca között. Amiben belenézve, akkor az csak nagyon nehéz kitakarítani, ennyit tud az a hely. És a lényeg, hogy a csepegtetőről kéne oda bemenni, és oda beesett nekem egy darab paradicsommag, olyan szép palántal lett belőle. Az volt, hogy láttam, de már nagyon szurkoltam neki egy ponton, és már nem akartam itt a bajt, és arra gondoltam, hogy mennyire könnyebb ezt kiszedni, már kinőtt belőle teljesen. És így is lett.
2: Valaki ezt írja, egy penészes narancsot találtam egyszer egy kocsiban, megemeltem, és szétporlott. Azt gondold el, az mennyi ideig van. Én is találok be, penészes narancs, penészes mandarin, a legeslegkirályabb dolog. És tudod tanulmányozni a gombákat, hogy milyen érdekesen beszövik azt a kis testet, hogy kezdenek el rajta szaporodni, egy ilyen agyon penészesedett margarin egyébként nagyon nagy eset tanulmány. Az iskola utolsó napján 10 órájára kapott kakaós csigát, szeptember első napján veszett ki az iskolatáskádból, az egész osztály a csodájára jár.
1: Ami nagyon jó, még hogyha sokáig van benne egy szendvics, és összenyomják a könyvek, mert úgy jól legyalulja az aljat, tudod, akkor a végén az egy gyakorlatilag egy ilyen palacsinta vékonyságú toszt kenyérré változik.
2: Halkonzervet kitalált már.
1: De így itt volt az zárva?
2: Bontott halkonzervet. Nem? Én azt nem szoktam, viszont amit találok nagyon sokszor, az van egy kedvenc kicsi pici japán éttermem, nagyon szeretem, és általában, ha valamit nem eszünk meg, azt elviszem.
3: Ami ott marad.
2: Na, ott még láss csodát. Hogy mi történik egy tonhal sashiminél és egy lazatos avokádós tekersnél nagyjából egy hét múlva. Nyitottatok ki ilyen dobozt?
3: Az a baj.
2: Ott már én is szimatolok a kocsiba, hogy ez lehet, hogy picit tényleg erős. Azt nem tudod elképzelni egy szatyorba, hogy ott mi van.
1: Mondjátok el nekem, hogy például a frissen szerzett hús, az például valójában meddig jó?
2: De ez egy jó kérdés. Ezt én is felirenni, ha rá szoktam írni.
1: Számít, hogyha nejlonzacskó van a hűtőben, vagy nem?
3: Számít. A csomagolás persze. Ha le van vákumozva például, az sokkal meghosszabbítja.
1: Mennyire? Mondjuk egy szelet, sertés hús mennyi ideig áll vákumban?
3: Vákumban? Mondjuk egy hét.
2: Hát múltkor pont ilyen SMS kaptál tőlem. Igen. Szerinted ez még ehető?
3: Kérdezzem. Múlt héten vettem egy-egy darab széket, le van vákumozva, jó, még jó, hát egyet, semmi bajod nem lesz.
2: Ehető. Annyi, hogy 36 órája kín van az erkélyen a napon, szerinted meg lehet?
1: Most érlelődik, és marha, az tovább vagy kevesebb ideig jó.
3: Mi vagyok én egy élelmiszerbiztonsági szakember?
2: Tudod, mit fejtsünk meg hárman? Tudod, hogy írja meg nekünk valaki, hogy lehet, hogy te ilyen vagy, én ritkán ülök a kocsitba. Hogy csinálja azt, akinek soha nincsen semmi? Tessék.
1: Elmebeteg.
2: Mi a trükköd?
3: Úgy, hogy
2: mindent azonnal kidobsz. Igen. Nem eszel a kocsiban? Nem élsz a kocsiban?
1: Ez a férjem a saját csinálja? Kocsiában. Úgy kézzétek, hogy egyszer otthatta a gyesenyet, és megharagudott.
3: Ettekig nem beszéltem.
2: Ha beülök egy tiszta kocsiba, nem is azon lepődöm meg tiszta, hanem hogy csinálja
3: hogy
2: azt?
3: Minden nap, amikor kiszáll a kocsiból, akkor összeszedi a szemetét. Minden nap, ha nem is minden nap porszívózza, de 2-3 naponta igen. Tehát
2: ez nem
3: száll úgy ki,
2: ez nem egészség, ez nagyon furának kell lenni. Miért porszívózol ki egy kocsit 2 naponta?
1: Hát nem ő akarja, az biztos.
2: Mi a trükkük, hogy ők ezt így meg tudják csinálni? Mi van a fejükben?
3: Egy szó, igényesség.
2: Igen?
3: Igen, egy kicsit szerintem.
1: Szerintem az, hogy nagyon máshogy priorizálunk. Mert ugye te, amikor hazamész, akkor olyan dolgokat akarsz, ami jól esik. És vannak emberek, akik még képesek.
2: Köszönöm, hogy felmentesz. Köszönöm, hogy felmentesz az igénytelenség alól.
3: Ez nagyon jó esik a tiszta autója.
1: És ez az, hogy valakinek vagy jól esik, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak emberek, én megtapasztaltam a saját barátaim között, akik számára nem teher olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten szórakoztató.
2: Ezt most nem értem, tehát?
1: Hát mondom, hogy nem értem.
2: Tehát mi a nem teher, a nem szorakozott?
1: Van olyan ember, aki hazamegy a munkába, és azt mondja, hogy számára még oké, levezetésként kitakarít, tudod? Tehát, hogy neki ez így oké, feloldja a feszültségét. Mert neki ez nem rossz. Tehát ezt nem éli meg.
2: Értem. Hát ez pont a motorozás közben állapítottuk meg egyébként, hogy a magyarok nagy többségének az még egy szombati program, hogy autót mosnak. Na, akkor inkább nézzen ki így az autóm. Tehát, hogy az a program szombaton, hogy elmennek autót takarítani, és ez egy lelki-testi szellemi felüdülés.
3: Egy ilyen rohadt nagy takarító előtt mentünk el, ahol van a saját kézzel mosod, van a gépi.
1: A rúzsaszín habos, azt nagyon szeretem.
3: Nem tudom, hogy ilyen volt
2: szombat a délelőtt.
3: Tele. És de sorok. Családok, anya, apa együtt.
1: Olcsó, mint egy cinemamot.
2: De azok akkor nekik néz ki így az autójuk. Tehát ők élik ezt, hogy hetet, de egyszer le kell most is ki kell takarítani.
1: Ahol a gyerekek ott vannak, ott éppen példastatuálás zajlik.
2: Ott megtanulják, mi a regula.
1: Amikor ott áll egy autó, aminek minden így ajtaja ki van nyitva, és két megszeppen gyerek áll az ajtóban, pontosan tudjátok, hogy milyen beszélgetés zajlik ott. Látod, Kati? Mondtam neked, hogyha lereszeled a kekszet a kardenboxon, akkor az így fog kinézni. Na gyerünk, dolgozzam.
2: Azért, aki a teszt autóra én sem vigyázik, egyrészt nem teszt autó, kettő, ezt utána még értékesíték, 3, hogy higgyétek el, hogy ez nekem nem erről szólt. Tehát én a saját autóimat is ugyanígy amortizáltam. Ez egy habitus, ez egy hozzáállás, ez nem változik. Tehát ez bárkinek az autója.
1: Ez egy idegrendszeri éretlenség.
2: Ki vagyok tiltva a barátom autójából. Tehát, hogy a folyamatos fókuszban vagyok, hogy hol ülök, mit csinálok, mennyire szennyezem a környezetemet, és rettegnek, amíg lemegyünk egy autóval valahova, hogy mit, milyen kárt
1: fogok tenni. Kovács András Péter, nem lehet tenni a kocsiába, úgyhogy 3 gyereke van. És kérdeztem, a kutyája nem mehet a kezéből. De mondom, akkor honnan eszik? Hát a tányérjából. De mondom, akkor ez egy... Hát ez el van rontva ez a kutya. És ő egy ilyen szabálykövető ember, az ő kocsiában nem lehet enni, de a gyerekeknek se.
3: Látod, és tiszta
2: én ezt nem értem.
1: Nem is tudom, hova, és beültem, terhes voltam, hogy óriási adag saláta, mondom, megehettem az úton? És tudod, terhes nőnek nem ezt mondani. Persze! Nyugodtan edd meg.
3: Ugye
1: nem tudok, ahányszor, hogy villát beleszúrtam, így oldalra nézek, mondom, az utat figyeljük, András. Semmi baj.
2: De azt írja a Laci, hogy a lakása tiszta. Tehát, hogy ez csak az autóra jellemző ez. Ez nem jellemző az a lakása egyébként. Tényleg így van.
1: Tehát, igen, hogy... neki nagyon pedáns lakása van. A másik pedig, amit írnak többen, is igazuk van, hogy Balázs. Hát le kell cserélned a komornyikodat.
2: Ne.
3: Hát olyan régen szolgál.
1: Hova
3: cseréljelek?
2: Na de ha Lacinál tiszta a lakás, akkor mi van az autóval? Tehát az is egy élettér. Akkor mi hol igénytelenedünk el hárman? Tehát hogy hol van a hibás működésünk, hogy...
1: Jó, nekem van egy másik ilyen fekete foltom, hogy ilyen vakfoltom, magam a kacsol az autón kívül, az a kabát.
2: Hát egyszer cserélsz úgy.
1: Ének után nem mondok semmi. Hogy kabátzsebek. Kabátzsebek.
3: Abba is minden benne
1: van. A kabátzseb ugyan néz ki, mint az autóm. Tehát, hogy azt
2: ugyanez. Úgy nekem az összes nadrág zsebem, ugyanem, figyelj.
1: Az a legjobb, hogy kiveszed a szállítóba a ruhát, és akkor miért a ruhához hozzájesz, mert egy ilyen nagyon vastag egy ilyen papír réteg.
3: A világ találmánya az a papír zsebkendő, ami nem foszlik mosógépben.
1: Csak nekünk abból nem adtak.
3: De van most már, lehet kapni.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Senkit ne hagyjunk a parkolóautóban, a legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. Folytatódott a nagy takarítás a budai utcai piacon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: A legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban megrendezett szakmai kurzuson az alvási apnoé korszerű műtéti kezelésével ismerkedhettek a résztvevő szakemberek, köztük fülorgégészek, száj, álcsont és arcsebészek. Élő műtéti bemutatók, közös eset megbeszélések és digitális tervezési workshopok alkották a programot. A továbbképzésen elhangzott a korszerű diagnosztikai módszerek, a digitális műtéti tervezés és a sebészet legújabb technológiáinak alkalmazása ma már meghatározó szerepet tölt be a betegellátásban. A részletes beszámoló a kórház közösségi oldalán érhető el. Folytatódott az éves nagy takarítás a kecskeméti budai utcai piacon. A szakemberek ezúttal a szabadtéri árusítóhelyeken nagy nyomású mosóberendezésekkel alaposan megtisztították és fertőtlenítették a külső asztalokat, hulladékgyűjtő edényeket, illetve a burkolatokat. A környezetvédelme érdekében a munkálatokhoz kizárólag biológiailag lebomló, környezetbarát vegyszereket használnak. Az évente elvégzett nagy takarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat is higiénikus, rendezett környezet várja, írja a közösségi oldalán a kecskeméti piac. Az intenzív takarítást kizárólag hétfői napokra korlátozzák, amikor a piac egyébként is zárva tart. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos, derült időre készülhetünk kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Tragikus sorsú washingtoni gép. Ugye erről mi is beszéltünk, és nagy csodákról, nagy lemaradásokról fogunk egy kicsit beszélni. Rengeteg film dolgozza fel ezt a témát. Végső állomás, elérheted, de nem érheted el. Mi van, ha lemaradsz egy gépről? Ki hogy maradt le egy vonatról, egy autóról, egy buszról, amivel aztán ne agyisten történt valami. Mert ugye itt most nagyon sokan egyébként találgatják, hogy mi volt, sok furcsa eset van itt a katonai helikopter meg a washingtoni utasszállító között, és ugye hát milyenkor mindig jönnek aztán a csoda történetek, hogy ki hogyan késte le azt a bizonyos gépet, ami ugye hát szerencsétlenül összeütközött egy helikopterrel, és hát nincsenek nagyon túlélők, a sztori nem túl vinám. De az, hogy valaki nem engednek felszállni erre a gépre, itt azért elkezdesz gondolkozni, hogy mi van megírva, meg van-e írva, ki volt már hasonló helyzetben, és maradt le úgy valamiről. Most nem feltétlenül, ami lezuhant, de lehet, hogy ráesett, vagy lépett volna kettőt, vagy lezuhant, vagy eldőlt a létre, vagy karambolozott a gépjárműben, mert nem tud beszállni. Ugyanis egy korcsolyázót nem engedtek fel, egy fiatal amerikai műkorcsolyázót nem engedtek fel a kutyája miatt.
6: Erre a repülőre, ami összeütközött a helikopterrel.
5: Így van, ő az American Airlines-on utazott volna, de hogy hát nem engedték föl a kutyája miatt, nem engedték föl szállni. Egy nagyon tehetséges műkorcsolyázó. És azt mondta, hogy a kutya, azt mondta a légitársaság, hogy a kutya túl nagy, és ezért ne szállj föl a gépre. Mit csinálsz? Elkezdesz küzdeni, hogy föl akar szállni a gépre. Hatalmas nagy ügy, hogy miért nem engedik fölszállni, menjen autóval, nem megy autóval, de föl akar szállni, de nem akar fölszállni, és végül lemaradt a gépről, mert hogy a kutyáját a légitársaság túl nagynak ítélte.
6: És képzeld el, ott áll a reptéren, rohadtul bosszankodik, hogy nem sikerült felszállnia, és utána elkezdi pörgetni a híreket, és egyszer csak jön az, hogy az a gép, amin ott ült volna,
5: az mennyire durva,
7: ezen,
5: hogy ülsz a kocsiban mérgesen, Washingtonból kell menned valahova autóval, ami 2 óra helyett lesz, lehet, hogy 2 nap. 1 nap, ugye? Tehát ott azért olyan távolságok vannak, vagy azt hiszem, hogy fiára most nem tudsz felszállni, az a gép az lehet, hogy tényleg utazik 3 órát, és Amerika közepén szállnál, vagy mindegy is, de hogy ott egy 1 órás repülőút, az egy 10 órás autót, ilyen távok vannak. Nem engednek felszállni, ülsz a kocsiban, mérgelődsz, hosszú veszekedés, ott lihag a kutya a nyakadba, és igen, az a pillanat, amikor te realizálod, hogy az a gép az éppen most zuhant a Potomac folyóba, mert olyan gyorsan terjednek a hírek, valószínűleg pikpak elolvasod.
7: Rajta ültél volna. Át egy üvegitallal visszamennék ahhoz az emberhez, aki nem engedett föl.
6: Aha,
7: hogy figyelj, nagyon csúnyán viselkedtünk egymással, te is egy paré voltál. Én is elmondtam a véleményem a légitársaságodról, de haver, azért köszönöm.
5: Ez nagyon kemény ez a sztori egyébként, igen. Vagy amikor tényleg te sietsz, hogy elérd a gépet, eléred is annak meg az ellenkezője, ugye oké. Tehát, hogy, és akkor ott kapsz egy zöld lámpasorozatot, megérkezel, és aztán meg a géppel történik valami, igen.
6: Jack is megnyerte a jegyet a Titanicra.
5: Ja, na hát most mondd meg.
6: Véletlenek, és most mondod, hogy van
5: ilyen. Azért, aki a szajoli vonatkatasztrófát úszta meg, mert lekéste a vonatot 5 perccel, és...
7: Ott sok halálos.
5: Ott nagyon, hát azért, hogy az egyik legtragikusabb ilyen vonat balesete Magyarországnak, a szajoli vonatkatasztrófa, igen, jó sok évvel ezelőtt. Mindjában voltunk, a húgom rosszul lett a vonatállomáson. Nem szálltunk fel a vonatra. Néhány óra elteltével jöttek a telefonok, hogy hatalmas baleset történt, rengetegen meghaltak, úgyhogy nem voltunk rajta. Óriási szerencsénk volt. Azért ezek milyenek, te jó Isten. Itt vagyunk, Laci, hello, Laci, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel.
5: Mi újság?
8: Köszönöm szépen.
7: Most pár jól percet, vagy.
5: Pár perccel ezelőtt történt? Valami hasonló, amiről beszélünk? Ne csináld.
8: Így van. De mondom, Annának mondtam, számtalan ilyet tudnék mesélni. Ami most történt, ugyebár én dohányzom, ami nem jó, és sétálok a gyalogátkelőjét, nekem zöld a lámpa, kiesik a cigi a kezemből, és ha nem veszem föl, ha nem hajolok le, az autós úgy átment a piros lámpán, mint a szél.
5: De ez most?
8: Ha nem hajol... Ez most pár.
5: De úgyhogy hallgatod a témát, és közben?
8: Persze, így mondom, tehát bekapcsoltak reggel benneteket 6-kor, általában 7-kor kelek, de hát 6-kor indul a nap beletek, és mondom, sétálok le, és kiesik a cigi, általában nem szoktam fölvenni, mert földrömmal én nem veszem föl, de valami asszukta, hogy vett föl.
5: Felvetted?
7: És zöld volt,
5: és közben zöld volt a lámpa.
7: Igen, és a piroson átment az autó.
5: Ne
8: az autó simán átment.
5: Ne csináld.
7: De azt mondod, hogy neked ez egy csomószor előfordult már?
8: Így van. Kerékpárszerelőként dolgoztam jó pár éven keresztül, és az én bringám mindig patika volt, tehát mindig minden működött rajta. És tavaly előtt kerékpároztam, nekem zöld a lámpa, és leesik a láncom. Fogtam és felraktam. Abban a pillanatban a kamionos úgy ment, tehát ő neki a piros lámpán, mint a szél. Igazából én nem érzek belső sugallatot, egyszerűen valami hibát ad nekem az univerzum, meg az őrangyalom, hogy azt ott azonnal csináljon meg. Ennek következményeképpen még mindig élek.
5: Laci, örülünk, hogy életben vagy. Akkor ez a téma, a cigi kiesés, nagyon szép szinkronicitás egyébként, hogy ez a témánk neked, kiesik itt cigi a szádba, és most 2 perc átmegy egy autó a pirosra, úgyhogy te itt velünk beszélsz, igen. Azt óvatos legyél, jó? Mert ha valahol együtt összekeveredünk egy buliba, szóljál már egy picit, álljak arrém. Nem tudom, csak mondom, hogy én vagyok a Laci a rádióban, aki beszéltet, és akkor egy picit lehet arrébb megyek. Majd utagadsz a másik oldalról. Vigyázz magadra!
8: Vigyázz magatokra! Köszönöm,
5: ciao, ciao, ciao. Mekkor lett volna, most gázolják el, amíg veletek beszélni a Tomi Lacira. Itt vagy Laci! Laci! De hülye vagy, Tomi. És képzeljétek el, megúszom. Itt vagy Laci!
6: Laci!
5: Mindig megúszom a valós. Laci, szólalj meg, Laci! Laci.
7: Haj van,
5: Laci! Laci, te üti a kombinó, Marginál lelőki egy utas. Igen. Sok évvel ezelőtt a Moszkva térnél egy OTP-be akartam bemenni, mivel mindkét kezemben szatyor volt, 8 méterre a banktól, végül úgy döntöttem, végül mégsem megyek be, nem volt kedvem. Majd később hallottuk a hidegben, hogy bankrablás volt. Talán még túlszejtés is, igen.
7: Igen,
5: ha nincsenek nálam a szatyrok, én is bent lettem volna, amikor a bankrablók bementek.
7: Aztán. Ilyen érdekes.
5: Aztán Németországban mentünk rokonokat látogatni, de először rossz lehajtón mentünk le, amikor visszakeverettünk a jó útra, egy óriási tömegbaleset volt előttünk. Valószínűleg, hogyha nem hajtunk le előbb, akkor, és nem tévedünk el, akkor belemegyünk. Azért ezek milyen durva SMS-ek, nem?
6: És mennyi van? Hány ilyen jön?
5: Nagyon, nagyon durva. Pár éve vezettem hazafelé, annyira fáradt voltam, elkezdtem elbóbiskolni, egyszer csak egy idősebb férfi az arcomban kiáltott, hogy hé, abban a pillanatban kinyitottam a szemem, és visszakormányoztam az autót a szembesávból. Ha ez nem történik, akkor simán lehajtok az útról, a szembesáv oldalon túloldalra. Azóta nem vezetek fáradtan. Nyilván nem volt senki a kocsiban,
7: ja,
5: aki kiabált volna.
7: Hát, igen, hogy... És ugye nem egy történés van. Tehát nem azért maradtál le valamiről, mert elmentél még egy kávéra.
5: Hanem valaki fölébresztett. Valaki fölébresztett. Igen. Izraelben éltünk 4 évig, a házunk előtt egy terrorista buszban felrobbantotta magát, lekéstem a buszt, írja Edi. Csak ezért nem volt rajta. Itt van velünk Áron. Hello, Áron, jó reggel, ciao.
9: Szia, jó reggel, sziasztok.
7: Hello.
9: Tavaly történt egy olyan eset, hogy egy dohányzóasztalt szerettem volna felvinni egy volánbuszra. Komlóra tartott volna, és hát közölte a sofőr, hogy hát ő ezt nem tudja bevállalni, nem tudja eltenni nekem. Sok a csomag. Mondta, hogy ő tudja, hogy benne van a szabályzatban, tehát ő ezzel tisztában van abszolút, csak hát egész egyszerűen annyira sok a csomag, hogy nem tudja ezt így most bevállalni. Mondtam neki, hát mondom, jó, rendben, hát mondom, várok még egy buszt, mert tudtam azt, hogy a reggeli az azért eléggé tömött. Hát mondom, a másik busszal akkor elviszem. És rá 40 percre, amikor ültem ott a buszon, már a következő buszon ott ültem, már bemolt az asztalom, és olvastam a híreket, hogy hát ez az autóbusz sajnos belesodródott az árokba, és egy 50 éves férfi elveszítette az életét, több súlyos sérülés is van.
7: De akkor mit éreztél, igen, amikor meghallgattad ezt, vagy amikor hallottad a hírt?
9: Levert a víz, lesokkoltam teljesen, és nem bírtam szóhoz jutni semmi. Tehát ott
5: ültem magamnak. Igen, ez durva, amikor ezzel szembesült. Igen, hogy figyelj, ott lettem volna a buszon, és elolvasod, hogy az a busz az éppen az árokban fekszik.
6: És szinte látod magad.
5: Igen, ez egy új születésnap. Igen, valószínűleg.
9: Igen, ráadásul úgy különben, hogy másnap volt a születésnapom.
5: Hát Áron, akkor Isten éltessen sokáig. Akkor az a születésnapot minden évben máshogy ünneplő kicsit az ember, vagy ez mindig eszedbe jut valószínű, mert ráadásul egy dátumhoz kötött. Igen.
9: Így van, Balázs. Igen.
5: Igen, köszi, hogy elmondtad, ciao.
7: Szevasz.
5: Hello, ciao. Sétáltam át az zebrán, hallottam, hogy valaki mondja a nevem, és ha nem kapom fel a fejem, akkor nem írnám nektek az üzenetet, mert elütött volna az autó. Képzeljétek, senki nem volt körülöttem, aki ismerte volna, vagy tudta volna a nevem. Fölemelte a fejét, körbenézett, jött az autó át a zebrán.
6: Hát ez mint a srác, akinek az arcába beleordított, ugye, mint az előbb olvastál. Szerintem ezek ilyenkor ilyen, hát ilyen lelkek. Én csak
5: akik,
6: azt tudom elképzelni,
5: akik ott vannak,
6: igen,
5: körülötted.
6: Hozzátartozóid, akik segítenek, vagy valahogy még igazgatják az életedet.
5: Igen. Öcsém még buliból mentek haza autóval öten, öcsém meg a barátja meggondolták magukat, és kiszálltak egy felüljáró előtt, 2 perc múlva a felüljáró másik oldalán kirepült az autó. A másik 3 fiatal meghalt.
7: Ott is megérzel valamit.
5: Hogy ők kiszálltak, igen, az autóból konkrétan, ami lerepült a másik oldalon. Azt a mindenit. Kisfiamnak vécéznie kellett, megálltunk, miután elindultunk, pont előttünk vágtázott át keresztben egy sertészeket szállító pótkocsi szerelvén egyenesen a fának. A sertések elpusztultak, a sofőrrel szerencsét áldottuk, hogy pont nem csattantunk, átment előttünk. Csak egy pici szünet, ennyi. Nem? Hú, gyerekek, azért jó SMS-ek vannak. Érdekes.
7: Nagyon sok.
5: Nagyon sok ilyen van. Úgy látszik, azért ez mindenkinek zajlott, vagy van már valami hasonló ilyen élménye, vagy volt, vagy igen, hányszor nem veszük észre. Ugye valójában valószínűleg naponta történik több tucat ilyen. Igen. Amit nem tudsz, mert nem lesz belőle semmi. Csak hogy miért akkor értél oda.
6: Összevesztél vele. Egész nap bosszankodsz valami miatt, és közben lehet, hogy egy sokkal nagyobb katasztrófát kerültél el egy apró buta mozdulat miatt, vagy valami kis vita miatt.
5: Mi az, amit szemre vételeztek? Néztek el, hogy szőr,
10: szakál. Na, én nagyon szeretem az alkart. Nekem az alkar az nagyon fontos, és ahogy észrevettétek el, hogy mind a ketten automatikusan feltűrítek a pulóvert az alkaratokon. Hát ez ilyen, ez egy szexuális munkahely.
5: Én kis T-rex ujjaimat miért takargassam, érted? De a feltűrő, hogy hosszabbnak tűnik a kis T-rex karjaim.
7: Tényleg alkarron is gyúrás.
5: Most egy kicsit betirexesettem így.
10: Én itt szoktam aludni.
7: Milyen a szép alkar? Amire azt mondod, hogy...
10: Akkor más férfias.
5: Mondom, mi van a listán, drága férfiak, hogy milyen érdekes, amitől mi a legjobban szorongunk, amit a legjobban szégyelünk, ami a legnagyobb rémálmunk, hogy ez megtörténik, azt szeretik a legjobban a nők. Ezt érted, hogy ez hogy vagyunk evolúciálag? Tehát a lista első helye az az, hogy kopasz vagy nem.
7: A kopasz vagy akkor vagy
5: meg
7: menő.
5: Meg vannak őrülve, ez sok ezer nő által megkérdezett a kutatás, hogy a kopasz férfiak nagyon nagy valószínűséggel jobban felkeltik a nők figyelmét. Miközben neked férfiként az egyik rémálmod, hogy megkopaszodsz.
10: Ha egy kopasz fickó jól tudja viselni a kopasságát, azt gondolod, hogy aki ezt így tehát hogy jól fordította le ezt a válságot, ami benne volt, az utána bármire képes, az leigázza a világot.
7: Érted? Maga biztos.
5: Azt mondják még, hogy az, hogy a kék szem, a szakál, a sötét haj, a göndörhaj, a magas arcsont, a zöld szem és a szőrös mellkas. Ez mind.
10: Ezt ott kicsoda, Geszti Péter?
5: A kék szem, a szakál és a sötét haj. Igen.
10: Göndör.
5: Az izmos testalkat a szavazók mindösszesen 42%-át kapta meg.
7: Akkor félbefutó vagy, az nem rossz. Zöld vagy kék szem?
10: Teljesen mindegy.
5: Ugye szerintem is egyébként. Tehát, hogy az a barna szemüket nem mondták, te nem tudom, milyen szemek van. Fel sem merültünk, szarulálunk a listán, csak elmondom, hogy szarulálunk a listán.
7: Nem vagyunk kopaszok, nincs zöld szemünk, a magasság oké, de az izommal jó.
10: Nálam azért nem. Te sem vagy alacsony.
5: Ilyen 79-80 körülbelül.
7: Az izommal te jó vagy. Én jó vagyok a szőrrel, de van benne szakál?
5: A szakál nagyon benne van. A szakál az nagyon nagy, ez szexepil. Tehát a szakál, egy ápolt szakál, az első háromban van benne.
10: Igen, viszont a túlápolt szakál az rettenetesen taszító.
7: Mi az, hogy túlápolt?
5: Hát, amikor nagyon élére vágva, nagyon barbershopból kijövő, nagyon fazorra nyírva.
10: A férfiaknak a szemöldöke be van állítva, tudjátok, ilyen nagyon ilyen patikailag, tudod, hogy így le van kerekítve, minden, és látszik rajta a kis gyöntök, és engem az rettenetesen taszít. Ez olyan, figyelj, neked erre van igényed, akkor valószínűleg...
7: Már csajos.
10: Nem tudom, az máshol, annyira máshol van a fókusza, mint az enyém, hogy nem tudom elkezdeni, mit tudni kezdeni vele.
7: Ápolt kéz?
10: Az nagyon fontos.
7: Az fontos, igen. Körmök szépek, igen. Legyenek.
5: Azért, hogyha valaki túl izmos, akkor a külvilág számára azt jelenti, hogy sokat foglalkozik magával, tehát valószínűleg az ego erősebb.
10: Uh-huh. Igen, és a festett haj és szakál a férfiaknál az gáz.
7: Igen, és az a baj, hogy az üvölt, hogy festett.
10: Üvölt, mert nem tudják eltalálni valahogy így, kicsit ilyen, olyan, mintha otthon akarná megcsinálni magának, hogy ne tudják az emberek, hogy festi, ezért nincs jó belőve a bőrszínhez a szőrszín.
5: De abban van valami, hogy nem méltósággal viseli az öregedés, vagy hogy őszül, de befesteti, vagy... Nem,
10: nézd meg, most
5: George Clooney
10: befestette magát, hogy milyen szörnyű, nem?
5: Barnára festette a haját, igen. Ő ősz volt, én nem tudom, hogy ez most egy szerep, kérkedvér,
10: szerep,
5: tehát,
10: igen.
5: Ő szerep, vagy hogy ez ő most így fogja hordani, nagyon furán néz ki.
10: De a feleség tehát, megmondta, hogy hülyeség.
5: Igen, fiatalodott, de nagyon fura. Egy ősz pasi, de aki 50 éves koráig ősz, egyszer csak befesteti barnára a haját, az nagyon érdekesen néz ki.
7: A vászorról.
5: Az igen, de biztos, hogy ő egyébként egy szerep kedvéért festette be. Tehát szerintem ő azt mondja, hogy ő megöregedett, és hogy egy kicsit fiatalodni akar.
7: De az összes képén már az utóbbi 5 évben ilyen, most egyszer csak megőrült.
10: A férfiak nem szokták nézegetni egymás pucira az öltözőben?
5: Nem.
10: De nincs ilyen, hogy azt felragad egy lábadat a padlón, és akkor hétvégén volt valami?
7: Na, öltözői sztori.
5: Férfi női öltöző, erre megyünk, jó?
10: Nagyon érdekel az etikett.
5: Észrevettem férfi öltözőben, hogy minél idősebb vagy annál gátlástalanabb.
10: Be se kell venni az öltözőbe.
5: Én ahova járok, ott vannak olyan idősebb férfiak, akik teljesen mesztelenül fél láb fölrakva az ülőrészre, rákönyökölve a térdére, borzasztó hangosan telefonál, nem fordul el, nem vesz törölközőt. Tehát ugye a férfi öltözőben minél gátlástalan vagy annál idősebb. Valahogy a szégyenérzetük elmegy. A fiatal gyorsan elmegy, eltakarja magát, átöltözik, bemegy az zuhanyzóba, az idősebben gyerekek, ott figyelj, ott minden van.
7: Én, ha bemegyek, egyszer előfordult
5: egy edzőterembe.
7: Egy edzőterem öltözőjébe, hát alig győztem elbújni, érted?
5: Ja, hogy az edzőterem öltözőjébe vett közöl le jobban.
7: Hát persze.
5: Hogy ja, mert hogy te bementél és takargattad magad?
7: Hát olyan izé volt.
5: Jaj, de aranyos.
7: Tudod, hogy törölközött fel a derékre, úgy slatyogtál
10: ki bugyikám,
7: után. Ja, a bugyikám. De hogy úgy mentél ki például tusolni. Érted? Ott meg mindenki anyaszült mesztelő.
5: Jó, ez gyerünk. Igaz. Ez ebben van valami, hogy ha jól néz, akkor azért a fölsőt ledobod az öltözőbe, de miért ne dobnád le? Sőt, nekünk van egy szakrális, együtt fotózkodunk.
10: De látod?
5: Nem, nincs mesztelő. De ez nem...
10: Úristen, hogy hívják egy urós haverodat?
5: De várj. Jó, most elárulunk egy kulisszatitkot.
10: De ő átkodottak egy ilyen képet. Hol van? Hogy hívják a haverodat?
5: De ez nem mindenkivel az öltözőben. Ez nem ott állsz össze, hanem minden edzés után, és van egy album, hogy megnézzük az egy éves fejlődés. Ezért kötelező jelleg. Nem, nincs pucérkodás. Nem. A tükör az a mosdó fölött van. Tehát,
10: de hogy mögötte vastag fal van?
5: Igen, de most kiraktak egy táblát oda, ahova járok, hogy a büfé részbe, az öltözőben van egy büfé, ahol ilyen sékek, meg minden, hogy a büfé részbe lehetőleg tisztítjuk meg a többieket, hogy ruhát veszünk. Pici magunkra vettük. Nem. Ez a gyúró címbikkel egy szeánsz, de hogy ebben nincsen.
10: De mit írnak a hallgatók?
5: Azt mondja, hogy milyen öltözői típusok vannak, de női öltözőkről is írjatok. Tehát, hogy mi történik női öltözőben? Mi történik férfi öltözőben?
10: Pszichológiai terror.
7: Igaz, hogy nem fürdenek?
10: Nem fürdenek.
7: De miért
10: csak
7: nem?
10: Azok fürdenek, akinek muszáj visszamenni a munkahelyükre.
5: Nem mindenki. Fürdenek a nők?
10: Nem fürdenek.
5: Lehetzenek és nem fürdenek
10: le. És az a menek is otthon fürdenek meg. Megelégelték az valami... évtizedes nyomort, amiben éltek eddig.
7: De milyen nyomor?
5: De én ezt kicsit megértem egy nőnél. Intimebb, összeszedsz valamit, gomba, nagyon... nem tudom. Nem,
10: tehát... a belem kifordult teljesen összetett. Bevagyak egy női öltözőbe, belép, tehát a zuhanyzó az alapból, hogy bemész, és már olyan, mint valakit megtéptek volna.
7: De hova jársz?
10: De, tehát, ez, de mindenhol ez van. Ez akárhol járhatsz, ez a Buckingham palotának az edzőtermében is ez
7: az
10: van.
7: Is ilyen.
10: Mert oha egy nő jártott előtte, az biztos, hogy leved lett.
5: De mit csináltok, hogy tépítek egymás haját az zuhanyzóba? Vagy
10: és után nem tudom, mi történik pontosan, de hogy
5: olyat már mindent láttam. Valaki szörtelni, tehát áll a zuhanyzóba.
10: Mindent láttam már. Az alfa, a nőstény, az alfa nőstény, annak minden nem egy mindenhez. Annál mindig van minden, annál van dezodor, fés víz, és akkor vannak a nyomorultak, ugye, mint én, aki lemegy, és azt mondja, hogy mit kellett volna ide? Nadrág? Úristen! Már is leszik, hogy az utcai nadrágomban megyek be.
5: Ugyanez vagyok, megint nem hoztam pólót. Jó, edzem az utcaiban. Ez sokszor megtörténik.
10: Igen, és vannak azok, akiknek mindenet tényleg elképesztő precizitással össze van állítva.
5: Érdekes, hogy mennyire más. Azért egyben is mennyire más a nő meg a férfi. Nem?
7: Hogy így, azt tényleg, gondolnád, hogy...
5: Hogy milyen szkennelé zajlik a másik oldalon. Igen.
10: Igen, de nem az, tehát most nem úgy nem zuhanyoznak, hogy soha nem zuhanyoznak a nők, hanem csak fogják, és hazamennek, és otthon az ő púderillatú kis szentélyükben megoldják ezt.
5: De én ezt kicsit, én mondom, én ezt kicsit megértem, hogy egy koszosabb zuhanyzóban egy másik nő után félsz, tehát inkább átöltözöl, és otthon a te fürdőszobádban, a te kellékeiddel, a te tisztasági faktorodnak mérten zuhanyzol vagy fürdesz le. A pasiknak szerintem azért ez jóval egyszerűbb. Nem mondom, hogy bemegy, nem is szed össze annyi mindent.
10: Persze, de nekem egy elkészülés, egy csővel hátizsáknyi cuccom kéne, hogy legyen nálam. Tehát, hogy a papucs...
7: Az edzés része, mire behordod.
10: Igen, de most vigyek el magam egy random helyre, papucsot, olyan törölközőt, olyan amilyenizét, ilyen tusfürdőt, olyan... Nem, egyszerűen nem. Inkább hazamegyek, beülök a kocsimba, lehúzom az ablakokat, addig,
7: hát ebből is az jön ki, hogy férfiak igénytelenebbek vagyunk.
5: Igen.
10: Ja, az igen, az igényességetekben lakik az igénytelenségetben.
5: Nekem amúgykor megkérte valaki, hogy szúrjam bele a combjába a tűt, mert hogy azzal a kezével, amivel szúrni kezdte, eltörte a kezét. Azért ez így elég erős ebben a formában. Edzőtermi öltözőben a hétvégén megjelenő vének gyülekezete a nagyon kemény. Közös fürdőzés után már kellemetlen, még messzenül beszélgetnek az öltöző közepén. Én ezt a típus mondom.
11: És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
7: Tudtad?

0: Tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
2: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
3: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
4: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tesco.
5: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
6: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
5: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
7: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
8: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Fontos a tudatos vízhasználat, a Jazz fővárosa lesz Kecskemét, védekezzünk a kullancsok ellen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A városban egyelőre nem vezettek be vízkorlátozást, az extrém szárazság miatt azonban takarékosabban használják a vizet. A társaság közölte, a telepített ágyások öntözését továbbra is folytatják a lehető leggazdaságosabb csepegtető rendszeren keresztül. A facsemeték öntözéséhez pedig a Benkó Zoltán Park tavának vízét használják. Az utak portalanítását ugyanakkor átmenetileg felfüggesztik, hogy a felszabaduló kapacitást a növényzet fenntartására fordítsák. A szökőkutak, párakapuk és ivókutak továbbra is működnek. 10 ország vendégelőadói lépnek színpadra a jubileumi 10. Bohém Jazz Főváros Fesztiválon Kecskeméten. A programot augusztus 6-a és 9-e között tartják a Dom Beach-en. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény arculatát idén is a klasszikus jazz és swing adja. A jubileum alkalmából a korábbi évek legnépszerűbb közönség kedvenceit hívták vissza. Lesznek kísérő programok is, készülnek fáklyás sárkányhajózással, veterán jármű bemutatóval, labirintus futással, társasjátéksátorral, swing tánc oktatással, valamint

0: mint Jazz főváros futással is. A részletek az esemény honlapján érhetők el. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
1: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányulva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
0: Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Szoktatok lidlbe vásárolni? Szoktatok alkoholt venni?
5: Soha életünkbe, hogy ne persze.
4: Hát tök megalázó. 18
5: fölött kell legyél.
4: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítség.
5: Igen, van vagy, ugye személyével kell igazolnod.
6: Nulla bizalom. Nálam.
4: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktat egy pasi mellé, rád néz, az alkoholra megint rád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs, megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
6: Mértékletessége, Balázs, az.
4: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kameraképet, és döndi el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analógis egyszerűen borzasztóan digitális. De miért ebben ül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön akkor ki, miért kell neki egy kamerán ülni?
5: Miért nem ül ott a kassza mellett?
4: Ugye jóvá, hogy ez szükséges, ezt mondja igen, a gép neked. Jóvá, hogy ez szükséges, minden egyes üvegnél.
5: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
4: azt
5: az minden azt egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jó van, menjél.
4: Sanyika, te vagy, így van, akkor te már megvetettem, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
6: Rettegek tőle.
4: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
6: Kell lesz, kell egy gépnek a vélemény.
4: Felajánljuk a Lidlnek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon. És aztán nem nézzük tudom. Meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
6: Miért nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló?
5: Hol vannak az évgyűrűjeid? Derékba bennünket,
6: derék körül.
4: Derék körül ott vannak az évgyűrűjeid?
6: Kinek hova tettem?
4: Igen, a férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl, de ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgáló kasszára benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
6: De van olyan, hogy felismer a szoftver is tudja, hogy előtte hol voltál? Hogy negyed órával ezelőtt a dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval, hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunkat?
4: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
6: Hát mit csináltál délelőtt?
4: Hogy, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
5: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod a kis beszélgetéseink. Igen, tétitetű, én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat, rájöttem, hogy jobb.
4: Jobb az önkiszolgálom.
5: Jobb az önkiszolgálom.
4: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon pörög. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokk kell ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
5: Bizony, hát meddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
4: Kipakolták az Aldit, meg a Tesco-t, meg a Lidl-t. Úgy loptunk, mint az állat.
6: De én azt szeretem, hogy az egy embert, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom, ott, aki egy ember van, aki
4: egy ember segít ezért, mindenkinek.
6: Hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázna egyszerre.
4: Tehát, hogy... Hát gondold el, hát ott állsz négyen, ott közben fizetnek, menjél, csináld, hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
6: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
4: Az hogy van, hogy még rakom be, és még le se ért már, mondja, hogy mit vettem, hány darabot.
6: És soha nem téved.
4: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durván jól működik.
5: Segítek, haver,
4: NFT-csip van benne?
5: NFT-csip van.
6: Zseniális. Ez drága? Azért nem veszik, hogy
5: nem,
6: miért?
5: Nem, szerintem nem hiszem.
6: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek.
5: Mert nem kell cseszekedni a izével a pittyegéssel.
4: Miért nincs mindenhol ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tesco-s meg az Aldi is rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
6: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
4: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóba fizetni, mert lopni fogsz. Nincs egy ilyen lelkismeret furdalás, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintetével, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz.
5: Úgy mész oda így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
4: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
6: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, közben pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, mert honnan került elő.
4: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejfölt, meg a csirkét. Nem,
6: de ha már így alakult, akkor csak hazavisz.
4: Igen, jó, hát ha már ott van. De a Decathlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért más csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titokzokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
6: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bevész, és azt érted, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
4: Igen.
6: Itt ma bármi lehet.
4: Igen, balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, így kicsit pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
6: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
4: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak. Na,
5: hozzuk az applikációt. Applikálunk, még annyit áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
4: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Az nem tesz jót neki.
5: Jó, akkor a paradicsomot.
4: Meg kell ütni a nylon zacskót.
5: Hát persze!
4: Soha nem ütöm be a
6: nylon zacskót. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
5: Ellopó. Tessék.
4: Na most kiderül az igazság.
6: Így van,
4: nem is a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
5: Aztán is kezdhetnénk
4: nem ezt megsértődni, a munkát. Nem megsértődni, ha rosszat mond. Ú, basszus, de szarul nézek ki. Na, nézzél mondta, ide.
6: Az a bajusz, mely megoldja.
4: Na, mehet? De hiába próbálsz mosolyogni, ez nem fiatal.
6: Engem fotóztál. Azt mondom, magadat fotózod. Úgy ültem, hogy nekinek agyvérzése volt.
4: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet. Nem.
6: Akkor olyan fiatal arcot vágok.
4: De meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
6: Fürdök a budai fényekben.
4: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát tök izé lesz. És milyen szigorúan belenézett a kamerába.
6: Kisítottam az arcomat.
4: Na, csinálj egy ilyen kis koncsot ide, vagy ilyen kis copot magadnak. Mi az? Két kis copot, és akkor még mínusz 5 év. Na nézzük.
5: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
6: 41.
4: Jó, de nagyon csinálja.
6: Gondolkodik?
5: Hát persze, hát mire azonosít.
4: Azt mondta, hogy nem tudja azonosítani.
6: Ez itt egy mongol. Igen. Valószínűleg idióta.
4: Azt írta, hogy 22 éves.
5: Menj már!
6: Nem, akkor itt...
4: Ne!
6: Ez hát nem, nem merem ez berakni. Ez
4: ha nekem most berak többet.
6: De akkor ez hülyeség.
4: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesen rakod. Hát azt nem örülsz.
6: Úgy nézek ki, mint egy kretén.
5: Jó, de ez egy 22 éves kretén.
6: Jó, ez nagyon jó, köszönöm szépen. Na, kis vagyok sminkel, hát ez volt, okay. Ez a titok.
4: Nem, mert nem vagyok.
5: Dehogy is. Mit gondolsz?
4: Oké.
5: Azt a széles mosolyat.
4: Na, kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer. Te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
6: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
4: Még 22 évesen sem néztél ki 22
6: évesen. 15 éves korom óta 35 évesnek nézek ki, ezt fényképekkel tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
4: Átugrottad a kamaszkor?
6: 10 évet kihagytam az. De hogy nem tudom, észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
4: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz kinézni.
5: Nem rossz haver, megnyugodhat.
4: Mit ír?
5: Nem, ez semmi baj, tényleg ne idegeskedj.
4: 42! Az na!
6: Ez az univerzum.
4: Ez nagyon jó. Mert kicsit szarul esik, hogy téged berakott 22-re, azért engem meg csak a 48-42-re.
6: De az azért, mert nem ők kisminkkel, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
4: Na nézd az öreget.
6: Na, mutasd.
4: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
6: A Zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
4: És berakná basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
6: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
5: Megnyugodhatsz őszhaj, ősszakál, izé ráncok.
4: De ezt vajon nézi az applikáció, hogy mondjuk ősz vagy?
5: 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
4: Ezt nézi az applikáció, hogy te mondjuk...
5: Persze, hát mi jó? Ugye mondtad?
4: Hát ezt nem hiszed el!
6: Menj.
4: Nem hiszed el!
5: Mit mond?
4: Véged van, haver!
5: Mennyi?
4: 72!
5: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani!
4: Berakod 72-re! Oh. Megőrülsz!
5: Hát látod,
6: hogy ilyen őszakál. Hitelesnek gondolom, mindentől kezdve ezt az applikációt.
4: De ez így működik, hogy jó. Érzi az őszakál, a zsűrt
5: még
4: nézzük
5: meg. Jó, csinálj még egyet! Laci, ma várjál, most fiatalítok!
4: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
6: Egy szempüles például a fesükbe a haját.
4: Fesük be a szakállát!
5: Várjál! 72-re.
4: Na, levette a szemüveget.
6: Szerintem ez csak rosszabb.
4: Jó, Zsülön lesz a vakteszt, hogy jól működjél.
5: Igen, 78.
4: Figyeld, ez óriási, berakta 72. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Hú, ez nagyon, nagyon analóg.
5: Gondolkodik, nem hiszi el? Azt mondja, ez már...
4: Lehozott 50-re.
5: Na,
6: komolyan?
4: Lehozott 50-re a szemüveg nélkül.
5: Ennyi, szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézé, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
4: Na, még a Zsűrt megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
5: Már régóta.
4: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már ki 18-nak gyerekek.
6: De ez nagyon igazság, most ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
4: Hogy?
6: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
4: Hát
6: ez, mi ez?
4: Egyébként valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
5: Mit
4: mondod? Zsűrt is berakta 72-re.
5: Ez ennyit túl.
6: De amúgy ez a képen tényleg 72-nek nézek. Ezt hogy csináltad?
4: Szemét vagy.
6: De nézzél már, hát konkrétan...
4: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Azért a 72 túlzás, na.
6: Hide the pain, Harold. Úgy nézhet ki.
4: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól. Igen, de 22 úgy... Zsűl 72, ennyi. Azért nagy a kontraszt.
6: Igen, de azt akart mondani, hogy Zsűlbe az a nagyon cseres, mert Zsűlnek az arca úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy Zsűl, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
4: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Feri, nem érdekes, ne vigasztalnak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de, hogy az új applikáció mit tud, hogy az új társkereső azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert hogy mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
6: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
4: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 melléknév.
6: Gyerünk, Balázs, jellemez magad 5 szóval.
4: Egymást? Hát inkább egymást, nem?
6: Magadat.
4: Magamat?
6: Nem? Vagy más szeretnétek? Én mondom, hogy az első szó, problémás. Legyen ez.
4: Kicsit fáj ez az első szó róla, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
6: Jó, oké, bocsánat.
4: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
6: Végre egy applikáció nekünk vicces csúnya embereknek.
5: Senkit nem fog érdekelni.
4: Nincsenek beállított fotók, nincsenek üvegfilterek.
5: A mai fiatalokat.
4: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tud ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egy pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az öt szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról, öt szó vagy egy mondat.
5: Figyelemfelkeltőnek kell legyen, tehát ott az a lehetőséget, hogy megtaláld életed párját, az öt szó.
4: Mit mondunk egymásról, öt
5: párja,
4: szó?
5: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
4: Csak hazudok. Jó. Nem írok őszintét. Társkereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
6: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint a volt az a teletext. A tévé, emlékeztek? És a teletexten is volt ilyen társkeresőzés.
4: Igen. Na, öt szó egymásról, tessék. Jó, öt szó
6: egymásról.
4: Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze a Feriről.
5: De szexet akarunk?
4: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már... Csak, akkor már...
5: Hát, hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írom?
4: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Végre fölkerültél a Tinderre.
5: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok.
4: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? Öt szót
5: iszunk
4: kell írni.
5: Iszunk valamit szex előtt, baby.
6: De akkor
4: ez jó, de jó. Iszunk valamit szex
5: előtt, baby. Ez öt. Meg vagyok.
4: És jól jön, és jól jön.
6: Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknemekben hiszek.
5: Mi működik?
6: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
4: De várjál, hát a vaskos az félreérthető.
5: Hát de derékba vaskos.
6: De miért? De derékba. A vaskos az bármi.
4: Vaskos. Vaskos. Mire érti a vaskos, érted?
5: Derékba.
4: Na, tegyük.
6: Udvarias vaskos férfi.
4: Most föllépett a
6: frissen szabadult, ez jó szerintem.
5: Béka elköltözött, enyém a világ. Ja,
4: okay. Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, és öt szóban kell jellemezni Ferencet. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
6: Jól táplált kacérkandúr.
4: Jól táplált kacérkandúr, még van két szabad.
5: Jól táplált kacérkandúr.
6: Krumpli nudli.
4: Vaskos.
5: Vaskos krumpli nudli.
6: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az azon, hogy hiperaktív karakter.
4: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
6: Átírád magad hiperaktívra, igen.
4: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
6: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy mit tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor mit tudom,
4: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
6: Erre.
4: Azonnal megijedek.
6: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, azt
4: hogy azzal dolgozni kell.
6: Igen.
4: Aha. Jó, hát mit teszünk rád öt szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
6: Inzulinrezisztens.
4: Inzulinrezisztens vagyok, ez két szó. Igen.
5: Jó, oké, még van három.
4: Még van három szabad.
5: Vaskos. Ha én megkaptam, te is.
6: Kitartóan vaskos.
4: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens.
6: Kanta.
4: Szerintem kattintos.
6: Jó.
4: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van egy szavad.
6: Jó. Most.
4: Egyébként az jó.
5: Most.
4: A most az olyan határozottá teszi. Hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
6: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight. Now.
4: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
6: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket... Nagyon nehéz amúgy.
4: Egyébként az öt szó az nem könnyű.
5: Átlagos, ötvenes, ugyanitt Lada eladó.
4: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne öt szót mondanom.
6: Kocka, nem?
4: A kocka jó? Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
6: Ellennevetve.
5: Hú, ne legyen csavarva!
6: Misztikus kocka a Tátrában.
4: Misztikus kocka?
5: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
4: Na tessék, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg Mercedes villa?
5: Hát vonzó.
6: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dom Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. jazzfőváros.hu.
15: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
16: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
17: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
18: Roncsautó átvétel, hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
11: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
19: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
11: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy. Rádió egy.
20: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Energiatakarékossági intézkedések a strandokon. Biztosított az óvodai bölcsődei nyári ügyelet. Berobban a parlag főszezon. Demeter Dia vagyok. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Kecskeméti fürdőben és a Széktói strandon. A Benkó Zoltán Park közösségi oldalán azt írják, augusztus 12-ig zárva tart a szauna világ, a csúszdák minden nap korlátozott ideig működnek, a hullámmedence pedig a korábbinál ritkábban üzemel. A közlemény szerint zárás után a légtechnikai és vízgépészeti rendszerek energiafelhasználását is csökkentik, ugyanakkor a vízminőséget továbbra is biztosítják. Továbbra is biztosított Kecskeméten az óvodai bölcsődei nyári ügyelet. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester közölte, a rendkívüli hőség miatt az ország több pontján nehézséget okoz a legkisebbek nyári ellátása, a városban azonban megoldották ezt. Az eredetileg ügyeletre kijelölt intézmények közül háromban nincs klíma, ezek helyett olyan óvodát ajánlottak a szülőknek, ahol biztosított a klimatizált helyiség. Berobban a parlag főszezon, hamarosan már országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet a pollen koncentráció. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, mondta rádiónknak Kajtora Patini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmásrohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
2: A KTE is alkalmazkodik az energiatakarékossági intézkedésekhez. A klub közölte, igyekeznek minimálisra csökkenteni az energiafelhasználást a Széktói stadionban. A tájékoztatás szerint a center és edzőpálya locsolását továbbra is a stadion évtizedek óta működő vízgyűjtő rendszeréből, emberi fogyasztásra nem alkalmas vízzel végzik. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Ozzy Osbourne ugye tudta már, hogy halálos beteg, és a Feri elmesélte egy dolgot, ami nagyon cuki. És most ezt megnézzük, hogy a hallgatóink nagyjából mennyire vannak ugyanebben a romantikus hangulatban, mennyire tudnak Ozival azonosulni, mert hogy Ozi csinált egy nagyon kedves dolgot, mikor ő már tudta, hogy már nem sok idő van neki hátra.
6: Édes tündér, ugye a fekete herceg, a rockzene koronázott királya, és amit csak, és a tudod, galambot, galambfejet le, és na, mindent tudunk róla. Hát ez a csodálatos ember, ez azt csinált az ő élete párjával, Sharonnal, hogy a halála előtt, már saját halála előtt, a kis házukba, a kis kastélyukba, mindenhova cetliket rejtett el, kézzel írott üzenetekkel, ami kicsim szeretlek téged, tudod mit? Szeretlek, legdrágább kedves Sharon, ezeket írta föl, és ezeket mindenhova el.
5: Édesem. És megtalálja a nő a halála után. És
7: de akkor... nem lehet, hogy ezt csak saját magának írogatta föl, hogy ne felejts el ezt.
5: De szemét vagy, na most ezt, ha én mondtam volna, holnap már is jelenne, érted? 24 pontú címlapon. A szociopata megint megszólalt, érted? Igen, szóval mondta, hogy tudja, hogy tegyek a feleséget. Szeretlek, Sharon. Gyönyörű vagy, Sharon. Imádlak, Sharon.
6: Nem vagy az életem szerelme, meg ilyenek.
7: És telerakta
6: az egész házat, még a halála előtt, aztán ő elhunyt, és akkor akkor Sharon ezeket így folyamatosan találja meg, hogy ruhásszekrény, amit tudom én.
5: Egyébként kellett, ez nagyon cuki.
6: Olyan nagyon cuki, cuki, nagyon
7: Sharon
6: aranyos.
7: Sharon már éppen feldolgozna a férje halálát, igen, akkor megint talál egy cetlit.
5: Kézed, már ott, ott az új pasi, érted, iszonyatosan pumpálja Sharon-t, érted.
7: És felnéz a plafonra,
5: felnéz a plafonra, szeretlek Sharon.
7: És az arcában esik egy poszt.
5: Esik egy posztit a csávó seggére, érted, hogy szeretlek
7: Sharon.
5: Sharon meg már fiatal bikával brutálisan szexel, tudod, valahol.
7: Nem lehet, hogy Ozzy utolsó bosszúja, hogy Sharon sose tudjon túllépni.
5: Sharon 32 évvel utána is még talál, hogy szeretlek Sharon-t valahol a sezlony mögött. Sose jön ki a gyászból, tudod, sose lesz új pasia. De nem, ez kedves.
7: Ez cuki.
5: Egyébként ez kedves. Egy idő után azért ez nehéz lehet ilyen cetiket megtalálni nagyon, nyilván nagyon. A másik oldal, hogy ott vagy. Ha köztük tényleg ilyen kapcsolat volt, de azt gondolom, hogy igen, tehát őket így látva együtt, azt láttad, hogy ők így nagyon egybe voltak. De az utolsó pillanatig a csaj ápolta, ott volt, nagyon, nagyon szerették egymást. Rájuk nézel, és ezt valahogy így látod, vagy érzed. Tehát ez nem is hiszem, hogy ez a bulvár része. De cuki a csávó, ugye ő Alzheimer, demencia, már minden volt neki igazából. És igen, rengeteg cetli a lakásban. Vagy a, hát nem lakásban, azért gondolom, hogy fél szuterén.
7: És minden,
5: egy plusz két fél szobás panel lakás való Békásfenyére. Tehát mondjuk a kastélyban, de hogy mindenhova erre is.
7: Mindenhol ott van, hogy szeretlek, Sharon, de hol van a PIN kód? Hol van
5: a bitcoin tárcád? Értem, de a bitcoin tárcádat hova rejtetted? Akkor nézzük meg azt, hogy mi lenne az az egy mondat, amit elrejtenétek a párotoknak a holnap satúban?
6: Igen, de nagyon fontos, hogy a mostani párkapcsolati állapotodban.
5: Igen.
6: Ez fontos benne.
5: Nem a szeretlek
6: kicsim. Jó, nem ez kell. Nekünk ez nem kell.
5: Ha egy mondatot leírhatnál.
7: Töröld a keresési előzmények.
5: Ha egy mondatot leírhatnál a férjednek, a feleségednek, a pasidnak, a csajodnak, az úgy árulkodjon arról, hogy úgy mit gondolsz róla, magatokról, a párkapcsolatotokról, és tök őszintén mi lenne az egy mondat. Mit rejtenél el cetriben? Feleségemnek egy mondat, most már végre elhiszed, hogy a saját horkolásodra ébredsz föl, Sziló. A virágokat akkor is sűrűbben kell locsolni, mint ahogy te gondoltad, írja Krisztián. De szép. A laptopon a D-meghajtó fecmappa XXX, ne nyisd meg. Még mindig nem csináltad meg, amire kértelek, de itt várlak, és megbeszéljük. Ne hidd el, amit mondanak róla, mind hazudik. Végre nem hallom a horkolásod. Az meg vagy egyik SMS nincs aláírva, gyerekek?
6: Bizony.
5: Nincs aláírva, ez megint mi, hogy nem merik aláírni, tök durva.
6: Anyuka ment el ebben az esetben, ne aggódj apuci, ha ügyes vagy, semmi nem fog változni. A szex ugyanolyan lesz velem, csak a moshatlan lesz
5: tökéletes. De gyönyörű. Mama már nem volt oda annyira szexi. A szex ugyanolyan lesz. Igen, mama nem volt erős az ágyban, igen. A szex ugyanolyan lesz velem. Azt mondja, hogy az utolsó mondatom kulcs a polcon, kaja a fogyasztóban, meg tudod csinálni. De ez cuki, ez kedves. Ez a meg tudod csinálni, ez ilyen lehozod nélkülem is. Ebben van valamilyen szereteten alapuló támogató, ez kedves, igen. Találd meg újra a boldogságod, és maradj ilyen kis pervers. 10 éve vagyunk együtt, üdvera. Ez milyen cuki?
6: És ő nem? Alá is írta, mert alá
5: írta. Igen. Nem hagytalak el, csak előre mentem. Örökké szeretlek. Ó, ez kedves. Igen. Én valahogy ezt osztanám meg üzenetben a szerelmemmel, a klassz napot nektek, Milán. Ez tök cuki. Nem hagytalak el, csak előre mentem. Ez kedves. Igen. Üres cetlit hagynék, úgysem olvassa el senki. Jézus Mária, a Góbis hivatag, ez képest virágzó oázis. Júj, de szép kapcsolat. Üres cetlit hagynék, úgysem olvasnál senki. Hát én imádom az ilyeneket, legjobbak. Akármennyire is rohad a Mazda, ne add el, és ne ordíts a kutyával. De szép, nem? Az ő kis kedvenc Mazdája, hogy azt ne add el, bármennyire is rohad. De egyébként vannak tényleg nagyon cukik, ezek azért ilyen kedves SMS-ek. Sajnálom, hogy a pénzt, a jobb életminőséget hajszoltam, hogy mindent megadhassak, és ezért végül semmit nem adtam, mert csak engem akartál. Egy pécsi csórónak született feltülekvő férfi, akit most is vár haza a felesége. Ez kedves.
6: De látod, ha már most tudod, hogy ezt írnád, akkor vegyél vissza.
5: Igen, ez már egy ilyen félbeismerés, igen. Végre nyugtom van, és nem baszogat. Nincs kimosva a boxerem kérdéseddel. Most már nyugodtan hordhatod a lyukas boxereket, amiket nem engedtél kidobni. A mostani páromnak csak annyit érnék, nyugodj meg életem, nem kell visszaköltöz anyádékhoz, titokban ráthagytam a lakásom, és a dugi millióim pedig a gardróbban van eldugva a ruhák alatt. Ebből a pénzből legalább el tudsz temetni, és megveheted álmaid új motorját, amit életemben nem engedtem. Ez kedves. A következő életemet is veled szeretném leélni. Ilyen,
7: de
5: cuki.
7: Ilyen kedvesek ezek nagyon.
5: Egyébként ezek kedvesek, igen, ez nagyon kedves.
7: Remélem, nem hagytam magam után foltot.
5: Ez jó, ezt adom. Ezt nagyon adom. Remélem, nem hagytam magam után foltot. Jó, de jó. Igen, igen. Soha ne add fel, mert mindig van valami jó. Vagy mindig jön valami aha. jó. Ez is kedves. Ebben benne van az új élet, hogy menjél, legyen valakid, kezdj új életet. Nem? Ez egyébként szép. Ez nagyon szép, igen. Most már elhiszed végre, hogy nem én pakolom el a cuccaidat?
6: Nem hagynék cetlit, nélkülem úgyse talál meg semmit.
5: Jó, de jó. Köszönöm, hogy mellettem voltál abban a 10 évben, amíg küzdöttünk, hogy gyermekünk legyen. Nagyon vigyázz rá. Ó, de kedves. Ez nagyon cuki. Valaki csak ennyit írt, hogy egész életemben hűséges voltam hozzád. De miért tartja ezt fontosnak, hogy ezt leírja? Hát ez mi lehet e mögött?
7: Hogy sokszor volt.
5: Megvádolva?
7: Vagy megvádolva, vagy igen, sokszor volt ilyen dilemmája a férnek, hogy ő vagy a feleségnek, hogy ő elég jó-e, elég-e neki.
5: Aha, és hogy ő megírja, hogy igen, igen, hidd el, hogy elég voltál.
7: Végső tisztel, aha. Igen, hogy igen, ez lehet. Melletted voltam.
5: Igen, igen, igen. Vagy kapott sok vádat talán, nem? Uh-huh. Hogy biztos van valakit félrelépsz, vagy van, és közben ő leírta, hogy nem, egész életemben hűséges voltam hozzád.
7: Igen.
5: Itt van anyád, pedig neki odalentre foglaltunk, nem ide fentre. Nem volt jó a kapcsolat mamával annyira. Igen.
6: Szányan ez... írhatnák meg, hogy 3 millió volt a bicikli, nem 300 000.
5: Júj, de jó. Júj, de jó. Az is nagyon jó. De van ez is nagyon jó. Mondtam, hogy többet kellene élnünk. Milyen a, szép mondat, igen. Nem? Mennyi minden van benne. Mondtam, hogy többet kellene élnünk. Fú, de jó, igen. Kedves szerelmem, ne felejtsd el soha, a V8-ba 8000-enként olajcsere.
6: A legfontosabb.
5: Igen, és megjött a nap SMS-e, nagyon jó. Szia, Zsuzsi, tudod mit? Áhagyjuk. Igen. A gyűrűt ne vedd le, hogy lássák, a poklot már megjártam. Most végre nem tudsz belém kötni, hogy nem csináltam ma semmit, és megtudod, mi a láthatatlan munka. Mondtam, hogy fura szaga van a csirkének. Eddig én gyászoltam, és nagyon jó, eddig én gyászoltam, most te jössz. Júj, de jó. Csak azért szedtem egymás után a főztődből, mert elsőre nem hittem el, hogy ennyire szar.
6: Virsli a hűtőben, de a macskának ne adj belőle, mert lehet, hogy romlott.
5: Tedd meg nyugodtan, leszarom, mit teszel, a macskának ne adjál, romlott, jó? A macska sokkal fontosabb, mint te vagy, jó, de jó. Itt állok mögötted, nagyon jó.
6: Ennyire para.
5: Igen, igen, pont most kellett, ne haragudj, írja Robi. Ez szép.
7: Igen.
5: Hogy ő most kicsekkolt.
6: Igen. Ezt kapta egészen, ezt most kell csinálni?
7: Nem. De a halála után mindig azt kérdezi az ember, hogy miért pont most kellett meghalnia. Igen.
5: Igen, azt érted, hogy Robi kicsekkolt, és az van, hogy pont most, és igen, hát ki kellett csekkolnom. Igen, pont most kellett, ne haragudj, igen. Igen, igen. A kukát csütörtökön húzt ki. Mosógépet pakolt ki kaja a hűtőben. Ja, itt van egy nagyon kedves, a PIN kódom a megismerkedésünk évszáma. Ó, de nem, cuki.
7: És utána sok sikert.
6: És ja.
5: Így viszont aljön, így jó. Sok sikert. De ha csak annyit ír, hogy a PIN kódom a megismerkedésünk évszáma, az kedves. Tehát amikor megismerted, akkor igen. Az lett a PIN kódod, az cuki egyébként. Esküszöm, nem történt semmi, nagyon jó. Most már mindig tudod, hol találsz. Júj, de szellemes üzenetek vannak, Atyaisten. Most már nyugodtan vásárolhatsz, ráérsz végig simogatni mindent. Utolsó üzenet, te nyertél. Júj, de durva! Júj, de durva! Az milyen? Az milyen? A Dragon Ball figuráim pici drágábbak, mint mondtam, de add el azt!
6: Szerintem ez van horgász felszereléssel.
5: Nagyon, igen, nagyon, nagyon, nagyon jó kérnek. Észrevetted már, hogy nem vagyok? Ha nem, akkor most szólok, Edith.
6: Ó. Oh.
5: Ott is van. Ott is van azért sok minden. Figyelj, következő életedben is megkereslek. Ezzel fenyegetem most is. Te tehetsz róla, írja Eszter. Fú, gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. Tényleg nagyon jók vannak. Ne siess utánam, jobb lesz mindkettőnknek.
7: Mindig is mondtam, hogy ez lesz, ha nem leszek, Attila.
5: Igen. Nem mertelek elhagyni, most már szabad vagy. Hajrá, Eszti. Mondtam, hogy nem ismered a gombákat. Ezt szeretem, ez jó mondat. Ezt nagyon bírom. Mondtam, hogy nem is ez a gombákat, basszus, hát ebből kellett gombát csinálni.
7: Ez is olyan. Na most megmutathatod, mennyivel könnyebb nélkülem.
5: Nagyon durvák vannak. Egyébként tényleg, így belegondolsz egy-egy mondatban, nagyon kemény, nagyon kemény. Na most mondjad, hogy szarul nyírtam le a füvet. Csavi küldte nekünk, köszönjük szépen. Kívánom, hogy találj egy ugyanilyen hülyét, mint én, aki elvisel téged. Ez szép. Ebben van egy csomó minden. Nem, hogy azért szerettelek, talán nem mindig vetted észre, de hogy hidd el, hogy te sem vagy olyan könnyű eset, mint amennyire állítod magadról, de igen, de azért próbálj meg valakivel boldog lenni. Ez nem rossz.
7: Annyiszor, olyan fura, hogy nem számolunk azzal, hogy egyszer így bármikor kicsekkolhatunk, pedig egyébként az élet az tényleg néha így megy le.
5: És nagyon sokan csekkolnak most így, igen. Ki. Figyelj, nekem így a szakmában ilyen operatőrök, technikusok, akik mondják agyvérzés. 53 éves, 52 éves, stroke, lefordul, igen. Kész, agyvérzés, kész. Tehát olyan gyorsan, olyan pit, két gyerek, három gyerek, egy feleség, kettő, semmi. És nem 60-70 évesen, tehát nem az van, 50-55 éves emberek így. Nem látod, de napi kapcsolatban nem vagy velük, stábba dolgoznak,
6: de
5: nagy
6: tudod, meg elére
5: de tudod, ismerted, persze. Operatőr volt, adásrendező volt, stb. És hallod, mi történt a Józsival? Nem. Figyelj, 54 éves agyvérzés kapcsolat.
6: Máshogy élnéd egyébként?
7: Nem, de hogy azt nem értem,
5: ha
7: hogy
5: realizálod minden nap, szerintem igen.
6: Akkor igen.
7: Hogy ezeket igen. Miért nem mondod el? Tehát, hogy ó, milyen kár, hogy nem mondtam el neki, hogy mennyire szeretem. Miért nem mondod el, hogy mennyire szereted? Tehát mi a túlóra vársz ezekkel a mondatokkal?
5: Kicsit ez az emberi természet ilyen, hogy olyan dolgokat veszel általánosnak, ami minden napot van, megszoktad, és azt gondolod, hogy lesz. Aztán amikor elveszíted, jössz rá, hogy nem volt, de hogy maga az emberi természet egy kicsit így él túl, hogy olyan nem gondolsz ebbe bele, nem szorongsz ezen, hanem úgy élet, hogy ez van. De közben meg tökre nem természetes.
7: Igazából akkor szokott ez fordulni nagyot, amikor ez így közel jön. Tehát egy hozzátartozott.
5: Igen, mikor közel csap a ménkő, hogy szokták mondani.
7: És akkor elkezded nagyon értékelni ezeket az emberi kapcsolatokat, és felhívod, és megbeszéled, és tisztázod, és lezárod. Szerintem mindenki életében van egy ilyen fordulópont.
5: Igen.
7: Jobb esetben.
5: Igen.
7: Aztán utána csak bánod, hogy nem mondtad el. Tehát nekem az a bajom mindig, hogy mindig utólag okos az ember, hogy el kellett volna mondjam.
5: Vagy jön egy ilyen halálközeli stroke, szívinfarktus, fölépülsz, és ott viszont elkezdenek nagyon sok minden nagyon gyorsan átírni. Tehát amikor tényleg úgy lebbent meg a halálszél, hogy nagyon közel vagy, de kijössz belőle, és nem is baleset, mondjuk egy betegség, és ott viszont áttransformálnak mindent, és rájönnek, hogy atya úristen, a kukába mindennel. Mert eddig úgy éltem, hogy nem is éltem. És hát majd vagy meghaltam, miközben egy percet nem éltem igazán.
7: Hát vagy evidensnek veszed azt, hogy édesapád, édesanyád él, és hogy nem kell felhívni, meg nem kell neki megmondani dolgokat, vagy nem kell neki megköszönni dolgokat, mert hogy még úgyis 120 évig él, és nem él 120 évig.
5: Igen.
7: És utána nagyon bánod, hogy ezeket a telefonhívásokat nem eresztetted meg.
6: Nem voltál számomra jelentéktelen, Saci, vagy Sári?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.

0: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
6: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
7: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
8: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
9: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
10: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Házépítésben gondolkodsz?
13: A LEGO Home a generált kivitelező Kecskeméten és vonzás körzetében.
12: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
13: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
14: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
3: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
15: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76-414-010.
3: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
16: Senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. A legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. Folytatódott a nagy takarítás a budai utcai piacon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
17: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
16: A legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban megrendezett szakmai kurzuson az

0: Havánsi apnoé korszerű műtéti kezelésével ismerkedhettek a résztvevő szakemberek, köztük fülorgégészek, száj, álcsont és arcsebészek. Élő műtéti bemutatók, közös eset megbeszélések és digitális tervezési workshopok alkották a programot. A továbbképzésen elhangzott, a korszerű diagnosztikai módszerek, a digitális műtéti tervezés és a sebészet legújabb technológiáinak alkalmazása ma már meghatározó szerepet tölt be a betegellátásban. A részletes beszámoló a kórház közösségi oldalán érhető el. Folytatódott az éves nagy takarítás a kecskeméti budai utcai piacon. A szakemberek ezúttal a szabadtéri árusítóhelyeken nagy nyomású mosóberendezésekkel alaposan megtisztították és fertőtlenítették a külső asztalokat, hulladékgyűjtő edényeket, illetve a burkolatokat. A környezet védelme érdekében a munkálatokhoz kizárólag biológiailag lebomló, környezetbarát vegyszereket használnak. Az évente elvégzett nagy takarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat is higiénikus, rendezett környezet várja, írja a közösségi oldalán a kecskeméti piac. Az intenzív takarítást kizárólag hétfői napokra korlátozzák, amikor a piac egyébként is zárva tart. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim!

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék. Best of Balázsék.
2: Évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Ma csináljuk is
3: jó,
2: meg.
3: Jó, csináljuk meg, ez jó. Ez nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legendás, én 46 évesen tudtam meg, hogy songuku pinca, sonka, gomba, kukorica. Mondom, ez valami songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka, gomba, kukorica. Te tudtad?
4: És mindenki azt mondta, hogy persze.
3: És mindenki azt mondta, hogy igen vagy, hát 6 éves korom óta tudom.
2: Gyerekként a bensőségest kevet a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
3: Tényleg?
4: Hát az érdeklődési körödnek igen, megfelelően.
2: Az a belsőség, ami a tested belső részében van. A bensőség ugye meg az a meghittségnek a szinonimája.
3: Igen,
2: és ezt rendszeresen nagy... máshogy használtam.
3: Én nekem most olyan például, én ezt sem tudtam, ez a faros lemez, hanem faros lemez.
4: Miért arra gondolod, hogy az faros?
3: Na, ez például nekem, ez faros.
2: Jó, ne picsálja annak a faros lemeznek.
3: Fogalmam sem, hogy miért faros lemez. Hát faros lemez. Az farost lemez, tehát rost.
4: Fa rostokból ragasztóanyag segítségével összepréselt lemez.
2: Jó, de művelt ez a Rákóczi Feri.
3: Figyelj.
4: Volt új kígyóson farost lemez.
3: Ez 48 évesen kell megtudnom ezt is.
4: Hogy nem faros. Simán,
3: mindig faros lemez. Hát nem faros lemez. Hát nem, sosem hallottam a téta végé, hogy faros lemez. Én azt nem tudtam.
4: Hol a fara a lemeznek?
3: Ez egy jó, persze, el sem gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros lemez az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a tény nekem mindig nem volt.
2: Faros lemez.
3: Egy faros lemez tettem oda, de az nem teljesen nem volt. Nekem ez tök új.
2: És azt tudtad, hogy a szikszalag, az G-vel írek és szigetelő szalagot jelent, nem pedig szikszalag.
4: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
3: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag.
4: De az
3: K-val mondom.
2: Igen, de nem, mert az G-vel van.
3: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az azt hiszi Szent Ferencről, az azt hiszi Szent Ferencig.
2: Vagy a tejhatalom.
3: Tejhatalom.
2: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
3: Tudod, és ezt úgy, ugye, is, úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
2: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
3: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
2: teljhatalom.
4: Igen, tehát, mondja így, hogy teljhatalom.
3: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidített teljhatalom, ugye, az így mondják, de a teljhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsei Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várálót most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok most kőhalomnak értettem, és mondtam.
2: És azt, hogy a szamár az nem Máhás, hanem Málnás. Málnás szamár.
3: Málnás szamárnak gondoltak
2: sokan? Megjött a Málnás szamár. Ez mi?
4: Igen. Ő hozta a Málnát?
2: Gondolom.
3: Igen.
4: Sok Málnát.
3: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a Kampó helyett a Kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a Kampó a helyes. Kampó.
4: Kampó.
3: Kampó.
2: A Kampó.
3: A kis Kampó. Egy kis tibeti szerzet. Ez a kis rimpocsa, a kis Kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos. Igen.
4: Akkor a klasszikus gyerekek a rükverc, lükverc.
3: Lükvert,
2: nem is érdez, hogy miért nem el van a kocsiban?
4: Ugye? Hogy mi az Isten az az elmetű?
3: Lükvert, igen, tényleg. Lükvert, lükvert. Sokan mondták így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicil labdát 45 éves koráig. Puszi Anita. Medicilin labda. Drága keresztényem énekelte gyerekként a Bújbúj Zöldák nevű gyerekdalban Csak bújjatok rajta helyett, csabújjatok rajta.
4: Csabújjatok?
3: Felnőttként tudta meg, hogy a csabújjatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a távpénz 10 évig táppénznek mondtam. Amire az nem...
4: Táppénz.
3: Hát az táppénz.
4: Táp.
3: Mert az távpénz. Mert ő most, akkor most is rosszul jelzem.
4: Nem,
3: mert az...
4: akkor távpénznek mondtad, de az táppénz.
3: Én nem, ő azt írja, hogy én a távpénz mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
2: Érted? Tápnak ilyen.
3: De hogy táp... De nem,
2: T-A-P.
4: Pénz. Igen, de akkor nem lehet T-A-V, hogy távolmaradási.
2: Távolmaradási pénz. Tehát máshogy, de nem lehetett értelmes szót. Nem mondtad,
3: ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé. Tehát, hogy tá pénz.
4: De nem, mert két tével írok. Két táp, pénz.
2: Távolmaradási.
3: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelme képes pótló jövedelme arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Állam Kincstár által nyújtott társadalmi biztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
2: Igen, igen.
3: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykörönt helyett kodályköröm, föld alatti megállónál gyerekkoromban. Kodályköröm. Aha, azt itt tudtam.
2: Tetsz halott helyett teszt halott?
4: Az milyen? Kipróbálod, hogy milyen?
2: Teszteled
4: igen, a halottságodat.
3: Sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
4: Kicsi a bocs?
3: De és egyébként is az stimmel. Kicsi a bocs, de erős.
4: Bocs is kicsi, igen. De azért az egy erős állat.
3: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülét boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Tomás. De szeretem.
2: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
3: Nem posztrauma,
2: leszálltam a 7-es buszról 8 éves koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen tévőság, és nagy betűkkel rajta volt, hogy Búék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
3: Búék.
2: Búék, tehát mint lakatos ék. Sebestyénék.
4: Ja, hogy őket így hívják, hogy
3: tehát a bújékra.
2: Egy család ült, egy kanapén mosolyogtak, és felüljük volt írva, hogy bújék.
3: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és bújék. És most a címlapon a búcsalád van.
2: Nem láttam még ezért, nem láttam, hogy soha rövid, és leírva, hogy 7 évesen.
3: Igen. Ez a búcsalád milyen érdekes. És kinek van ilyen vezetékneve, hogy bú?
2: Címlapon ez a névvel? Bújék.
3: Bújék. Vajon mit írnak a bújékról? Igen. Hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó, tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a tévé, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való gyerekként nem tudtad.
2: Micsoda, az egy rövid, és hogy tölteni való.
3: A TV Paprika, jaj, de jó!
2: Tölteni való.
3: Tölteni való, persze.
4: Mi tévében látott, vagy mi?
2: Hát mit tudom, hogy hülyék az emberek? Hát miért kérdőjeleznék meg a nevét?
3: Valaki egy paprikát egy tévében, és rájött a tévében.
4: Ez csak
3: az örülök, de örülök, ezt nem tudtad.
2: Hát az, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
3: Hát szerepel a tévében.
2: Hát nem a tévére gondoltam, azt mondja, hogy van hülyeség. De
3: örülök, ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
4: Na, azt mondja, mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
3: Kombinált.
4: Persze.
3: Aha, akkor az jó, azt megijedtem, hogy én rosszul mondom, nem, én is kombináltnak mondtam. Kombinált. De az nem kombinált akkor.
4: Nem, csak aha. Ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
3: Kombinált. Hú, jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosítottak, hogy ez fehér lófia. Fehér fólia, fehér fólia. Hátrébb az agarak helyett, hátrébb az agyarakkal.
2: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
3: De az jó, de, az hátrébb az agarakkal.
4: Jó mondod, csak az sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
3: Vidd arrébb az agarakat, attól megnyugszol.
4: Ezt rádúszítják az agarat, nem?
3: Ja, és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
2: Ah, figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Már a jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
3: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
4: Mi van?
3: Hát ez nagyon király. Mert öregebb lett, és bölcsebb is talán. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte fel kell, írja valaki.
2: Óriási.
3: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
2: És ez milyen cuki, aki azt írta, hogy azt írta, hogy ez úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
3: A liba baba.
4: Hát mert hogy a
3: de cuki,
4: baba,
3: ez tök kedves.
2: A liba, igen. És a 40 rabló.
3: A liba baba és a 40 rabló.
2: Remélem, a liba babát nem rabolt el a 40 rabló a végén.
3: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
4: Ideki.
3: Ideki, igen, most tudtam meg, hogy a csiga háza sose éget le.
4: Há persze, ég a házad, tehát hogy nem, hogy lángol az építményed,
3: beszarás.
4: Hanem, hogy a fölötted lévő ég volt a házad.
3: Meg volt ez neked?
2: Ez a felismerés már meg volt 13 évező, de...
3: De ugye, hogy nagyot üt? Ugye, hogy nagyot üt?
2: Igen, ez is nagyon ütött.
3: Ég a házad ideki. És soha büdös életben nem égett a csigának a háza. Hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
2: Ez költészet.
3: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
2: Nem hazudik.
3: A teljhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, kész. Nem, ezt nem bírják feldolgozni.
4: Jó, és a paliban vagyunk.
2: Az Pariban vagyunk.
4: Hát persze.
3: És mondták így, hogy Pariban vagyunk.
4: Pariban vagyunk.
3: Jó, én a faros lemez után én kussolok.
2: Ezt akartam mondani.
3: A TV Paprika meg a faros lemez után mi meghúzzuk magunkat. Tehát itt csőhülyék vagyunk.
4: Garambolozik. Jaj, de sokat hallottam azt is.
3: Garambol, gével?
4: Igen, hogy nem karamboloz, a garambol.
3: Az de kemény.
2: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törp apa.
3: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
2: Tehát, hogy nem. Ez...
3: Micsoda?
2: Nem az van, hogy papa, hanem az van, hogy ő, ez a beosztása, ez a rangja.
3: Ő nem törpapa.
2: Nem törpapa.
3: Ő nem törpapa.
2: Hanem törpapa.
3: Ne csinálj!
4: Nem, ő a törpnek a faterja.
3: Az törpapa.
2: Mondom.
3: Törpapa. Várj, mondjuk ki. Törpapa. És most a másik. Törpapa.
2: Törp.
4: De nem mondod így, hogy törp apa.
3: Törp apa.
2: Törpapa.
3: Nem, az
2: papa.
3: Törpapa.
2: Nem, kezdetek, nem.
3: Ne szállj, de.
2: Törpapa.
3: Tedd be a Haumannak a hangját, vagy te hallgassuk, az törpapa.
2: Törpapa.
3: Nem törpapa?
2: Nem.
3: Ne csináld! Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
2: Most mit érünk legyünk ez a sok
3: információ? Azonnal kérdezünk, hogy a ChatGPT-t vagy a Wikipedia-t, valaki ezt mondja, igen, hát ez durvább, mint a tejhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
2: Jó, sose... nekem végem van, ezt kikapcsolom.
3: Sose tudtam, hogy kinyújtotta fel a csigaházát, írják sokat. Ég a házad ide ki. Tehát, hogy ég a házad. A rohadt életben. Azt a, mennyi gyereket traumatizálnak ez a nyambat csiga elevenen elég, érted?
2: Lefagyott a Viberem.
3: Vége van. Az a nyambat csiga nem fog elevenen elégni, hanem hogy ég a házad. Érted? Érted? Nem ég el a csiga.
2: Én is hiszem, hogy megtámadták.
3: Hát csiga biga gyereki, ég a házad ide ki.
4: Hívjunk tűzoltót, megyünk meg.
2: De másképpen hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
3: Hát gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel a izével. Na, mi van a törpapával?
4: Az törpapa.
2: Törpapa. Én nem hazudok ezt ide.
4: De honnan tudod ezt? Ki volt írva, hogy törpapa?
2: Figyelj, oda van írva, ez a pozíciója és a rangsor.
3: De ugyanúgy írod, tehát erre egybeírod, hogy törpapa vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
2: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős. Érted?
3: Érdekes. Hát
4: de törpapa.
2: Apa.
4: És nem lehet, hogy két P, tehát törp.
2: Nem két P, egy P. Törp apa.
3: És akkor az törpilla, vagy törp illa?
4: Vagy törpilla.
2: Gyakori kérdések.hu. Ha ők sose hazudnak.
3: Az biztos. Ők egy nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
4: Na, akkor mondom, hogy miért törp apa.
3: Törp, ugyanis, de melyiket mondod? Törp apa.
4: Törp papa. Így van. Igen. Ugyanis törpilla ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törpilla, tör papa. Köszönöm szépen.
3: Tehát az tör.
2: Ez volt az érvelésed?
4: Ennyi.
2: Büszke voltál magadra?
4: Ennyi a törpilla.
2: És nem az van, csak
4: ott van a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
2: Akkor mondom, akkor a magyar helyesírás szabályt vegyük egy kicsit elő.
4: Nem törpolyáca, nem törpilla,
2: hanem olyáca. Összevonódik két szó,
4: ez az, hogy nem, hanem
2: és duplázódik benne. Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a másra hangzó.
4: Most szúrod szívem magad, csak mondom.
2: Miért?
4: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott
2: a két. De minek?
4: Mert a törp...
3: Hasonulás
2: a
3: van.
2: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
4: Oké, a törp pillában is ez történt.
2: Igen, és akkor magad ellen beszél, tesó.
4: És akkor a törp papában...
2: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondolod végig, amit mondasz.
4: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp apa. És akkor a törp... Érted?
3: Az erős.
2: Törp erős.
4: Oké, és
2: de
4: a törp
2: nem bele
4: két szemet,
2: de minek mondod, miért azt mondod, törp pilla?
4: Nem mondod, ugyanezért nem mondod.
2: Ezért van, de ez a nyelvtan miatt
4: hát
2: van.
4: Hát de ezért nem mondod a törp papába
2: de
4: se.
2: De nálam meg az van, hogy más hangzó, magánhangzó követi, ez a törp ne, apa. Törp, törp erős.
4: Papa,
2: akkor miért törp perős?
4: Pilla.
2: Törp perős?
4: De most a törp pilla.
2: Törp perős.
3: Hát de most mi sem lehet perős?
4: Pilla, én is el tudom még
3: számtalszom. Az öreg perős. Az öreg perős.
2: De most amúgy nem hallod, a saját érvelésednek mész ellene.
4: Nem megyek ellene.
3: De. Jó, apa volt, vagy papa, kicsit. Ezt mondja nekem, csak ezt mondom. A faros hát lemez is sem papa. Faros lemez, hanem faros.
4: Nem lehet papa, nem lehet apa gyerekek.
3: Hát rész... megdugta a törpillát, és lefialtod
4: hát
3: a száz törpillát.
4: Nem lehet a törpilla a lánya, hát egy nő nincs a közelbe.
3: Olyat is láttunk már. Hát most... ez egy csúnya családi fertőzés, mint Lucy, a kerti feminin.
4: Lucy, egy őszöregember. Hát mit apázod? Az egy papa.
2: Figyelj ide. Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
3: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t, addig
4: jó.
3: Hívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés, tehát hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
2: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, hogy ez a végessége az életek. Amikor lemaradtad a testedet.
3: Szeresd a testem, baby, még le nem maradom. Még le nem maradom. Bobita táncol, de ki az a szárnyati Géza? De jó.
4: Jó, de jó.
3: Szárnyati Géza malacra, de ki az a szárnyati Géza? Évtizedekig azt hittem, hogy szárnyati Géza. Nagyon jó. Nilszorgázomban volt a zene, azt hittem úgy van, hogy ott repül Márton Ludon. Márton Ludon. De hogy azt mondja, Márton Ludon. Aha. Rohadt mítosz rombolók, Sanyi küldte nekünk.
2: Álljunk meg egy pillanatra.
3: Várja, érvek? Igen,
2: jó. Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra, fordítsa le, mert ugye most angolul mond, mit mondtál, hogy papa Smurf?
3: Igen.
2: Igen, ugye angolul, akkor az azt jelenti, hogy papa, magyarra fordítva, apát jelent, dedit vagy apukát.
3: Aha. Vagyis?
2: Tehát ez azt jelenti, hogy törpapa.
3: Törpapa. Törpapa. Még csak meg se hallod a különbséget.
4: Nem jó, hát nem az apukájuk, érted?
2: De miért nem az apukájuk?
4: Mert nem ő csinálta.
2: Tudod, mi a baj? Az a baj veled, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember, hogy egy papa.
3: Letebbent a törpillát, elmondom. Úgy megcsináltam, mint a húzat, és az meg lekiadszált. És az egész mesét vérfertőzéssel indult, elmondom neked.
2: Az új törpök szerint a törpillát nem is, tehát a törpilla, ő egy ilyen kísérletnek az eredménye, amit amúgy a hókuszpók csinált. A törpillát hókuszpóktól szerezték meg az új törpöket.
3: És aztán nagyon elkapták.
2: Igen, de egy varázslat
4: által. És aztán hókuszpókot is.
3: Orosz kémtorta, nagyon nagy duma. Az nagyon egész gyerekkorában ezt hallgatta, hogy orosz kémtorta. Mennyire be lehetett szar, amikor kértek egy orosz kémtortát.
2: De mi, mert benne a medgyek, nem azok a kémek?
3: Orosz kémtorta, nagyon jó. Leverlek, mint vaka poharat, a ChatGPT óta tudom csak, hogy nincs olyan állat, hogy vaka.
2: És akkor miről szól a dal? Miről szól a dal?
3: Leverlek, mint vaka poharat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte, nagyon röhögtem, amikor a gyerekkoromban ezt így énekeltem. Presser számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
4: Puha testű
3: éjszaka. Puha pesti éjszaka.
4: Az puha testű.
2: Puha testű éjszaka?
4: Puha pesti, igen.
2: Éjszaka, igen.
4: Nem tudtad. Nekem is puha testi.
2: Puha testű éjszaka?
3: Nem, puha az puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. De az nem puha esti? Az puha testű?
2: Puha esti éjszaka.
3: Nem, az nem puha testű éjszaka.
2: A puha testű éjszaka nem lett?
4: Hát igen, hogy egy olyan tudod ilyen...
3: Miért az puha esti éjszaka?
4: Hát szerintem is puha testű.
3: Ne szívassál már,
4: az puha testű. Puha testű éjszaka, hogy tudod, úgy körbeölel, olyan nagyon otthonos. Puha testű éjszaka.
2: De hogy lett puha testű?
4: Nem tudom, de nekem is, az nekem is puha testű.
2: De mit ír a
3: szám? Puha testű, jó, nyugodjunk meg, puha testű. Hú, hallod, puha most testű. Már nem bírom kenyébe fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelt. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakakért. Hát gyerekek, szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
2: És valaki a Pác sót, azt mindig egybeolvasta.
3: Pácsó. Az, igen, Pácsó. Hát Pácsó, az a Ferinek is a beceneve. Az
4: persze.
2: Pácsónak
4: hívják. Pácsó. Engem újkígyósan így hívtak, Pácsó. Mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nitites Pácsó.
3: Nitites Pácsó, azért Pácsó.
4: Hát persze, egybe volt írva, érted? Pácsó, gondolom.
3: Érted?
4: Csoda hülyeség, ez ilyen nincs, hogy
3: Pácsó. Azért csak a tévipaprika van, meg a faros levesz. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok, meg a Songuku pizza. Érted? Pácsó, persze. Nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami véget ér, forró betonon vasalok. Távoli hang csak a gyász mekkoran óta, atya Isten, ezt nagyon megint.
2: Ez egy életérzés, nem? De most gondolj be. Forró beton, vasalok. Távoli hang, csak
3: figyelj, valami véget ér, az a Haubernak, meg az Ákosnak az egyik legjobb dala. Nagyon. Tehát az amikor a bonanzás utolsó időszak, az egyik legjobb daluk. Tehát az nagyon jó. De a forró betonon vasalok, az nagyon merek.
2: Nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. És nagyon környezetbarát.
3: Hát ő kicsit ott vasalgatott a forró betonon.
2: Amúgy de most az a DJ Pácsónak fognak hívni.
3: DJ Pácsó. És a vonat sem vár, elindult már. De hogy ő a várra gondol.
2: A vonat nem vár.
3: A vonat nem vár.
4: Hát hiszen nincs rajta bástya,
3: hiszen
4: ugye?
3: Nem csinálják rajta lövészárkok bástyák.
2: De ez a vonat nem vár. A vonat nem vár. Elindult már.
3: Így van, a fagyi nem szőnyeg. Így van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga megvilágosodásait.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyskár ruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogató rendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
15: Kezd újra a Plazma Centernél.
16: Régen találkoztunk utoljára, de megértjük, hogy szükséged volt egy kis nyári szünetre az életmentésben. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérsz, és újra együtt segíthetünk a rászoruló betegeken. Ha itt eszel, az életmentés felemelő érzés mellett az újraalkalmasítást követő első 5 plazmadásoddal összesen 97.000 forint juttatással töltheted fel a nyaralások során lefogyott pénztárcádat. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanévkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat.
15: Foglalj időpontot újraalkalmasításra
16: a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
17: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz.
18: Jelentkezz a Fornetti Fornetti.hu per karrier oldalon.
17: Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
19: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
12: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
19: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
19: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
21: Fontos a tudatos vízhasználat, a Jazz fővárosa lesz Kecskemét, védekezzünk a kullancsok ellen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A városban egyenőre nem vezettek be vízkorlátozást, az extrém szárazság miatt azonban takarékosabban használják a vizet. A társaság közölte, a telepített ágyások öntözését továbbra is folytatják a lehető leggazdaságosabb csepegtető rendszeren keresztül. A facsemeték öntözéséhez pedig a Benkó Zoltán Park tavának vízét használják. Az utak portalanítását ugyanakkor átmenetileg felfüggesztik, hogy a felszabaduló kapacitást a növényzet fenntartására fordítsák. A szökőkutak, párakapuk és ivókutak továbbra is működnek. 10 ország vendégelőadói lépnek színpadra a jubileumi 10. Bohém Jazz Főváros Fesztiválon Kecskeméten. A programot augusztus 6-a és 9-e között tartják a Dom Beach-en. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény arculatát idén is a klasszikus jazz és swing adja. A jubileum alkalmából a korábbi évek legnépszerűbb közönségkedvenceit hívták vissza. Lesznek kísérő programok is, készülnek fáklyás sárkányhajózással, veterán jármű bemutatóval, labirintus futással, társasjátéksátorral, swing tánc oktatással, valamint jazz főváros futással is. A részletek az esemény honlapján érhetők el. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
22: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
21: Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek!
24: Balázsék, most felvételről szólnak!
23: Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
25: Azt jósolja Ebu Jézus, nem tudom, hallottatok-e Ebu. Róla? Eburól hallottatok-e már? Nem hallottatok Ebu Jézusról? Ebu Jézus, ez a neve.
26: 10 perccel ezelőtt hallottál te valahol?
25: Nem, most már úgy csak, mint ahogy hallottam volna Ebu Jézusról. Ebu Jézus egy nagyon híres afrikai jós.
27: Aha.
25: Aki azt mondja, hogy december 25-én özönvíz önti majd el a világot.
26: De várjál, mi van Afrikában? Emlékeztek, a múltkor volt egy ilyen világvége jóslat?
25: Ezek a jóslatok általában nem működnek.
26: És az is afrikai volt. Tehát igen. Ott ilyen nagy megvilágosodás van.
25: Hogy tudják, hogy mi történik?
26: Afrikában.
25: Afrikában.
26: De miért volt Afrikában?
25: Hát ezt nem tudom, de azt mondják, hogy megépíti a bárkát, mert Isten megüzente neki, hogy karácsonykor jön az özönvíz. Oh. Karácsonykor jön az özönvíz, Ebu Jézus építi a bárkát. A Szaharában, és augusztusban már feltöltött egy videót, hogy hogyan áll a bárkaépítés, hogy és miképp fog megtörténni egyébként az özönvíz, és hogy mit kell felvinni a bárkára, és hogy fog élni a bárkán. A videók alapján azt mondják, hogy hajót szeretett volna építeni.
2: De csak egy, mi lett belőle?
25: Lett belőle hajó, de hogy még annyira nincs a hajó formája.
26: Az nem lehet, hogy elfogyott a pénze, és tudja, hogy ilyen nemes célra gyűjt, akkor lehet, hogy elkezdenek elkobálni egy pár.
25: De egyébként komolyat épített, és azt mondja, hogy ő a bárkán fog élni, és a videók alapján ugye azt mondja, hogy ő szeretné megmutatni, hogy akár több hajót is épített, de ő egyet magának szán, és ez a bárka ez nem sokára elkészül. Ott van, ahogy épül.
2: De jó néz ki.
25: Tessék, jól néz ki.
2: Saját csatorna, saját TikTok csatornája van Ebunak?
25: Mert akkor saját TikTok szépen. Csatorna, ott van Ebu Jesus, az ő TikTok csatornája.
26: Ez egy rendes hajó, ez nem csak egy ilyen kis ladikszar. Mármint úgy értem, hogy ez rendes.
2: Hát hogy vinné föl minden élő állatból egy párt, mert ugye azt megmondta Jézus, vagyis az Úr, annak idején Noénak is, hogy mindenből kell egy párt vinni, hogy tovább. Na hát ezért kell a nagy hajó. Azon gondolkozom, hogy Ebu 10 év múlva még mindig ott él a hajón, ami 3 darab ilyen deszkára támaszt válaszivat a kellős.
26: És várja az esőt.
2: És várja, hogy végre elvigye a víz.
25: Okay, most ha jó.
26: Ebut látták ólálkodni a közeli safari park környékén?
25: Nem, Ebut látták, hogy tanulmányoz az Ószövetséget, és megnézi, hogy mit üzent az Úr a bárkával kapcsolatban, ugye Noénak. Oké, de ha mondjuk nektek leszólna az Úr, hogy gyermekem, építs egy bárkát, mert jön az özönvíz.
2: Hát egyrészt szarba lennénk a bárka építéssel, szerintem.
25: Hozd be a bárkába minden föli állatból 2. Egy fiút és egy lányt.
26: Egy normális mézes kalácsot sem tudok sütni, nem hogy bárkát építeni.
25: Hogy a víz özön után új élet kezdődhessen a földön. Mondaná ezt nektek kinyilatkoztatva az Úr. Na, akkor mit vinnétek a bárkára, hogy túléljetek, tessék? Ki hogy építene bárkát, azt még nem tudjuk megépíteni, de megépíteni, mi kellene a túlélésünkhöz?
26: Egy furra töltött.
2: Mi piás palacs?
25: Várjál, hogy volt az Ószövetségben? Ott ugye 40 nap volt. Tehát 40 nap és 40 éj, amit ő neki túl kellett élni. Ugye nagyjából ez volt. Ez volt az időintervallum. Az alatt az elmosta az eső, az özönvíz a földet, igen. És ő aztán újraindította az egészet.
26: Elindult a galamba, igen. Olajágért, és akkor visszatért, és akkor tudta, hogy már van.
25: Hánykolódott a hullámokon, igen. Majd újra benépesítette a földet. Oké. Okay. Jó?
26: Jó, tehát mit vinnénk magunkkal a bárkánkra?
25: Mi kell nekünk a túléléshez?
26: Állj,
25: nincs internet, nincs semmi.
2: Nincs semmi.
25: Fölpakolsz konzerveket, vizet, és elindulsz? Ilyen egyszerű?
26: Ott van a férjem.
25: Legyen ott a férjed? Ez most egy szabad történet. Akarod, hogy ott legyen a férjed?
26: Hát,
2: kit vinnél magaddal, ha nem a férjed? Tehát van olyan ember, aki inkább szívesebben elvinnél?
26: Hát lenne egy szűk VIP kör, akit így kiválogatnak.
2: Igen.
26: És lehet, hogy egyébként rajta lennétek a listán.
25: Hogy megyünk együtt.
2: Hogy én nem akarok egyet. Azzal a hajóval menni, amint te ülsz,
26: Júli. Óriási buli lenne.
2: Ahogy elsüllyednék az első
26: nem
2: nap
26: igaz.
2: A
26: Nem, rólam. Ez a tév képzett, de egyébként én egy nagyon szerencsés ember vagyok. Általában rosszul indulnak a dolgaim,
2: alapokat engedjük el. Tehát kaját, alapokat engedjük el. Kaját viszel, víz az van, ugye ott hullámzik, tehát nem
25: tengedjük. Cigipia intézi a Laci. Ez legyen meg.
2: Innentől kezdve mi van, ugye?
25: Nemzeti konzultációt elviszed magaddal. Az legyen nálad egy. Legyen nálad, az bármi van, legyen nálad egy nemzeti konzultáció. Nincs neted. Hány kolódsz a vizen? Napelemet viszel-e? Xboxot, PS5-öt, bármit elviszel?
2: A napelemből azt nem tudod üzemeltetni, tehát napelem az mondjuk arra jó, hogy mobiltelefon tölts. Minek töltöd? Hiszen nincs internet, és nem tudsz kit fölhívni.
26: Jó.
25: Együtt mennénk erre a bárkára? Tehát együtt ülnénk föl? Hát, ki szólna kinek? Ti szólnátok nekem, hogy 40 napig jön az özönvíz, vagy ti elmennétek elhajóztátok, úgyhogy nem tudok róla.
26: Én szólnék, mert tudja, hogy én kapnám a hívást.
25: Igen, te kapnád meg, hogy megszólítana az Úr.
26: Igen, megszólítana az Úr, utána körbe küldenék egy SMS-t, amit senki nem venne komolyan. És aztán nyomasztaná lát titeket, hogy de tényleg jön az özönvíz.
25: Hogy valami tényleg történik.
26: Mindenkinek adnék feladatot. Te hoznád mondjuk a társasjátékot.
25: Társasjáték? Szerinted hoznék társasjátékot?
26: A 40 napot valahogy le kell hozzuk.
25: Szerinted hoznék társasjátékot?
26: Hát muszáj lenne.
25: Elmondom, mit hoznék. Elhoznám az Xboxomat.
26: És egy fél pár zokni.
2: Mit csinálsz Xboxsal, ember? Hát nincs hova bedugni. Nem,
25: jó, azért Elon Musknak a netjér azért rápróbálnék rákötni. Tehát azért oké, hogy a földi net nincsen, de azért a Starlinken csak tudunk valami net, Zsül, csak csiholunk valami netet.
2: Áram nincs, haver.
25: De
2: nincs áramod.
25: Napelemünk van.
2: Napelemből a telefon max föl tud tölteni, olyan napelemet nem tudsz föltenni egy hajóra, amitől menni fog majd az Xbox.
25: Figyelj, én tudja, hogy tegyük, hogy én ilyeneket, a Starlink összeköttetés, hozd az Xboxot, 40 napig egy tévét hoznál, Laci, hozd a tévét be az Xboxot, Hát menjünk. Pia legyen nagyon sok.
26: Téged kidobtalak a hajóról, mert te vagy a leghaszontalanabb.
25: Kidobsz a hajóról? Hát, a hangulat felelős?
26: Hát ne hülyéskedjél már. Hát nem, hogy
25: de most szerinted ott fog 40 napok scrabble-ozni veletek?
26: Hát muszáj lesz, mert csak ilyen analóg dolgokba kapaszkodhatunk. A Feri hozza az alkoholt.
2: A második nap fogsz megöhümmedni, hogy nincs internet.
25: De intézem a netet a Starlinken. A Starlink menni fog egy ideig, mikor jön az özönvíz, Starlinkünk még lesz.
2: Nem jó? Lehet inkább a 40 nap orgia felé menni?
26: Nem,
2: írja egy hallgató.
25: De várjátok, ha csak így vagytok, a stábból vagyunk csak összesen, vagy még ha 30-at fölhozhatunk.
26: De 30
25: én azért kirakok egy sztorit, hogy a hajó az Őrsvezértéről indul, reggel 8-kor, még van 30 szabad hely, férfiak kizárva.
26: Abban a 30 főben van némi variációs lehetőség. Én szerintem lehozzuk ezt a 40 napot.
25: 40 napot simán elhánykolódunk. Tehát ha föl tudjuk szerelni, simán elhánykolódunk. Netünk lenne.
26: Jó, ki hozza a dedalont?
25: Dedalont az Eszter, tehát ő igen, hozna minden ilyen, ilyen sebészeti, gyógyszerfelelős meg lenne. Feri élelmezni a csapatot, meg vagyunk. Hol hánykolódunk? Merre hánykolódunk? Balatonon? Mindenhol az önvíz van.
26: Mindenhol víz van.
25: Tehát mindenhol víz van. Tehát már nem tudjuk, hogy a Dunán vagyunk, vagy
2: a
25: Csepelen, vagy
2: a
25: Balatonon.
2: Vagy a tengeren nincs. Hát
25: már mindenhol víz van.
26: Elhúzunk a Ferenciek tere mellett. Elhánykolódunk.
25: És kihajózunk.
2: Jó, mit csinálunk a hajóra fölkapaszkodni vágyókkal? Mert lesz egy pár olyan ember, aki ugye úszik.
25: Elmondom neked, fogok egy nagyon nagy kalapácsot, és hogy fölnyúlnak a kezükkel a hajóra.
26: Az evezőlapáttal. Kíméletlenül.
25: Ez egyet, ez olyan Titanic, nem fújunk sípot, hogy van még valaki a vízben.
26: Nem, mondtad,
25: nem fedünk, de illetve nem, ha nő, fölszedjük. A bemászhat a hajóba.
26: Hát nem.
25: De,
26: jó.
25: Hát miért?
26: Júli,
25: hát
26: miért? Az esélye, hát
2: miért? És van egy rossz hírem, ha jobb nő, mint te, akkor valaki
26: akkor
2: repül.
26: Akkor engem dobtok
25: ennyi.
26: Ezt nem lesz nehéz megtalálni.
25: Simán lehoznánk, gyerekek. Ebu egyébként nem sokára elkészül az építkezéssel, és azt mondja, hogy tuti jóslatot kapott. YouTube-on építi, tehát követik emberek, akik hisznek az ős jóslatában, nézik a hajóépítést, már kettő hajónál tart. Nézzek, itt vannak a hajók.
26: Ja, hogy ez egy ilyen pót hajó.
25: Sokat épít, igen, és ő azt mondja, hogy 23-án száll vízre, és 25-től itt mindenkit elönt az özönvíz. De mi van, ha kivételesen tudja?
26: De Ebu egyébként tényleg úgy néz ki, mint Noé. Tehát egy kicsit szakadt, kicsit kettyós.
25: Ebu valószínűleg igen, hát Ebunak valószínűleg beakadt valami. Igen, Ebu nem százas.
26: De egyébként milyen az, amikor, tehát hogy kapsz egy ilyen sugallatot, egyik reggel így felébredsz, és azt mondja, hogy a jó Isten neked, hogy építs bárkát, és mindenki hülyének néz, és aztán tényleg jön az özönvíz, és mindenkit elvisz, csak te éled túl.
25: Igen. De egyébként igen, azt írja egy hallgató, hogy rosszul mondtam, igen, ő nem 40 napig hánykolódott, 40 napig csak az eső esett. Tényleg történet úgy van.
2: Sokáig hánykolódott.
25: Igen. Aha. Tehát elkezdett esni az eső, ugye, és az 40 napon és 40 éjjel át esett, a víz emelkedett, és ugye elborította a hegyeket.
26: Jó, kikattanna
25: aztán
26: meg
25: így kütött ki elvileg az Ararát hegyen, ahol elvileg meg is találták a hajót. Még vannak kutatások az Ararát hegyen, Törökországban. Uh-huh. Elvileg találtak ott valami hajóhoz hasonló szerkezetet. Ez érdekes.
26: Az égő csipkebukor pedig azóta is ég. Szóval, hogy...
25: a galamb azóta is repül.
26: Kikattanna meg közülünk először?
25: Kikattanna meg először? Ez egy jó kérdés.
2: Zsűl biztos, hogy a legtovább bírja.
26: A Zsűl bírná a legtovább.
25: Szerintem Laci. Laci legelő, igen. Lacinak elmenne az internet, Laci megkattan, aztán az Eszter.
2: A Laci mesztelenül állna már a hajó orrába. És így, ezt rámenne mindenkire.
25: Oké, mi a megőrülési sorrend? Laci?
26: Laci?
25: Eszter? Nem. Á, szélsőséges helyzeteket nagyon bírom.
26: Ne, azt hiszed.
25: Két órára szerintem... szorultam be úgy egy liftbe, hogy mindenki rosszul volt körülöttem, és hívta a 112-t, és minden is. Szakadtam a rőhöz.
26: Mert nagyon részeg volt.
25: Ez igaz? 15-en voltunk úgy beszorulva egy liftbe, hogy 12 már pánikrohammal volt. Sose élveztem annyira, és sose éltem annyira, mint ott. Az a két óra életem legintenzívebb két órája
26: volt. Mindenki nagyon pánikban volt.
25: Én nem, szóval elmondom a borulási sorrendet. Laci.
26: Igen.
25: Eszter. Ölné meg magát, és ugrana, és fölfalna egy cápa. Utána, hát Annát lehet bedobnak. Dehogy is.
26: Nem.
25: Utána Viki.
26: Viki, igen.
25: Viki, nem, Viki bírja a szélsőségeket, várjál. Utána te, valószínűleg téged bedobnánk, hogy ne sipálkodj itt nekünk. Tehát, hogy te egy idő után nagyon idegesítő lennél, és téged bedobnánk, és megetetnénk a cápákkal.
26: Valószínűleg azért dobnátok be, mert hogy nekem van egy pont, amikor így átbilledek, és akkor azt érzem, hogy mindenkibe lelket kell öntenem.
25: Igen, igen, na ez biztos, hogy elhallgattatnánk.
26: Igen, és ezt nagyon utálnátok.
25: Maradnánk a hajón Feri Zsülén. Ki van még?
2: Hát én a kajafogyásával azért ott én elborulnék.
26: Akkor Zsült megennéd.
2: Megenném
25: és
2: várj, a Zsült.
25: Mi ketten maradunk a Zsüllel a hajón. Én ölöm meg a Zsült, vagy a Zsül fordul ellenem?
2: Szerintem a párfordulás a Zsülben van.
25: Nem, tehát... valószínűleg előbb megölöm.
26: Nem ölnéd meg. A hajó két végére kiülnétek, és nem beszélnétek.
25: Már senki nincs, már ti sem vagytok?
26: Nem.
25: Már ti sem vagytok, meghaltatok.
2: Mi lenne a vége Pi élete? Nem tudom, melyik őtök lenne a tigris.
25: Egyébként Zsüllel simán el tudnánk ott hánykolódni, ringatózni.
26: Én vennéd, hogy ott van.
25: Semmi, Zsüllet eltenne, venne, szerelni a napelemet. Csinálnál, csiholnál netet, én meg ott valami
26: bóckodnék.
25: Én meg csendben éppen FIFA 2025-öznék, érted ott még.
26: Titokban néha elvonulnál.
25: Eszter már víz vízbe ugrott, Ferit már megettük valójában. Igen, és ez lenne. De egyébként száz jós van, és mindegyiket hülyének gondoljuk. Mi van ennek van igaza? Mi van, egyszer ez bejön, érted?
2: Mi van, mit csinálsz, tok ti ketten, mert mivel meghaltunk, ha elkezd apadni a víz, és egyszer csak a hajó alja így
25: megfeneklik. Hát akkor már apad a víz, akkor ott vagyunk az orrát.
2: Azt legyen, is
25: akkor
2: megnézném.
25: Lemászunk a hegyről.
26: Leküld a Zsült, hogy nézze meg, mennyire mély a víz, és elég meleg el, hogy...
2: És akkor egy szápos Zsült elkapja, Zsült. Egyedül maradsz.
25: Mász ki a hajóból. Nézd meg, hogy vannak élőlények, amik bántanak. Hány fokos a víz.
26: El tudjátok magatokról képzelni, hogy mondjuk titokban elvonultak, és megeszitek az utolsó szelet marscsokit.
25: De várjál, egy nagyon fontos dolgot kihagytunk. Hát a Zsül marad meg én.
26: Akkor hogyan szaporodtok?
25: Akkor nekünk kell benépesíteni a bolygót.
26: Zsőt, te cúcs, megérkeztünk.
25: Hát akkor mi ketten maradtunk. Mindenki akkor, meghalt. Akkor Zsül és én egymásra nézünk. Hát erre izanéz, van még egy pálinkánk előtte, Zsül.
26: Akkor újra kell írnunk ezt a kidobási rendszert, akkor egy nőt mindenképpen meg kell, hogy tartsatok.
25: Na de ki az, aki...
26: Megérkeztem.
25: Még... Egyébként Júli, téged akkor életbe kell, hogy tartsuk. Leértek már a petéid, vagy mi van most veled? Na, csak kérdezem, mi van most veled? Vagy még? Szüret? Vagy most veled mi van?
26: Szüret van? Anyukám.
25: Csak érdem, hogy te még termékeny vagy?
26: Én még termékeny vagyok.
2: Mondjuk a nagyanyatest azért nem itt van.
25: Akkor azt mondanám, Zsül, igyál még egy pálinkát, addig elfordulok. Lehetőleg gyorsan végezzetek, mert kajás vagyok. Na de várjad, de születne
26: és honnan, egy Zsül. És honnan tudjuk, hogy ki az apa? Hogy ekkora fejem van?
25: Nem, hát én tudom, hogy nem én vagyok.
26: Kivel mert népesítem?
25: Én fifáztam. Én akkor fifáztam. Én akkor 2025 FIFA-ban éppen a Barcelonával győztem rá.
2: Gyönyörű gollal.
25: 26 óra lőttem gólt abban Real Madridnak.
26: Annával és Vikivel benépesítjük újra a földet.
25: Azt nem jó, ez így nem jó, gyerekek. Ez így nem jó. Ez nem jó.
26: Rámész majd az állatokra.
25: Egyébként igen. 10 perc van magzatbózba sírnátok, írja valaki. Na jó, azért mi szóltunk. Mi szóltunk, Ebu Jesus.
2: Készüljetek.
23: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődiumunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
11: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarva.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vény

0: kocsid is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
1: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
2: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószerosztályán 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. Szerezzen be mindent az iskola kezdéshez 20% engedménnyel az Alföld áruházban.
3: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
4: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: gongon. A Rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010. Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Energiatakarékossági intézkedések a strandokon, biztosított az óvodai bölcsődei nyári ügyelet, berobban a parlag főszezon. Demeter Dia vagyok. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Kecskeméti fürdőben és a Széktói strandon. A Benkó Zoltán Park közösségi oldalán azt írják, augusztus 12-ig zárva tart a szauna világ, a csúszdák minden nap korlátozott ideig működnek, a hullámmedence pedig a korábbinál ritkábban üzemel. A közlemény szerint zárás után a légtechnikai és vízgépészeti rendszerek energiafelhasználását is csökkentik, ugyanakkor a vízminőséget továbbra is biztosítják. Továbbra is biztosított Kecskeméten az óvodai bölcsődei nyári ügyelet. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester közölte, a rendkívüli hőség miatt az ország több pontján nehézséget okoz a legkisebbek nyári ellátása, a városban azonban megoldották ezt. Az eredetileg ügyeletre kijelölt intézmények közül háromban nincs klíma, ezek helyett olyan óvodát ajánlottak a szülőknek, ahol biztosított a klimatizált helyiség. Berobban a parlag főszezon, hamarosan már országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet a pollen koncentráció. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, mondta rádiónknak Kajtora Patini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
2: A KTE is alkalmazkodik az energiatakarékossági intézkedésekhez. A klub közölte, igyekeznek minimálisra csökkenteni az energiafelhasználást a Széktói stadionban. A tájékoztatás szerint a center és edzőpálya locsolását továbbra is a stadion évtizedek óta működő vízgyűjtő rendszeréből, emberi fogyasztásra nem alkalmas vízzel végzik. Egyelőre kitart a perzselő forróság ma, és szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos, derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim!

0: reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Egy hosszú cikk jelent meg arról, hogy elegem van abból, hogy az anyámat kell pénzzel támogatnom, rossz ember lennék, vetette föl. Valaki egy hosszabb cikkben, ami arról szól, hogy a szülőket hogyan támogatod, hogyan várják el, mennyire nyomasztanak ezzel, ki hogy áll a szülői támogatással, és ugye itt megszólaltat a különböző egyéneket, 29 éves menedzsereket, 30-35 éves embereket, hogy nekik mit jelent az, hogy a szüleiket kell támogatni, és kiderült, hogy nagyon komoly szélsőségek vannak a véleményekben a cikk szerint, mi szerint ugye kinek teljesen természetes, kinek viszont nagyon komoly szorongás, ki viszont presszióban van, hogy az anyja igenis elvárja, és látja, hogy milyen életkörülmények között él, és mi az, hogy ő ebből nem kap, nyomást helyezve a saját gyerekére.
2: Hát, vagy meddig van a határ, ugye, az is egy érdekes kérdés, mert egyértelműen hálával tartozol azért, hogy ő, amikor te gyerek voltál, akkor ők finanszíroztak téged, ezt illik visszaadni.
1: Igen.
2: Vagy majd te a te gyerekedre finanszírozol? Tehát az a normális ebben a gondolkodásban? Jaj,
1: hogy nem visszafele, mindenki lefele finanszíroz.
2: Mindenki lefele. Hát aha. Ugye a szülőség az egy ilyen biznisz, gyerekek, hogy ott van egy lefele finanszírozás.
3: Júdás biznisz.
2: Igen, ő finanszírozott engem, én finanszírozom a gyerekemet, vagy adsz-e vissza édesanyádnak.
1: Aha.
2: És meddig adsz?
3: Szerintem nagyon rátapintottál a lényegre, mert én úgy vettem észre a rövid pályafutásomat, hogy kettőféle nagyszülő létezik. Van az egyik, aki úgy van, hogy nekem ne hozzá semmit, nekem nem kell semmi, nekem én ezen a kicsin el vagyok, jaj, a gyereknek, mindent a gyereknek, és az utolsó tízezesét is odaadja az unokának. Meg van az, amelyik ilyen máshogy öregszik meg, aki úgy van, hogy eljött az én időm.
1: Most én mindent visszaadsz.
2: Jól keresel, kicsim.
3: És én mikor legyek boldog? Hát eddig boldogtalan voltam, főleg miattad. Elvetted, hát mindenemből odaadtam neked mindent, hát most akkor nem jár egy kicsi nekem is.
1: Igen, itt ugye arról van szó, hogy valaki megvonná a támogatást, de hogy rossz ember ne gondolja magát. Van, aki a lelkiismeret furdalásról mesélt, hogy bizony, amikor ő nem tudott fizetni az anyjának, vagy az apjának, vagy a szüleinek, akkor nagyon rossz embernek érezte magát. Illetve van, aki azt mondja, hogy akkora teher ez rajta, hogy nagyon nehezen tud a nyomással mit kezdeni, nem csak saját magát, vagy a saját családját kell eltartani, hanem a szülők felé is van egyfajta presszió vagy elvárás, hogy bizony támogasd őket. Főleg, ha látják, hogy mondjuk nem tudom, jó körülmények között élsz, vagy hogy megteheted.
3: Azt írek itt szóval, hogy én a 3%-os hitelt tudom felajánlani.
2: Mama tör leszel, legyen kedves.
3: De ez nagyon érdekes, mert ugye itt sokkal szerepet játszik az érzelmi kérdés is, nem? Tehát, hogy milyen a viszonyatok a mamával?
1: Egyáltalán, bár igen, milyen a viszony, de hogy alaptézis az, hogy kell támogatni?
2: Hát alaptézis az, hogy igen.
3: Törvényben van foglalva, Balázs.
1: Törvényben van foglalva, hogy kell támogatnod a szüleidet. Tehát ha nem adsz, lenne, de nem adsz, akkor rossz ember vagy?
2: Igen.
3: Büntetés.
1: Tehát mondjuk rászorulnak, de te nem adsz, de megtehetnéd, akkor csúnya dolgot csinálsz, mert hoztál egy olyan döntést, hogy nem akarod.
2: Nem is értem a persze, hogy egy utolsó ajadék vagy.
3: Igen, ám. De
2: hát ők neveltek föl, aha. Ők tám, még akkor is, ha nem túl jól.
3: De nem
2: azért csak
3: tudni.
2: Adott neked.
3: Szerintem van olyan kapcsolat, ahol nem fér ez be, hogy te még a gyányádnak. Tehát biztos, hogy van.
1: De hogy a mama miatt nem fér bele, vagy egyszerűen neked nem fér be, hogy adjál anyádnak.
3: Hát, hogyha mondjuk egy ilyen kegyetlen szipírtyó, aki folyamatosan bántalmaz téged, meg a gyerekeidet, meg mit tudom én mindenkit, akkor azt azért nyilván nem akarod támogatni, nem?
1: Tehát függ attól a támogatás létjogosultságától, hogy milyen volt a gyerekkorod, és milyen anya volt az anya.
3: Vagy hogyan járul hozzá most a családhoz, mert nyilván az idősek sokfélék tudnak lenni, tehát azért. Mit nézel?
2: Belenéztem az SMS-ekbe. Én bocsánatot kérek az előző mondatomért, nem kell mindig támogatni. Már látom. Az a baj, hogy én ez idillikus kapcsolatból
3: indultam ki. De úgyhogy neked sincs olyan, akkor miről beszélsz?
2: De azért mi meg vagyunk a mamával, érted?
3: Nem mersz más mondani, hallgatja?
2: Nem, ilyenkor alszik még bőven. Tehát, hogy jól vagyunk a mamával, akkor azért csak visszaadod azt, amit kaptál gyerekkorodban.
1: De tartozunk valamivel azért, mert ők fölnevelt. Most azon úgy értem, hogy anyagilag kell ezt visszaadni? Hát kérted,
3: hát
1: hogy gyere, jöttél.
2: Jaj, nem áll!
1: Megterve, csak kérdezem. Tehát, hogy
2: olyan rossz
1: csak, ezek most csak kérdezem, hogy te megérke, nem akartál jönni. Fölneveltek, fizetned kell azért?
3: Egy fülletészakából ezért, azt akkor fizessek egy életen át.
1: Kell ezért fizetned, mert te tartozol? Hogy,
3: azt gondolom, hogy amíg nem volt gyerekem, teljesen máshogy láttam ezt a helyzetet, most meg van gyerekem, és én például nem akarnám, hogy engem támogasson a gyerek. Azt akarom, hogy mindig gazdagabb legyek nála.
1: Igen, sose keresel annyit, mint én.
3: Ezért soha ne keresel annyit, mint én.
2: Kicsit
1: a Markomban tudom
3: tartani. Tudja, ki a főnök.
1: Igen.
3: Nem, tehát az van, hogy szerintem az nagyon, tehát én nem érzem azt, hogy nekem tartozna a gyerek. Nincs ilyen viszonyom vele, hogy így, hogy tehát ő egy tőlem független entitás, amiben meg akartam élni a saját érzéseimet.
1: Hát de gondolom, az anyukák vagy az édesanyák akkor szoktak kérni, mondjuk, ha látják, hogy jó körülmények között él a gyerek, megcsinálta, működik, de neki kevesebb jut nyugdíjút, és akkor egyszer csak beállítanak, hogy már pedig jöttem. Kölcsön kérni, vagy miért nem adsz, vagy miért nem segíted az anyádat, nem?
3: Hát de miért nem beszélünk azokról, akik azért szült egy gyereket, hogy befektetési jelleggel legyen, aki támogassa őket. Hát ilyen is rengeteg
1: és
3: van.
1: Ezt a gyerek már tudja, hogy ha fölnövök, akkor fizetnem kell, mert azért jöttem.
3: Ugye kondicionálják elég komolyan, plusz ugye ott általában feltételes a szeretet is, tudod. Tehát, hogy nem úgy nőnek fel, hogy minden csodálatos körülöttük, hanem már akkor vannak kis üzenetek, tudod, hogy ha jól tanulsz, majd akkor foglak szeretni. Ha kimagaslóan teljesítem, majd akkor foglak szeretni.
1: Itt a cikk arról szól, hogy én gonosz ember vagyok, hogy én nem támogatom az anyámat. Tehát itt érzelmi viszonyra hivatkozik, hogy igen, megtehetném, de olyan az érzelmi viszonyunk, hogy nem támogatom, mert nem adta meg azt, amit én gyerekkoromban szerettem volna. Szeretetet, melegséget, kedvességet, odafigyelést, jó szót, rideg, hideg.
2: És most csak
1: anya
2: a pénzért
1: volt.
2: Jön a mama.
1: Nem is feltétlenül a pénzért jön, de hogy úgy gondolja, hogy ő nem akarja támogatni, még ha látja, hogy az anya rá is szorulna, mert hogy egyébként nem volt olyan a viszony.
3: Tehát, hogy rászorulsz gáz, szerintem, mert hogy tehát, emberileg én ezt mondom, hogy idegennel szemben se szívesen teszem meg. A másik, de azért megteszem, tudod.
2: Nem mondom, hogy szívesen,
3: a másik meg, hogy ott van az a része is ennek, hogy van köztetek egy kötelék. Tehát, hogy mindig azt egy dolgot szoktam felhozni, például Tarantinót, mert Tarantino nagyon szeretne, hogy a filmrendező lenni, és az anya azt mondta, hogy soha nem lesz filmrendező, egy nagyon tehetségtelen gyerek, vagy soha nem lesz belőle semmi, ez egy hülyeség. És Tarantino gyerekként megfogadta, hogy a filmrendező lesz, és meggazdagszik, soha egy dollár sem ad az anyjának ebből.
2: És tartja is.
3: És tartja. Képzeljétek el, ismerek olyat, aki egy kockás füzetben vezette, hogy mennyit költött a gyerekére, amíg gyerek volt.
1: Mi is beszéltünk egy ilyen hallgatóval. Igen. Itt volt, egy pár éve elmondta, hogy ő vezeti azt, és pontosan tudja, hogy ha egyszer a gyerek felnő, akkor ő mennyit költött a gyerekre. Egészen megdöbbentő
3: vélemények vannak. És akkor visszafizetni, vagy infláció nélkül? Vagy hogy van ez?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy romló pénzzel inflációval együtt kell visszafizetni. A gyermekvédelmi törvény szerint a szülő azzal, hogy felnevel a gyermekét, a saját magát a vállalt költségekért teljesíti. Amikor váltam a második gyerekem, tudtam, hogy a dolgom anyagilag és érzelmileg támogatni, nem várom el, hogy majd ők is ezt tegyék.
2: De törvényszabályzás meg az, hogy ugye a rászoruló szülőt a jól kereső gyerek kell, hogy támogassa. Tehát ez le van írva.
1: Hogy neked támogatnod
2: igen,
1: kell.
2: Igen. Aha. Nem olyan... Itt valószínűleg a mérték a kérdés. Tehát ha látod azért bármilyen szar kapcsolatban vagy a szüleiddel, anyáddal, apáddal, már lehet, hogy nem is beszéltek. Annyira összerúgtátok a labdát. Ha látod az anyádon, hogy fagyoskodik, hogy éhezik.
3: Hogy rossz a frizurája.
1: Oké, okay, az egy szélsőség, igen, a fagyoskodás, éhezés.
2: Akkor segítesz, aha. De már a repülőjegyet azt nem veszed meg neki, hogy gyerekkori álma megvalósuljon.
1: Van, akit jó esemesek, az sem mindez, hogy mire adod. Cigire, sőre, unikumra, vagy hűtésre, kajára fontos.
2: Na,
1: nem elég a 14. havi nyugdíj, még a vérem is kell. Krisz küldte nekünk. Nekem apám alkoholista volt, elvette minden zseppénzem meg, hogy eligya, agyvérzés kapott, bekerült otthonba, jött a számla az intézménytől, hogy fizessem a havi díjat, mert nem elég a nyugdíja. Pert indítottam, és így, hogy nyertem, nem kellett tovább felelősséget vállalni érte. Azért ez is milyen kemény, nem? Kriszta küldte nekünk, hogy egészen odáig jut.
2: És
1: hogy...
2: nem tudok Kriszta ellen
1: hát
2: menni,
1: nem, hát az, hogy alkoholista
2: ebben az esetben, apád... hogy minden pénzedet elvette, így kapott agyvérzést az italtól.
1: Nem jár, ezt igen, mondom, hogy nem jár alanyi jogon. Tehát az minden. Nem egy jó érv, hogy azért, mert az apád, azért, mert az anyát segíteni kell. Alkoholista volt, bántott, érzelmileg megnyomorított, nem feltétlen kell abba belekapaszkodni, hogy de az apám segíteni kell. Tehát én pont ezt akarom mondani, hogy nem így van. És ez egy jó SMS arra, hogy igen.
2: Most már más az olvasat.
1: Bekerült az otthonba, pert indított, mert nem akarja fizetni, mert egy gram szeretetet nem kapott, az egész életét megnyomorította. Kell akkor neked segíteni? Csak azért, mert a vér szerinti szülőd, hát miközben az egész életedet megnyomorította? Kicsit igen,
2: de ez a kicsin túl van.
1: Somi azt írja, hogy általában, ahol a gyerek szeretetben nő fel, és egészséges a kapcsolatot, fel sem merül, hogy a gyerek felfelé finanszírozzon, mégis segíteni fog, ha kell. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, akkor a gyerek magától észreveszi, hogy segíteni kell. Anyukámmal biztos, hogy segíteni fogom, apukámmal nem tudom, hogy mi lesz. Egész gyerekkoromban bántott, csúfolt, gúnyolt. Én vagyok a mai napig leghátul a gyerekei sorában, ez ki is mutatja, mióta felnőttem. kihasznál, és egyértelműen vesz minden segítséget, ha valamire véletlen nemet mondok, rám teszi a telefont, és hallgatással büntet. Papa keménybe van.
3: Ja, Istenem.
1: Papa keménybe van.
3: Beszéltem útkor egy pszichológussal, aki Kanadában dolgozik, és azt mondta, hogy az a szabály, hogy ahol a szülő ilyen bántalmazó, tehát mondjuk ez a hallgatással verés, ez például ugyanolyan abúzus, mint egy sima bántalmazás, akkor azt még felnőtt korodban is jelentenie kell neki, tehát mi pszichológusodnak, hogy, hogy veled szemben ilyen abúzusok történtek gyerekkorodban. Aha. Tehát, hogy nem felejtik ezt el. Tehát nincs elévülési idő, hanem az van, hogy ez egy meghatározó dolog az illetőnek a természetével kapcsolatban, és sőt, még következménye is lehet még felnőttként is.
2: Bebörtönöznek azért, mert gyerekként...
3: Hát neki... elveszik a 14. havi nyugdíjadat, nem tudom. Szegények. Tehát, hogy így, hogy nem az van, mert hogy ugye sokszor úgy gondolkodunk a gyerekszülő viszonyban, hogy ahogy kikerülsz otthonról, ezt így magunk mögött akarjuk hagyni. Tudod, hogy ez így, hogy ennek itt vége, hát ez most lezárodott a függőségi viszony ezzel, ugye innentől kezdve a saját sorsunknak vagyunk a kovácsai, nem szabad haragudni, meg nem szabad a múltban élni, meg ilyeneket szoktak mondani egymásnak az emberek, akik nem bírják hallgatni a másnak a panaszkodását. De ott van az, hogy onnantól kezdve, hogy eljössz otthonról, elkezdesz dolgozni magadon, és folyamatosan falakba ütközöm, hogy abban az érzelmi készletből dolgozol, amit otthonról hoztál, és sokszor a magunkról alkotott véleményünk arra alapszik, hogy hogy gondolnak ránk a szüleink. Tehát, hogy ezt nem tudjuk így tudatosan, de hogy az a belső hang, hogy te magadról, magaddal beszélsz,
1: az a szüleid
3: az anyádnak
1: hangja.
3: A hangja.
1: Igen,
3: vagy igen.
1: Abszolút.
3: És hogy ez ugye lehet egy jó ilyen motiváció arra, hogy túl teljesíts az életbe, általában nyilván túl is teljesítenek, akiket nem megfelelően szerettek, de hogy azért ez egy hiány. Tehát, hogy
2: értem, hogy csak, az, okay, igen. Ha ennyire így fogod meg ez... És ebből akkor nem mondhatjuk azt, hogy az anyánk csak azért volt ilyen velünk, vagy az apánk, mert ő nem lépett rá erre a megvilágosodás útjára, mint te már
3: hát
2: rajta vagy?
3: Hát az első generáció szerintem, aki ezzel nagyon-nagyon foglalkozik, ők ugye még nem foglalkoztak ezzel, de közben az van, hiszen azért nehéz az embereknek eldönteni, hogy mi a helyesebben, mert a világ nem megy el ezek mellett az emberek mellett. Tehát ott vannak a nyugdíjasok a Facebookon, kirakják az idézeteket, hogy a legszebb út az őszintesség és a szeretet, meg a Jézus Krisztusról a képet, meg ilyesmi. Igen. Az örök elfogadás úgy mesdjél.
1: De mit akarsz ezzel mondani?
3: Azt akarom mondani, hogy miközben ugye eljátszák azt, hogy ők ezeket megértik, ezeket az üzeneteket, és hogy őket is éri ez az új éra, tudod, hogy dolgozz magadon, és legyél elfogadás.
1: Hát nem
3: gyakorolják. És hogy ezért folyamatosan ugye egy ilyen ambivalencia van a kapcsolatban, hogy itt van, fizikailag létezik, tudod, de hogy nem akar veled egy húron pendülni, hanem mindig olyan, mint lenne benne valamiféle tartozás, vagy valamiféle ilyen deficit. És szerintem az emberek ugye ezt élik meg nagyon nehezen, hogy hogyan támogassak valakit, aki nem a legnagyobb szurkolóm, például, mm-hmm. tudod. És miközben amúgy, érted, lehet, hogy anyád nem tud már palacsintát sütni, mert mit tudom én, az összes keze már hólyagosa, fogalmas nincs mitől, de hogy attól még tud téged mondjuk szeretettel támogatni, és ilyesmi, és hogy ezt meg nem szívesen teszik meg. Tehát egy csomó embertől hallom azt, hogy ők nem szeretnek, az ő szülék, tehát hogy ilyeneket mondnak, hogy hát ők nem ilyen dicsérgetésfajták, ők nem szoktak dicsérgetni.
1: De hogy a szülők nem voltak azok, vagy
3: igen,
1: nem azok.
3: Igen,
2: gondolj bele, nincs benne az eszközkészletükben egy ölelés, egy puszi, az, igen. hogy szeretlek, kisfiam.
3: Miközben tőled megköveteli, hogy te meg fejlődjél nagyot, te legyél nagy ember, te legyél megbocsátó, te legyél elengedő, te tudod, tehát, hogy sőt, minden a maximális szinten történjen meg. Hát te lépjél át a nagy sérelmeiden, stb. Miközben meg nem hajlandó. És ezt nagyon sok ember mondja, ez nagyon sok embernek a problémája, és nyilván a pénz, amúgy, ha van pénzed, akkor nem probléma adni pénzt, de amikor mondjuk az van, hogy azt kell eldönteni, hogy a gyerekednek adsz-e, vagy az anyádnak adsz-e, vagy az apádnak adsz-e, aki
1: alkoholista
3: volt. Hát
1: akkor nyilván egyértelmű a sorrend, persze.
3: Tehát, hogy ez a negyed nehéz, és közben ott van, nyilván senki nem akar szar ember lenni. Meg hálátlan lenni, meg ilyesmi, csak ugye ez nem a mi problémánk, akinek mondjuk Balázs adsz anyukádnak egy, nem tudom, egy nyaralást az Ibizán, vagy nem tudom, hova szeret járni anyukád.
1: Ibizát nagyon szereti, nagyon csapatja. Iszletesen dobálja az ekiket, és nagyon vereti.
3: Igen, ez nem azt jelenti, hogy Benninek nem lesz tavasz a bicikliet. De hogy nagyon sok embernek, meg ugye igen. És hogy ezzel a szinten nagyon nagy dilemma.
1: Igen. Anyánk bejelentett, hogy eladja a lakását, hogy fent tudja tartani magát, ezért inkább fizetjük a rezsijét 4 éve a tesómmal. Amúgy lefelé adsz, és fentről kapsz, nem tartozol semmivel azért, mert világra hoztak. Hát ez is egy vélemény.
2: És ez is egy jó kérdés.
1: Hogy?
2: Az a te örökséged, az a lakás. Mit mondasz akkor, amikor a mama bejelenti, hogy figyelj kicsim, van egy belvárosi 40 négyzetméteres lakásom, az most 60 millió forintot ér, ez lenne az örökséged, de én ezt most eladom, mert utazgatni akarok még, van 5-10 évem hátra, na mit mondasz?
1: Hát az az ő döntése. Amíg él, az az ő döntése. Tehát az, aki azt mondja, hogy anya, ne utazzál, mert az majd az enyém lesz, ha meghalsz.
2: Szerintem sokan, pedig sokan Sárpít. Nézik.
1: Az az ő lakása, ha szerencsés vagy örökölsz, így. Hát így biztos, hogy így nézik, de hogy menjen, utazzon, az a most ő még azt csinál alanyi jogon, amit akar.
2: Így van.
3: Nekem őszintén ezzel nincsen olyan szempontból a bajom, hogy ez egy őszinte tiszta kommunikáció, tudod. Ahol elmondja azt, hogy az ő most úgy érzi, hogy az ő igényei fontosabbak, mint az enyémek, és azt szeretné, hogy ez történjen meg vele. És erre azt mondom, hogy hát figyelj, rendben van, hát menni kell.
1: Igen.
3: De,
2: csinálj,
3: igen. Plusz szerintem már nagyon sokan elengedték a saját ingatlannak a gondolatát. Ja, tehát, hogy ez most már így kezd.
1: Igen. A vesémet eladnám anyukám vagy apukám egyetlen gondtalan mosolyáért, és minden vasárnap főz anyukám a gyerekeire, unokáira, 11 fő, soha semmit nem kért cserébe, csak annyit, hogy szóljunk időben, ha mégsem tudunk menni. Nem kell nyomasztani senkit, hogy menjen. Az unokáknak annyira ez normális, hogy reklamálnak is, ha nem megyünk a mamáékhoz ebédre. Helena küldte ezt nekünk. Világéletemben csórók voltunk hóvégén, jó, a kenyére futott, de emellett szüleimnek a napi pia, cigi kombó mindig megvolt. Felnőttként sikerült ebből kitörnöm, így most általában minden hónap végén jön az üzenet. Fiam, tudná kölcsön adni 100-150 ezeret. Értitek? Nem 10-20-at. Írja a hallgató, úgy, hogy tudják, hogy 3 gyereket nevelünk, és emellett lakáshitelt fizetünk. Persze a pia cigi tipmix kombó továbbra is nagyon megy nekik. Milliószor megfogadtam, hogy többet nem adok, mégis mindig utalok.
2: Na.
3: Igen.
2: Na hát ez... tudod, mert... ott azért van, mert a lelkiismereted azt mondatja. Úgy, hogy tudod, hogy mire fog elmenni, hogy elpiázzák.
1: Ez sem ilyen egyszerű, nem feltétlenül lelkiismeret. Lehet, hogy nem húzod meg a határidat, nem mersz nemet mondani. Elhiteted magad, hogy neked te jó gyerek akarsz lenni, és cserbe hagyod őket, és akkor a jó gyerek image. Egyébként én minden nap adok, minden hét hónap végén adok, de minden hónap végén el tudom mondani, hogy milyen jó, hogy adok. Ez is egy játszma. Tehát itt azért sok minden van, nem csak az, hogy most akkor te mégis csak utolsz, mert hogy de lehet az is, hogy egyszer belekínálsz, azt mondja, hogy figyelj, nem, nincs több. Ég. Most nem. Tehát ti eljátszátok, nekem a gyereknek meg mit a ebédpénze kell. Akkor a kettő között mi a jó? Tehát, igen, hogy meg... lehet erre is nemet mondani, nyilván nem könnyű, de a piacigi tipmix kombóra adsz te minden hónapban 150 ezeret, a felnővés egy része egy időben kimondhatod, hogy nem adok.
2: Hogy nem,
1: mert nem kötelességed ezt finanszírozni.
3: Meg ilyenkor szerintem, amikor az ember így ad, hogy tudja, hogy a másik visszajelezzel, akkor kicsit...
1: Igen, itt azért ez egyértelmű. Ez piaci tipmix kombó, miközben két gyereket nevelsz, azért ott hamar ki lehet mondani azt, hogy figyelj, erre biztos, hogy nem. Vagy adj egy számlát, befizetem, vagy adod a nem tudom, a közös költséget, kifizetem, vagy a bevásárlás megcsinálom, hogy odaadom cashbe, amit aztán elversz, hát az nem annyira jó. Szerintem nem feltétlenül a szeretet. Szülők válása óta nem nagyon találkoztunk az apánkkal. Ha igen, mi megyünk hozzá, tudja, hol lakunk. Első unokára is azt üzente, hogy boldogságot a családnak, még nem is találkozott a picivel. Örökség hitel, még a dugó kihúzását is másra bízom. Nem kell tőle semmi, még egy zsíros kenyér se, Zsolti. Küldte nekünk ott ilyen a viszony. Anyám sosem mondta, hogy szeretlek. Miután rendeződött az élete 50 évesen, kb. 50 évesen, akkor egyszer megpróbálta, de olyan szarul hangzott. Ő is érezte. Ez milyen jó. Ő is igen, érezte.
2: Az első nehéz átesni, igen. Az első ilyenen.
1: A gyerekeimnek napi 100-szor vagy 1000-szer mondom, de először nagyon nem állt rá a szám. Ő megpróbálta egyszer 50 évesen, az anyja.
2: Ő is érezte, hogy ez nem oké. Ugyanez volt, gyerekek. Amikor először ezt így kimondta, és már felnőttek voltunk, tudod, úgy mindig érezted a szeretetet.
1: De hogy nem adott ennek hangot,
2: nem,
1: igen.
2: Azt meséltem, hogy nekünk ez nem volt nagy divat. És valami egy 15 évvel ezelőtt mentünk valahova, és akkor így magához ölelt a mama, és el is pityeredett, hogy én úgy szeretlek.
1: Úgy, és az anya beteg vagy?
2: Anya, mi van veled, mama?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van.
6: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Senkit ne hagyjunk a parkolóautóban, a legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. Folytatódott a nagy takarítás a budai utcai piacon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: A legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban megrendezett szakmai kurzuson az alvási apnoé korszerű műtéti kezelésével ismerkedhettek a résztvevő szakemberek, köztük fülorgégészek, száj, álcsont és arcsebészek. Élő műtéti bemutatók, közös eset megbeszélések és digitális tervezési workshopok alkották a programot. A továbbképzésen elhangzott a korszerű diagnosztikai módszerek, a digitális műtéti tervezés és a sebészet legújabb technológiáinak alkalmazása ma már meghatározó szerepet tölt be a betegellátásban. A részletes beszámoló a kórház közösségi oldalán érhető el. Folytatódott az éves nagy takarítás a kecskeméti budai utcai piacon. A szakemberek ezúttal a szabadtéri árusítóhelyeken nagy nyomású mosóberendezésekkel alaposan megtisztították és fertőtlenítették a külső asztalokat, hulladékgyűjtő edényeket, illetve a burkolatokat. A környezetvédelme érdekében a munkálatokhoz kizárólag biológiailag lebomló, környezetbarát vegyszereket használnak. Az évente elvégzett nagy takarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat is higiénikus, rendezett környezet várja, érje a közösségi oldalán a kecskeméti piac. Az intenzív takarítást kizárólag hétfői napokra korlátozzák, amikor a piac egyébként is zárva tart. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
6: 4,50?
5: 4,50, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Uh-huh. Megnyered, nyugdíjas vagy, segére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
6: Nekik vannak még álmaik.
5: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot, kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyeld! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növénnyel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britanniát, és iszonyatosan dübörgött nekik a biznisz.
6: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye az igen, volt igen, a címe. Igen. Hát ott ugyanez.
7: Akkor megvalósította.
6: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
7: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénz tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödet lehet, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
5: Igen, John Ericnek így írják, itt írja, itt ez a lap 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, hogy oké, ő 80 éves volt, egy lottó nyert nyertes, felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
7: De azt látod, hogy először
5: foghatatlan.
7: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, amiket fel kell íratni. Az volt az első ilyen beavatkozás eltartás, hogy elkezdték a Rivotrilt, amit tudom, hogy lemásolni ilyen laborokban, tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
5: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek csinálod?
6: Tökre igaza van.
5: Nincs mit vesztenem.
6: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár.
7: 7 éve Valdív-szigeteken.
6: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
7: De most ez konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk.
5: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építjük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
7: Szerintem ő már évtizedek óta álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy megfelelő, egy maffia vezér legyen.
5: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központban. A Kost központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez valami brutálisat
7: meg
5: csinált.
7: Teljesen más. Nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szalviorina.
5: Szalviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szalviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
7: Na és ez benne a durva, hogy ő egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése.
5: Na, de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
7: Netflix,
5: tehát fölépítették.
7: Netflix. Az egész Netflix.
5: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési módja, tehát az, hogy te amfetamint csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni. Létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamint, nem?
7: Ez
5: egy hárman sokáig ülnék most otthon
6: a fejé
5: eszközeivel.
6: Kezdem beisni, hogy amfetamin házilag.
7: Egy 7-9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
5: Igen.
6: Ezt a lelkes.
5: Okay. Hogy csinálná nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk
7: kataflám?
5: Nem, mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de diklofenak.
6: De nem tudjuk, hogy jó működtek-e a gyógyszerek. Lehet,
5: imádták.
6: Hogy csak...
5: Szétszették. Hát, onnan indult, ott kapott fényt, akkor ezt fejleszünk tovább először.
6: Honnan? Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
5: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
7: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet minden tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
5: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
7: Cukor, só és minden jó.
5: Igen, cukor, só, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer. Csupa legális. Dologból lesz egyszer csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arány.
7: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült és el lehetett adni.
5: Tehát ha bemegyek egy DM-be, vagy
7: bemegyek egy... Családból csinálták.
5: Egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint?
6: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
5: Igen, az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a fejlődöm. Igen,
6: na, veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
5: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
7: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszertárból. Úgy kell kinézni, hogy legyen valamilyen hatás. Most érted? Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
5: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
6: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
7: Én amúgy savlekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
5: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten fölhívsz. Csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
7: Én is segítettem faternak sört főzni.
6: Na, hát. Ugyanaz. Na meg, nincs, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
7: Van ilyen legendárium, hát szerinted... amúgy a BME-n, a vegyészkaron. Na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnaptól be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan amúgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig meggazdagodnak.
5: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állított, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
7: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
5: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát ez már nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint. Ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
7: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
6: Ott van, egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
5: A kisházban volt egy ipari méretű.
6: Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
5: Istáló is volt.
6: Ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
7: A rotakapa mellett tartom a gyógyszerkészítőgépemet.
6: Volt egy ipari méretű gépsor.
5: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unokái is benne voltak, én ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
7: Na itt írják, tessék, Kiszabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
5: És meg is vagy.
6: VD40, összefogja, mehetünk.
5: A fia volt az agytrözt, az öreg csak beruházott.
6: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
5: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
6: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt a...
7: De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a 4 ember lefotózó, azért nem ilyen mafia gangster arcok.
5: De Guy Ritchie film.
7: Ez egy Guy Ritchie film, igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
5: Kiégett 30-asok, 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorába voltak? 2022. április 1-ére a rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke. Az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek? Mi
7: mindig ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kaptam Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
5: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltnátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtöskálcsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet, van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki. Mi az életetek biznisze?
6: Óriás lóvé reményében.
5: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
7: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a műköröm bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfoghatatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
6: Szoríts ki a piacról.
7: De hogyan?
6: Eszter Körmök.
5: Én sem voltam soha ez a vállalkozó. Nem voltak nagy biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
7: Szimmeringeket kell árulnod, és akkor már nem tartod. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai, nekem van egy ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
6: És egyébként tényleg?
7: De szinte látom, hogy ilyen gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézem a tampóhoz a megfelelő cucc. De...
5: Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Uh-huh. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
6: Te lennél?
5: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki
7: ott.
5: Nem
7: semmi.
5: Csak csinálni egyet valahol. Börzsöny, Mátra, és tudod,
6: azért
5: X időre...
6: Te fogsz hátra dőlni. Csak szólok.
7: E brutál.
6: Mert pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
5: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám. Ez egy ilyen szívközpontú dolog lenne.
6: Ja, oké, csak pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan.
5: Nem is arra gondolok.
6: Ja, akkor jó.
5: Mi az, hogy megcsinálnál?
7: Ő arra gondolom, hogy Hitlernek volt a sasfészek.
5: Igen, pont ezt a hasonlatot tudom mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
7: Hogy tudod, hogy hogy menekül az emberek elől, aki így idejelben nem kedvelnek engem a rosszabb mixeim miatt.
5: De valahogy de tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod X napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna.
7: Zsül már csapágyasra bólogatta magát a témában.
5: Zsül befoglalná. Zsül befoglalná.
6: Nem, Zsül túravezető lenne a Tátrában.
5: Egyébként abszolút.
6: Túravezető a Tátrában.
8: Én ott vennék egy hotelt.
5: Jó! Oda nézd! A kis lőrinc.
8: Vagy egy felvonót.
5: Felvonót!
7: Nekem az egész házat tetszenek.
5: Megvennéd a Tátrát, mi?
7: Van az, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? De azok a lombházak nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
6: Tiny house. Hmm.
7: De a tiny house, az
6: úgy izé? Hívják.
7: Az, és akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
6: Jó meg van csinálva. Kinyírom,
5: gyerekek. Bármilyen gazdasági ötletem volt, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem
7: el,
5: azt nem meséltem, amikor Fornettit akartam árulni Londonba.
7: Nem,
6: ezt nem hallottam.
5: Nem ismered ezt a sztori? Te nem tudod a Fornetti sztorimat?
6: A legnagyobb biznisz.
7: De azt tudod, hogy már többen belebuktak, azt mondom, a Dombi is egy ilyenbe.
5: Azt gondolod, hogy Londonban nem esznek Fornettit?
6: De várjál, hogy Dombi is belebukott.
5: Azt nem tudtam, hogy
6: egy csávó, aki szivat benneteket.
5: Hát nekem is így tűnik, igen.
7: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt?
5: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él x millió magyar. Úgy adattam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem voltak arra emberek. De mondom, itt fogunk árulni. Ez megnyitottam egy üzletet. És webkamerán néha néztem, hogy mi történik benne volt, és soha nem láttam vevőt.
6: De eladót se.
5: De eladó, az benne állt. Az volt? Azt hiszem, két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakás árája fognál. És ugye azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a Fornettit, magyar él kint Londonban, megnyitjuk, gyerekek, metró mellé, benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
7: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy, de...
5: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban? Szarhelyen volt a bolt.
7: És csak a Fornetti miatt járnak az. És hogy vitted neki a fagyasztott Fornetti ilyen bőröndökben?
5: Kis táskában.
7: Hoztam most négy bőrönd pintását, egy
6: fahér.
5: Voltam Londonban, munkahelyi központban. Mint vállalkozó, el kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozóit kiváltani. Én szeretnék fordítani, nyitni
7: mondom. Az a legdurább, ha ezt Bátor terenyén nyitnád meg, és kilenni a Sebestyén Balázsi, degeszre kerested volna.
5: Én Londonban akartam inkognitóban fordítani. Itthon megnyitni az én nevemmel, amit könnyű, az megy. Nyissál Fornettit Londonban.
6: Nem is sikerült.
5: Nem is sikerült.
7: Tudom, hogy még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csoki csöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik nagy.
5: Ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
7: Imádom. Hát, az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
6: Kellett a jövőre gondolni.
7: Mikor ismerted fel azt, hogy ez egy probléma?
5: Tessék?
7: Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
5: Elvitt a csávó, és elsétáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkában. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Haver, igazad van. Én vagyok a hülye déli egykor.
7: Életemben nem dolgoztam még, hát csinálnék ez
5: utcán. Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy mennyien vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránéz, hogy hát, most van bent egy vevő. Te sose volt bent senki. Tudod, mekkora biztos.
6: Álltak a pogácsát, csak száradtak.
5: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
7: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
5: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
7: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát, hogy te mindent tudsz arra, hogy...
5: Egy idő után nem néztem.
6: Azt mondom, hogy nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
5: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
6: Jó.
7: Most hírek, Eszter, Bátor terenyén van Fornetti is egy aranybánya, még mai napig.
5: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csúros csácskával, szép tömik a hasukat, figyelj. Szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
6: Úgyhogy... ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
5: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
6: Szerintem jó.
7: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van Fornetti és egy aranybánya még mai napig.
5: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával, szép tömik alsukat, figyelj. Szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
6: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
5: De jól hangzik.
6: Ugye?
5: De jól hangzik. Köcsökölés
7: a naplementében.
6: Igen, magyarul így hangzik, de végsem mondhatod ezt róla.
7: De miért szóval sokkal jobban hangzik?
5: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! Ahogyan vidd ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
7: Egy vállalkozó géniusz találtunk az SMS falon.
5: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
6: Ha persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet zabálják.
7: Hát, nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
5: Igen, mi volt?
7: Ne,
5: adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem feltétlen.
7: Etnikai puszi.
5: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28 fokban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
9: Sziasztok, jó reggelt.
5: Óriási. Tehát négercsókos Sri Lankára ez...
7: Példakép.
6: Egy milliárdossal beszélünk?
9: Ötletnek jó volt.
7: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
9: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízű, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a négercsóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy négercsók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
5: Mennyit adhatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy négercsókot kell eladni Sri Lankán?
9: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban jutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
5: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
7: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
9: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
7: Ez hisz ebben az üzleti modellben.
5: Hasonlóan nyitottam Londonban mélyhűtő túrostáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
9: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs létjogosultsága.
5: Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
6: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
9: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
7: Ezt tettetek a házasságotokat?
5: Igen, a néger csoktad be.
9: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
5: Az volt a második?
9: Az volt az első, amikor az befucsolt, jött a néger csók.
5: Szenzációsak vagyok. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok mi, a harmadik, ott vagyok. Na jól van, okay, Eszter.
9: Hello,
5: imádom.
4: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
3: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forint alolcsóbb literenként minden nap. Csak

0: a multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a trendoptikákat!
1: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
2: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
3: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
2: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
4: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
5: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
6: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
5: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
8: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dom Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitó napján. jazzfőváros.hu.
9: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
10: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
9: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, az internet segítségével bárhol, a rádioegygong.hu-n. Faragó Miklós vagyok, augusztus 5-e, szerda van, ma is marad a forró idő perzselő napsütéssel, és már most is 34-35 fokot mutatnak a hőmérők, pedig csak 10 óra múlt 8 perccel. A délutáni órákban a 40 fokot is elérheti majd a levegő hőmérséklete. Nálunk pedig folytatódik a nyerőnyár nyereményjáték, ahol a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben Viberen kell küldeni a 29 414 020-ra, és hogy mikor? Amikor megvan, hogy melyik az óra slágere, amit ugye megjelölök, egy jól ismert dal, a címe és az előadó neve kell nekem majd, és így a kalapba kerülhettek. Mert napi nyereményekért játszhattok velünk, ezen a héten minden nap sorsolunk egy Szenkor 2 az 1-ben álló porszívót, a Soltvadkerti Power Home műszaki bolt jóvoltából, illetve családi belépőt a Jakabszálási Magyar Kertbe. Játszatok velünk ma is!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a netpercek rovatunkkal, a Meta új jelzéseket vezet be azoknak a szülőknek, akik felügyeleti eszközöket használnak Instagramon. A változás lényege, hogyha egy tinédzser a Meta AI-jal folytatott beszélgetésben öngyilkosságra vagy önsértésre utaló gondolatokat ír le, a rendszer bizonyos esetekben értesítheti a szülőt. Ez érzékeny téma, mert egyszerre szól a gyerek biztonságáról és a magánszféráról. A Meta azt írja, hogy a jelzések célja nem a gyerekek megfigyelése, hanem az, hogy a szülő időben észrevegye, ha komoly baj lehet. A hétköznapi tanulság az, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak játékos kérdésekre válaszol, a fiatalok sokszor olyan dolgokat is leírnak egy chatbotnak, amit felnőttnek nehezebben mondanak el. Ezért fontos, hogy a családban legyen szó arról, mire való egy ilyen eszköz, és mikor kell valódi emberhez fordulni. A technológia segíthet jelezni a bajt, de nem helyettesíti a szülői figyelmet, az iskolai támogatást vagy a szakember segítségét. A legfontosabb üzenet, a gyerek ne maradjon egyedül az online térben sem. Egy ilyen figyelmeztetés akkor ér valamit, ha utána valódi nyugodt emberi beszélgetés következik. Ilyenkor a gyors, nyugodt reakció többet ér, mint a tiltás.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ne felejtsétek el, ma is nyerhettek állóporszívót és a Jakab Szállási Magyar Kertbe belépőt. Ha tudjátok, hogy mi az óra slágere.

0: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Kong nyeremény özönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Kongon!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadj

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma délután 3 órakor nyitják meg a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítását a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Aki szereti a brit történelmi és bűnügyi sorozatokat, nagy eséllyel imádni fogja a Peaky Blinders-t, vagyis a Birmingham bandáját. Erről a 6 évadot és egy filmet megért szériáról fognak egyébként beszélgetni a Katona József könyvtár augusztus havi kibeszélőjén, ami egyébként ma délután 16:30 lesz a könyvtárban. A Széchenyi István közösségi ház is gyerekeknek, családoknak kínál programot ezen a héten, ugyanis 5 napon át kreatív foglalkozások, játékok, különleges vendégek és közösségi élmények várják a gyerekeket és a családjaikat. A részletes programokat keresétek a Széchenyi István közösségi ház Facebook oldalán. Szombaton este 7:30-tól a Lajos Mizsely iskolatónál pedig a Jump Rock Band lép majd színpadra. Illetve folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda aktív nyár programja, melynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. És most szombaton egy kis programváltozás történt, hiszen Domokos Hédi tart majd szombaton 9 órától alakformáló tornát a Kenterben. Kellemes időtöltést kívánunk valamennyi programhoz.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk következnek. Az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán a mai napon több szakaszon is dolgoznak. Sövényvágás és burkolati jelek festési munkákat végeznek. A lassan mozgó gépláncok mögött sávzárások és sebességkorlátozás követel figyelmet az autósoktól. Szeged felé az M0-ástól Lajosmizséig haladnak a délelőtti órákban, valamint Kiskunfélegyháza előtti szakaszon, ugyancsak a Szeged felé vezető oldalon a 107-es és 114-es kilométerek között délután 6 óráig kell számítani forgalom korlátozásra. Budapest felé pedig Lajosmizsétől a 44-es Albert és a Dobos csomópontig reggeltől késő délutánig számítani kell forgalom korlátozásra. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Ebben az órában is volt egy megjelölt dal, sokan fel is ismertétek. Hát így nyerhettek állóporszívót és családi belépőt a Jakab-szállási Magyar Kertbe. Ors írta nekünk, hogy ő nagyon elfogadná ezt a porszívót. Hát mindenki így van ezzel, aki játékra jelentkezik, úgyhogy egy kis szerencse is kell. Kiderül mindjárt, hogy kit hívok vissza, és persze remélem tudni fogja a megjelölt dal pontos nevét, illetve az előadó nevét és a dal címét fogom kérdezni. De még jött a nyerni szeretnék üzenet a 29 414 020-ra a következő dal alatt. Switch Disco, Rehab, Sam Felt, ez a Sleep Tonight.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Jó műsorvezetők, miatt szeretem a Rádió 1 gongot hallgatni. A jó változatos slágerek, zenék miatt.
0: Rádió 1 gong.
2: Szuperek vagytok.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Szinte biztos, hogy a Liverpoolból ingyen távozó egyiptomi legenda Mohamed Salah Törökországba igazol, de a nyár elején felröppent hírekkel ellentétben nem egy isztambuli sztárcsapatot, a Galatasarayt vagy a Besiktást választja, hanem a Trabzonspor-ba szerződik. Ha lehet hinni a török sajtónak, Salah ma este érkezik meg Trabzonba. Ha valóban létrejön az üzlet, úgy az egyiptomi támadó az Európa Ligában akár a Ferencváros ellen is szerepelhet, ugyanis az FTC következő ellenfele a török gárda lesz, ha a Fradi tovább jut az EL selejtező harmadik fordulójából. Dán sztárcsapathoz igazolt az Újpest egyszeres válogatott labdarúgója Margráf Ákos. A 21 éves védő az FC Köbenhavn csapatában folytatja a pályafutását. Margráf ezen a nyáron már másodszor vált klubot, hiszen a Puskás Akadémiától júliusban érkezett az Újpesthez, ahol az NB1 első fordulójában még pályára lépett, ám a dán klub megkeresésének nem tudott ellenállni. Két ezüstérmet is szereztek a magyar nyíltvízi úszók 10 kilométeren a párizsi Európa-bajnokságon. Női mezőnyben az előszezonban medencéről nyílt vízre váltó Mihályvári Farkas Viktória ért el bravúros második helyezést, míg a férfiaknál Betlem Dávid állhatott fel másodikként a dobogóra, Kovács Seres Hunor a 16., míg az EB címvédő Rasovszky Kristófa 23. lett. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok. Hamarosan játszunk, előtte még néhány igazi ma is lenger, például Ed Sheeran, ez most a Lab.

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerő nyár. Rádió 1 gongon.
1: Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon, már egy szerencsés hallgatónknál, aki szeretne nyerni.
2: Igen, tessék.
1: Szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió 1 gongból.
2: Szia.
1: Te ki vagy?
2: Egy én hölgy. Lia vagyok.
1: Te Lia vagy. Szia. Hol értünk utol? Mit csinálsz, Lia?
2: Csak így teszek-veszek így a napomban.
1: Igen, ezek szerint nem dolgozol, mert nagy a hangzavar, vagy a munkatársak ilyen hangosak.
2: Nem, ez a tévé egyébként, ez a tévé.
1: Tévé. Tévé, hallgatod a rádiót?
2: Nem, a telefonon hallgattam.
1: Ja. Multifunkciós vagy, Lia, ezek szerint.
2: Igen, egyébként igen.
1: És még így is sikerült megtalálni a keresett dalt ezek szerint.
2: Igen, igen, igen.
1: És mi volt az?
2: Ez pedig Regán Lilinek volt a Heal Me című száma.
1: Pontosan, ezt kerestük. Jól van, kalapba kerül a te neved is.
2: Jaj, de jó, nagyon szépen köszönöm.
1: A délután során 4 és 5 között sorsoljuk a Szenkor 2-1-ben álló porszívót és családi belépőt a Jakabszálási Magyar Kertbe.
2: Nagyon szuperul hangzik mindegyik, úgyhogy hallgatni fogom a rádiót egész nap.
1: Jó, telefonon, a tévé is egész nap szól majd?
2: Igen, egyébként így párhuzamosan, igen.
1: Oh, híreket nézel, vagy sorozatot, vagy filmet, vagy mit nézel közben?
2: Sorozatok szoktak menni, de csak ilyen háttér.
1: Háttér zajnak.
2: Igen, igen.
1: Oké, okay. Szép napot, maradj vonalban, mindjárt köszönöm az adatokat.
2: Rendben, köszönöm, szia!
1: 11 óra lesz pár perc múlva, a következő órában a témában Ágasegyháza polgármesterével beszélgetek majd. Füredi Jánossal egy projekt kapcsán lesz a vendégünk, de az aktualitásokról is beszélgetünk, mert például ugye Ágasegyházat megközelíteni az 52-es úton keresztül is lehet, de most az 52-esen ugye folyamatosan dolgoznak, úgyhogy ha nektek is van útinformációtok, akkor ez is jöhet majd. És jön ez a dal, Heart Like Mine, ezzel indul a délelőtt utolsó órája.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon! Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakabszálláson. Nyerő nyár! Rádió 1 gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem

0: 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
2: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
3: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
5: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
4: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
6: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószer osztályán 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. Szerezzen be mindent az iskola kezdéshez 20% engedménnyel az Alföld áruházban.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Fontos a tudatos vízhasználat, átmeneti intézkedések léptek életbe a kormányhivataloknál, munkában a Bács-Kiskun megyei revizorok. Demeter Dia vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A városban egyenőre nem vezettek be vízkorlátozást, az extrém szárazság miatt azonban takarékosabban használják a vizet. A társaság közölte, a telepített ágyások öntözését továbbra is folytatják a lehető leggazdaságosabb csepegtető rendszeren keresztül. A facsemeték öntözéséhez pedig a Benkó Zoltán Park tavának vízét használják. Az utak portalanítását ugyanakkor átmenetileg felfüggesztik, hogy a felszabaduló kapacitást a növényzet fenntartására fordítsák. A szökőkutak, párakapuk és ivókutak továbbra is működnek. Változik egyes kormányhivatali ügyfélszolgálatok ügyfélfogadási rendje a hőségriasztás miatt. A Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint augusztus 7-ig azokban az ügyfélszolgálati helyiségekben, ahol nincs légkondicionáló berendezés, korábban fejeződik be az ügyfélfogadás. Több helyen 11 órakor zárnak, míg az élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi ügyfélszolgálat délig fogadja az ügyfeleket. A 11 óra utára foglalt időpontok esetében új időpontot ajánlanak fel az érintetteknek. Nyáron is munkában a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai ezen a héten Soltvadkerten, Kaskantyún, Búcsán és Tázláron tartanak célzott ellenőrzéseket. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is, derül ki az adó Trafipax oldaláról. 12. alkalommal rendezik meg a nemzetközi oldalkocsis találkozót Kiskun Félegyházán. A rendezvény augusztus 5-e és 9-e között lesz a parkerdőben, ahol idén először veterán jármű és alkatrész bőrzével is kiegészül a program. A szervezők tájékoztatása szerint a találkozó a motoros életformát mutatja be, emellett idén is nagy hangsúlyt kap a jótékonyság. Fogyatékkal élők és a családok átmeneti otthonának lakói is részt vehetnek motoros programokon. Oldalkocsis felvonulást, ügyességi versenyt és gyermekprogramokat, esténként zenés programokat tartanak. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok. Változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most Rádió egy gól.

Most végre modernebbre cserélheted a régi porszívódat. Eljuthatsz a gyerekekkel egy élő terepasztalhoz. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

Ez itt a Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. Online a rádió1gong.hu-n követhettek minket, de ott vagyunk a Facebookon, Instagramon, TikTokon és a Spotify csatornánkon, pedig megtaláljátok a visszahallgatható műsorainkat. Egyrészt ugye a hétvégi magazin műsoraink anyagait találjátok, illetve a téma című műsor beszélgetéseit is. Ahogy majd a mait is megtaláljátok, hogyha lemaradtok róla, de ahogy említettem, ebben az órában Füredi János Ágasegyháza polgármesterével fogok majd beszélgetni. Egy gyors közlekedési információ, tolódik a forgalom az M5-ösön, a Szeged felé vezető oldalon, Lajos Mizse közelében, csomópontépítés zajlik a 72-es kilométeren, és a külső sávban lezáró, úgyhogy nem baleset miatt tolódik most a kocsisor. Az óra slágerével pedig álló porszívót és rakapszállásra a Magyar Kertbe családi belépőt nyerhettek. Az óra slágerét kell csak megtalálni, SMS Viber számunkra pedig a 29 414 020-ra jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Itt van már a stúdióban Ágos Egyháza polgármestere, Füredi János. Nagy szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat és a szerkesztőséget.
2: Amiről pedig beszélni fogunk elsősorban, az egy projekt, mégpedig az a címe, hogy csapadékvízgazdálkodás Ágos Egyházán. Mit lehet tudni erről a projektről, mikor indult, befejeződött-e már, hol tart most?
3: Igen, az önkormányzat sikeresen pályázott a településfejlesztési operatív plusz programra, az élhető települések felhívásra, melynek keretében a csapadékvízgazdálkodás Ágos Egyházán című projekt 201,1 millió forint támogatásba része. Az elkészült tervekbe áttört falu elemek voltak tervezve minden helyen összesen 283 méter hosszan. Ezt az irányító hatóság javaslatára át kellett dolgozni, át kellett terveztetni, ami azt jelenti, hogy bizony a Kossuth utcán maradhatott meg az áttört falu elemeknek a beépítése, a többi helyen pedig rácsos, gyephézagos elemekkel kellett kiépíteni az árkokat gyakorlatilag. Ez annyiból, hát jó vagy rossz, nem tudom, ott el fog szikasztódni mind a két helyen a víz természetesen, hogy itt a következő tervezésnél a becslés, a költségbecslés már csak 171 millió forint lett, tehát ami visszafizetésre kerül, az a kettő közötti különbség, mert azt nem használjuk fel. A második terv, amikor már gyakorlatilag újból terveztettük ezt az egész rendszert, az már elfogadásra került, ott elkezdtük a közbeszerzési eljárást, mert ugye 50 millió feletti volt. A közbeszerzési eljárás elég sok időt vett magához gyakorlatilag, de az is lebonyolodott, így a közbeszerzési eljárásnál a legolcsóbb vállalkozót tudtuk kiválasztani, akivel a szerződéskötés meg is köttetett. Innentől kezdve, tehát januárban megkötöttük a szerződést, nagyon rövid idő volt arra, hogy itt 6 hónapon keresztül be tudják fejezni, de az utolsó simítások vannak jelenleg folyamatban, és a végső kivitelezés, elszámolás az augusztus 12-e lesz. Tehát akkora úgy gondolom, hogy be fogják mindenképpen fejezni, és akkor a kifizetést meg tudjuk oldani. Ennyi volt ez a csapadékvízgazdálkodásnak a lényege.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Ágasegyháza polgármester a vendégünk, Füredi Jánossal beszélgetünk, csapadékvízgazdálkodás Ágasegyházán. Azt gondolom fontos projekt, hiszen így a mai aszályos időszakban nagyon fontos az, hogy a csapadékvizet megtartsuk, és Ágasegyháza ebben akkor lépett.
2: Igen, Ágasegyháza talán az elsők között lépett, ugyanis ezek a vizek, tehát nem mennek ki a faluból, ott maradnak az utcákon, ott fognak elszikkasztódni, és előnyt fognak jelenteni a növényzetnek és a lakóknak az udvarához is. Ez lényegesen fog csatlakozni, mert ott marad a víz valamilyen minőségben.
1: Csak legyen eső, az a lényeg.
2: Így van, így van.
1: Egyébként. A projekt megvalósítása alatt a lakosok, a lakosság mit tapasztalt, illetve mennyire volt nehéz az élet, illetve akár fennakadást okozott, akár a közlekedésben? Erről mit lehet tudni?
2: Igen, a közlekedésben gyakorlatilag nem okoztak olyan kirívó fennakadást. Ugye ez olyan dolog, hogy szinte minden beruházásnál Ágasegyházán, de azt hiszem, hogy más településeken is vannak olyan személyek, akiknek nem igazán tetszik az, hogy feldúrják az utcát. Ez valamilyen szinten jogos. Itt is volt nálunk, sőt, ugye képviselői részről is voltak aggályok, de azért úgy gondolom, hogy megnyugodtak a végére, mert most már látják, hogy szép csatornák alakultak ki, és voltak fák is, amit ki kellett szenni, az helyett viszont újak fognak majd telepítődni.
1: És itt a hét elején akkor a projektet mutatták be, illetve hogy már a végéhez közeledünk, volt egy esemény, ugye?
2: Igen, volt tegnap egy esemény, ahol bemutattuk, hogy gyakorlatilag a végéhez közeledünk, és ott volt a megyei önkormányzattól, meghívottak a projektmenedzser, és ott a szalagvágás is gyakorlatilag megtörtént.
1: Ez most egy nagy beruházás projekt volt, más is fut a háttérben, illetve vagy az elmúlt időszakban, vagy ami a közeljövőben várható, hogy elkészül, van más projekt is, amiben érdekelt a település?
2: Igen, van egy 20 millió forintos projekt, ami a Magyar Falu Program által kiírt pályázat, amit megnyertünk. Jelenleg még ez képlékeny, ugyanis még a pénzek átutalása nem történt meg, de várjuk, hogy ez minél előbb kialakuljon. A kivitelező gyakorlatilag megvan, ezt úgy gondolom, hogy még az idén be tudjuk fejezni, illetve elkezdeni és befejezni. Ez az összes lámpatesteket szinte felöleli Ágasegyházán, ami a közterületeken van.
0: Téma. A Rádió egy gongon. Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió egy gong nyereményözönében. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon!

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerőnyár! Rádió 1 gongon! Téma: a Rádió 1 gong közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Ágasegyháza polgármester, a vendégünk Füredi Jánossal beszélgetünk. Ágasegyházát, hogyha meg akarjuk közelíteni, akkor az 52-es utat használunk el. Most mennyire nehézkes a közlekedés, mit lehet tudni, ön is akkor első kézből tapasztalhatja, hogy tényleg most milyen a közlekedés, hogy lehet megközelíteni Ágasegyházát, vannak is a fennakadások?
2: Gyakorlatilag én ma láttam azt, hogy Ágasegyházát úgy lehet megközelíteni, hogy a kerekegyházi bekötő út felől, de ez én úgy gondolom, hogy nem okoz olyan nagy fennakadást. Ez nagyon jó dolog egyébként, hogy felújítják az 52-est, mert ahhoz képest, ami 1930-ban épült, ugye ez egy makadám úttal indult, ahhoz képest most ez már egy intelligens út fog lenni, főleg a 4 kör forgalommal együtt. Valamikor ez az út ugye Ágasegyháza, Izsák és Fülöp szálláson keresztül ment. Ezt a gyakorlatilag a 40-es évek környékén alakult ki, hogy az 52-es ez egy egyenes út fog lenni. Igazából Magyarország egyik legegyenesebb útja, úgyhogy erről ennyit. Köszönöm szépen.
1: Aztán, ha már ugye kánikulai napokat élünk, Ágasegyháza hogyan éli meg ezeket a napokat? Önöknél van-e valamilyen korlátozás? Egyáltalán mit tesznek, hogy jobban elviselhető legyen a hőség? Mit lehet erről tudni? Milyen intézkedéseket hoztak?
2: Jelenleg külön intézkedések nincsenek. Én feltettem azt a dokumentációt, ami által országosan, és ugye kérik, hogy vizet, az energiát úgy osszuk be, hogy azért másnak is jusson, és ne pazaroljuk feleslegesen. Tehát valamilyen szinten locsolni kell, az biztos, de általában azok locsolnak, ami nem ivóvíz jellegű, hanem azok a furtkutak, ami nincs bevizsgálva gyakorlatilag, mint ivóvíz, tehát arról locsolnak, de ott is úgy látom a lakókat, hogy teljesen megértik ezt a problémát, és nagyon óvatosan locsolnak, és az áramot is úgy használják, hogy legyen mindenkinek.
1: És már csak a végére egy kérdés, a kulturális szempontból érdeklődöm, hogy várható-e valami rendezvény, vagy önöknél mikor szokott falunap lenni így az őszi időszakban, jól tudom?
2: Szeptemberben lesz.
1: Melyik nap konkrétan?
2: Szeptember 12-én szombaton lesz a falunap Ágasegyházán. Gyakorlatilag délelőtt van egy főzőverseny, egy kiállításoknak a bemutatása, délelőtt van egy polgármesteri beszéd, esetleg ha majd lesz kitüntetett, akkor azoknak a méltatása. A gyerekeknek lesz egy előadás, ez a brémai muzsikusok fognak fellépni, azt követően a déli órákban fog egy ilyen 30-40 kocsiból álló lovas felvonulás áthaladni. Kotthegy Zoltán fog majd 4 órakor fellépni, azt követően pedig a Bódi Csaba és a Regán Lili.
1: És ez, buli lesz.
2: Igen, buli lesz. Ez, én úgy gondolom, hogy a fiatalságnak és az idősebb korosztálynak is meg lesz a szórakozási lehetősége.
1: Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, hogy eljött hozzánk, és elsősorban beszélgettünk a Csapadékvíz Gazdálkodás Ágasegyházán című projektről és egyéb aktualitásokról. Szép napot kívánok!
2: Természetesen köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Ahogy az óra elején említettem, Szeged felé az M5-ösön csomópont építés zajlik. Lajos Mizse közelében a 72-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 4 kilométeren torlódik a kocsisor, írja ezt az Útinform. Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát zárták le. Balesetmentes közlekedés mindenkinek. Ha van információtok, jöhet SMS-ben, Viberem.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: itt a rádió egy gongon, ezen a héten állóporszívót és családi belépőt nyerhettek.
1: Igen, tessék.
0: Kapszállásra. Halló, szia, Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongon.
1: Szia, Niki vagyok.
0: Hello, Niki, tudod miért hívtalak, igaz?
1: Igen, igen, és nagyon örülök neki.
0: Hát mindenki örül.
1: Egész héten erre vártam.
0: Senki nem mondta még azt, amikor felhívjuk, hogy jaj, miért hívtál?
1: Igen, ez nagyon jó.
0: Igen, ez fura lenne egyébként. No, egész héten várod a hívásomat. Hát szerda van, úgyhogy a mai napi sorsolásba bekerülhetsz. Hogyha megmondod, mi volt a megjelölt dal, Niki?
1: Lady Gaga-tól az Abracadabra.
0: Igen, ezt a dalt kellett megtalálni, és esélyed van a Szenkor 2001-ben álló porszívóra, meg a nagykörös, nem nagykörös, Jakabszálás, másik irány. Másik irány. Szóval igen, a Jakabszálási Magyar Kertbe családi belépőt is adunk majd a porszívó mellé. Jó?
1: Nagyon jó lenne. Nagyon-nagyon örülnék neki.
0: Szeretsz porszívózni egyébként?
1: Nem kifejezetten, de most már kezd tönkre menni a porszívónk, és ez most pont jó lenne.
0: Ugye 2001-ben ez álló porszívó is, meg morzsaporszívóként is használható.
1: Igen, szuper. Tényleg nagyon örülnék neki.
0: 4 és 5 között lesz a sorsolás, jó?
1: Igen, várom nagyon, hogy hívjatok.
0: Következő órában indul a Daily Mix Ray Dalton slágerével. Ez lesz a Blood Running, és pár perc múlva a hírekben arról is hallhatok majd, hogy egyes kormányhivatali ügyfélszolgálatok ügyfélfogadási ideje is változik így a hőség miatt. Jövünk a legfrissebb információkkal mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Nincs még vége a nyári nyerem.

0: kapszálláson. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kerti a kapszállás támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.

0: István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dom Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. jazzfőváros.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
6: Energiatakarékossági intézkedések a strandokon. Biztosított az óvodai bölcsődei nyári ügyelet. Berobban a parlag főszezon. Demeter Dia vagyok. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Kecskeméti fürdőben és a Széktói strandon. A Benkó Zoltán Park közösségi oldalán azt írják, augusztus 12-ig zárva tart a szauna világ, a csúszdák minden nap korlátozott ideig működnek, a hullámmedence pedig a korábbinál ritkábban üzemel. A közlemény szerint zárás után a légtechnikai és vízgépészeti rendszerek energiafelhasználását is csökkentik, ugyanakkor a vízminőséget továbbra is biztosítják. Továbbra is biztosított Kecskeméten az óvodai bölcsődei nyári ügyelet. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester közölte, a rendkívüli hőség miatt az ország több pontján nehézséget okoz a legkisebbek nyári ellátása, a városban azonban megoldották ezt. Az eredetileg ügyeletre kijelölt intézmények közül háromban nincs klíma, ezek helyett olyan óvodát ajánlottak a szülőknek, ahol biztosított a klimatizált helyiség. Berobban a parlag főszezon, hamarosan már országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet a pollen koncentráció. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, mondta rádiónknak Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
7: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orr folyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
6: A KTE is alkalmazkodik az energiatakarékossági intézkedésekhez. A klub közölte, igyekeznek minimálisra csökkenteni az energiafelhasználást a Széktói stadionban. A tájékoztatás szerint a center és edzőpálya locsolását továbbra is a stadion évtizedek óta működő vízgyűjtő rendszeréből emberi fogyasztásra nem alkalmas vízzel végzik. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos, derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok. Változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
4: Rádió
8: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és elstartolt már a 2 órás déli mix. A mikrofonnál pedig Faragó Miklós 14 óráig. Álló porszívót és családi belépőt nyerhettek ki a kapszállásra a Magyar Kertbe. Ezeket a nyereményeket kínáljuk, és ez egy napi nyeremény, amit 4 és 5 óra között sorsolunk ki. Kalapba pedig úgy tudtok kerülni, hogy az óra slágerét kell megtalálnotok ebben az órában is. Megjelölök egy dalt, és az előadó neve vagy a dal címe fontos, és ezt kell tudni, hiszen ezt fogom majd kérdezni attól a szerencsés hallgatótól, akit majd visszahívok az óra második felében. A játékra SMS-ben, Viberen tudtok jelentkezni, nyerni szeretnék üzenettel a 2094140-ra írjatok, de ide várom a közlekedési híreket, és a névnapos születésnapi üzeneteket is szívesen olvasom. Ne felejtsük el, hogy ma a Krisztinákat lehet felköszönteni, úgyhogy boldog névnapot kívánok nekik innen a Rádió egy gong stúdiójából.

Próbáld ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! Rádió 1 gongon! Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Oliver Rodrigóval folytatjuk, aki a Disney műsorában még gyerekként kezdte meg a pályafutását, a High School Musicalben is láthattuk, és onnan is ismerős lehet. Nektek pedig lehet egy álló porszívótok is. Hát Puha Évi kolléganő próbálkozott itt porszívózni a stúdióban. Erről egy videót is találtok a Facebookon, Instagramon, TikTokon. Keressétek, nézzétek meg!

most a Rádió Egyen. Most a Rádió Egyen. Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió Egy Kong nyereményözönében.

A Rádió egy gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix 14 óráig. Hamarosan hívom majd szerencsés hallgatónkat, aki megnevezheti az óra slágerét, és közelebb kerülhet az állóporcivóhoz és a jakabszállási magyar kertbe szóló családi belépőhöz. Torlódik a forgalom nem csak Szeged felé az M5-ösön, hanem már Budapest felé, ugyanis Örkény térségében burkolatjeleket festenek. Az 50-es kilométer közelében a külső sávon mozgó terelésben zajlik a munkavégzés, úgyhogy mögötte több mint 5 kilométeren torlódik a kocsisor az M5-ösön. Bibi Rexa fét lesz olyan azoknak, akik most éppen a dugóba kerültek, dugóban ülnek, vagy csak úgy útközben hallgatnak bennünket. Jó utat mindenkinek!

a Rádió Egyen. Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár a Rádió Egy gongon.

0: Rádió 1-en.
1: Csak itt a Rádió 1-en.
0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
3: Nálam állandóan lesz szó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerő nyár. Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és már hívtam is szerencsés hallgatónkat, aki bekerülhet a kalapba, és a délutáni sorsoláson részt vehet.
2: Igen, tessék.
1: Szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból Kecskemétről. Ki van a vonalban?
2: Szia, Dori vagyok.
1: Dori, hol hallgatsz minket? Kecskemét?
2: Nagy körös.
1: Nagyon jó. Mivel foglalkozol? Mi a munkakör?
2: Ez is az is, forrasztás minden.
1: Jó, akkor nem engedtek haza, és nincs otthoni munkavégzés.
2: Nincs, klimatizált helyiségben vagyunk.
1: Az még a jobbik eset, igen, akkor, hogy legalább.
2: Így van.
1: Oké, na és hallgatod a rádiót, és mi volt az óra slágere, mi volt a megjelölt dal?
2: Tóth Abigail, Sugar Daddy.
1: Tökéletes választ kaptunk, úgyhogy már is a neved a kalapba teszem, és részt veszel a délutáni sorsoláson.
2: Szuper, nagyon jó, köszönöm szépen.
1: Tudod, hogy miket nyerhetsz? Két nyereményünk van.
2: Valami belépő, meg álló postívó.
1: Igen, ezek a fontos fókusz szavak. Családi belépő, a kapszállási magyar kertbe, ugye ez a belépő. Az álló porszívó, meg valóban a Soltvadkerti Power Home műszaki bolt jó voltából egy 2-1-ben álló porszívót fogunk majd kisorsolni délután 4 és 5 között.
2: Szuper, de jó lenne.
1: Nyereményjátékunk folytatódik a következő órában is. Egy megjelölt dalt figyeljetek, az lesz az óra sláger, és az segíthet közelebb a nyereményeinkhez. Minden részlet a radio1gong.hu-n, Facebookon, Instagramon, és persze követhetőek vagyunk a TikTokon is. A következő órában a Daily Mixben ezzel a dallal folytatjuk. Butterfly!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió 1 gongol!

0: Hétében aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége, amivel nem csak az iskola kezdést tehetett könnyebbé, de a világot is jobb helyé varázsolhatod. Csatlakozz a Plazma Center életmentő közösségéhez augusztusban. Sikeres alkalmassági vizsgálatot követő első 4 plazmadásoddal 105 ezer forint juttatásra tehetsz szert, miközben életmentő gyógyszerek előállításához járulhatsz hozzá. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cedlidi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
3: Kattintson webshopunkra! intersilver.hu.
4: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu
5: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószerosztályán 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. Szerezzen be mindent az iskola kezdéshez 20% engedménnyel az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Senkit ne hagyjunk a parkolóautóban, a legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. Folytatódott a nagy takarítás a budai utcai piacon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
8: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
7: A legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban megrendezett szakmai kurzuson az alvási apnoé korszerű műtéti kezelésével ismerkedhettek a résztvevő szakemberek, köztük fülorgégészek, száj, álcsont és arcsebészek. Élő műtéti bemutatók, közös eset megbeszélések és digitális tervezési workshopok alkották a programot. A továbbképzésen elhangzott a korszerű diagnosztikai módszerek, a digitális műtéti tervezés és a sebészet legújabb technológiáinak alkalmazása ma már meghatározó szerepet tölt be a betegellátásban. A részletes beszámoló a kórház közösségi oldalán érhető el. Folytatódott az éves nagy takarítás a kecskeméti budai utcai piacon. A szakemberek ezúttal a szabadtéri árusítóhelyeken nagy nyomású mosóberendezésekkel alaposan megtisztították és fertőtlenítették a külső asztalokat, hulladékgyűjtő edényeket, illetve a burkolatokat. A környezetvédelme érdekében a munkálatokhoz kizárólag biológiailag lebomló, környezetbarát vegyszereket használnak. Az évente elvégzett nagy takarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat is higiénikus, rendezett környezet várja, írja a közösségi oldalán a kecskeméti piac. Az intenzív takarítást kizárólag hétfői napokra korlátozzák, amikor a piac egyébként is zárva tart. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
9: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
1: Rádió
6: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix második órája, a mikrofonnál Faragó Miklós, és folytatódik a nyerő nyár nyereményjátékunk, ahol is egy Szenkor 2001-ben álló porszívót és a Jakabszállási Magyar Kertbe családi belépőt nyerhettek. Ha tudjátok, hogy mi az óra slágere, mi az a megjelölt dal, ebben az órában egy hölgyet keresünk, aki énekli majd ezt a nyerő dalt itt a Rádió egy gong nyereményjátékában. SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet. Egy hét múlva pedig érdemes lesz az eget figyelni, sok-sok hullócsillag, de akár már most is a következő éjszakákon is elkaphatunk egy-kettőt. Mindjárt jövök a részletekkel, de addig is Switch Disco, Sleep Tonight!

0: Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Gong nyereménye zenében. Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon.
1: 29-414-020, ez az SMS Viber számunk. Ide jöhet tehát a nyerni szeretnék üzenet. A latin popdiva nevét, ha tudjátok, vagy éppen a dalban közreműködő francia DJ nevét is el fogom fogadni, és a dal címét pedig nagyon sokszor halljuk majd a következő 3 percben. Szóval játszatok velünk, ha nyerni szeretnétek. Itt a lehetőség, hogy a Rádió 1 Gong nyerő nyár

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan közlekedési információk, de jöhetnek tőletek is. És várom is, írjátok meg, hogyha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, szedjük össze, hogy mi a helyzet Kecskemét útjain, illetve a környéken, vagy ha hosszabb útnak indultok, az is jó jöhet. Másnak is azt gondolom. 29 414 020 az SMS Viber számunk, de egész nap várjuk a közlekedési híreket. És kaptuk a nyerni szeretnék üzeneteket is. Most pedig kapjátok Zigala Riptide című felvételét itt a Rádió egy gongon, a Daily Mixben. Pontosan 1:30-kor.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Itt a Daily Mixben jönnek a közlekedési információk. Az Útinform hívja fel a figyelmet, hogy a mai napon az M5-ös autópályán több szakaszon is dolgoznak. Sövényvágás és burkolati jelek festési munkákat végeznek. És ahogy már említettem, Lajos Mizse közelében Szeged felé az M5-ösön torlódik a forgalom, ugyanis a csomópont építés miatt a külső sávot zárták le, és közel 4 kilométeren torlódik a kocsisor. Olvasható az Útinform hírei között. És hát akik pedig Izsák felé vagy Ágasegyháza felé tartanak, azok számoljanak azzal, hogy az 52-es főúton az új körforgalmi csomópontnál van egy kis változás, és igazából a két település, Ágasegyházát és Izsákot csak a Kerekegyháza csomópontból lehet megközelíteni.
2: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ma is lesz nyereménysorsolás, egy 2001-ben álló porszívót és családi belépőt a Jakabszállási Magyar Kertbe nyerhettek délután 4 és 5 óra között, hogy ki lesz az óra nyertese, aki bekerül a sorsolásba, mindjárt kiderül.

0: Hello, porszívó!
1: Úristen, jó, de örülök, azt a mindenit, atyavilág! Nagyon szépen köszönöm!
2: Nyeremény sorsolás minden nap! Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

0: sima slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Rádió egy gong.
2: Folyamatosan bennetek.

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És a nyerő nyár játékunk zajlik ezen a héten.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, én Brigi vagyok.
0: Hello, Brigi. Hogy vagy?
1: Jó vagyok, köszönöm szépen.
0: Mit csináltál ma eddig?
1: Dolgoztam.
0: És közben?
1: Meg még fogok is.
0: És közben?
1: Közben megírtam egy SMS-t.
0: Kinek írtál SMS-t?
1: Nektek.
0: Többek között igen, de nyerni szeretnék üzenetet kaptunk tőled, azért, mert talán tudni fogod, hogy mi volt ez a megjelölt dal, amiben ugye nagyon sokat segítettem, én pont konferáltam is azt a dalt, egy kicsit sejtelmesen, mert nem mondtam az előadókat.
1: Igen, igen, Jennifer Lopez,
0: igen.
1: És David Guetta, Save Me Tonight.
0: Pontosan, ez egy új dal tőlük, mennyire tetszik, szereted?
1: Igen, igen. Szerintem
0: tök jó. És képzeld el, hogy június elején egy párizsi eseményen ezt élőben is előadták, David Guetta a DJ pultban, Jennifer Lopez pedig a színpadon, illetve ott a környékén. Elképesztő videót találtam róla, és tudod egyébként hány éves Jennifer Lopez?
1: Hát már 50 körül.
0: Ja, már közelít a 60-hoz, képzeld el. És elképesztő, hogy hogyan tartja magát, és micsoda jól kinéző. Mi lehet a titka szerinted? Hogyan legyenek a nők 60 évesen is ilyen fittek, ügyesek? Te ezen rajta vagy? Teszel valami? Mit érte?
1: Hát mostanában nem sűrűn, de gondolom rengeteg edzés, egészséges életmód.
0: Igen, meg a mozgás, nem?
1: Hogy mozgás, hát azt láttam, hogy mennyi energiája van ott a színpadon is, hát én azt...
0: Na hát remélem, neked is van energiát porszívózni, gondolom majd, ha megnyered.
1: Igen, igen, hát bízom benne, remélem.
0: Oké, Brigi, benne van remélem. A kalapban a te neved is, úgyhogy álló porszívót, illetve családi belépőt a Jakabszálesi Magyar Kertbe sorsolunk délután, úgyhogy az esély megvan rá, hogy most így beszéltünk.
1: Rendben, szuper, köszönöm szépen.
0: Kedves Rádió egy gongosok, én búcsúzom tőletek, mert az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, de Király Andor érkezik, itt van már az ajtóban, bekopog, belép, és átadom neki a lehetőséget, hogy ő is kalapba tegyen néhány nevet még, aztán 16 óra után kisorsolja mai napi nyereményünket. Játszatok velünk, további sok sikert, szerencsét kívánok mindenkinek, holnap találkozunk 10 óra után. A következő órában pedig ezzel a dallal folytatjuk. Viszontlátásra, sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!

0: Talánlító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
1: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
2: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dome Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitó napján. Jazzfőváros.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Fontos a tudatos vízhasználat, átmeneti intézkedések léptek életbe a kormányhivataloknál, munkában a Bács-Kiskun megyei revizorok. Demeter Dia vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A városban egyelőre nem vezettek be vízkorlátozást, az extrém szárazság miatt azonban takarékosabban használják a vizet. A társaság közölte, a telepített ágyások öntözését továbbra is folytatják a lehető leggazdaságosabb csepegtető rendszeren keresztül. A facsemeték öntözéséhez pedig a Benkó Zoltán Park tavának vízét használják. Az utak portalanítását ugyanakkor átmenetileg felfüggesztik, hogy a felszabaduló kapacitást a növényzet fenntartására fordítsák. A szökőkutak, párakapuk és ivókutak továbbra is működnek. Változik egyes kormányhivatali ügyfélszolgálatok ügyfélfogadási rendje a hőségriasztás miatt. A Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint augusztus 7-ig azokban az ügyfélszolgálati helyiségekben, ahol nincs légkondicionáló berendezés, korábban fejeződik be az ügyfélfogadás. Több helyen 11 órakor zárnak, míg az élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi ügyfélszolgálat délig fogadja az ügyfeleket. A 11 óra utára foglalt időpontok esetében új időpontot ajánlanak fel az érintetteknek. Nyáron is munkában a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai ezen a héten Soltvadkerten, Kaskantyún, Bócsán és Tázláron tartanak célzott ellenőrzéseket. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is, derül ki az adótrafipax oldaláról. 12. alkalommal rendezik meg a nemzetközi oldalkocsis találkozót Kiskun Félegyházán. A rendezvény augusztus 5-e és 9-e között lesz a parkerdőben, ahol idén először veterán jármű és alkatrész bőrzével is kiegészül a program. A szervezők tájékoztatása szerint a találkozó a motoros életformát mutatja be, emellett idén is nagy hangsúlyt kap a jótékonyság. Fogyatékkal élők és a családok átmeneti otthonának lakói is részt vehetnek motoros programokon. Oldalkocsis felvonulást, ügyességi versenyt és gyermekprogramokat, esténként zenés programokat tartanak. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos, derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
3: A műsorszám termék megjelenik. Megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió egy gong.

Ez pedig továbbra is a Rádió 1 gong, ahol csak igazi, ma is láger megy. A stúdió átvéve, a zenetár előkészítve, üdvözlök mindenkit. A mikrofonnál a következő 3 órában Király Andor. Nézzük csak, hogy mi vár ránk a ma délutánon, természetesen a játék, hiszen nagyszerű nyereményeink vannak, álló porszívó és családi belépő a Jakab Szálasi Magyar Kertbe, hogy mit kell ezért tenni? Egy újabb óra, egy újabb esély, hogy valaki megtalálja az óra slágerét, amint megvan. Várom az üzeneteket. Nyerni szeretnék, ennyit kell bepötyögni a telóba, és el kell küldeni SMS, illetve Viber számunkra 29 414 020-ra. Akit felhívok, majd válaszként az előadó nevét, illetve dal címét fogom kérni. De mindemellett, hogy az agysejteket is egy kicsit kordában tartsuk, szó lesz arról is, hogy a zenei CD-k új eladási rekordokat döntögetnek. Illetve említést teszek még James Hodgesról, ugye mindenki ismeri ezt a nevet, sajnos nem, pedig az övé mérföldkő a közlekedés fejlesztését tekintve, úgyhogy lesznek még itt érdekességek a délután folyamán. Zenében újdonságok is bekövetkeznek majd, most viszont egy jól ismert dallammal folytatjuk, ez lesz a Good Life Fezbolyékkal. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes délutánt!

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Nézzük csak, hogy a nyár további részében még milyen érdekességek várnak mindenkit. Közel 40 perc múlva ma délután 15 órakor nyitják meg a 33. Tisza-alpári alkotótábor kiállítását a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és ipar kamarában. Akik pedig szeretik a brit történelmi és bűnügyi sorozatokat, nagy eséllyel imádni fogják a Peaky Blinders-t, vagyis a Birmingham bandáját. Erről a 6 évadot és egy filmet megért szériáról fognak beszélgetni a Katona József könyvtár augusztus havi kibeszélőjén ma délután 16:30-tól a könyvtárban. Akik pedig abszolút kikapcsolódásra vágynak, szombaton este 7:30-kor Lajos Mizsén tekinthetik meg és hallhatják a Jump Rock bandet. Mindehhez hasznos és kellemes időtöltést kívánok. Rövidesen pedig jön az óra slágere, úgyhogy érdemes folyamatosan figyelni a Rádió 1 Gongot.
0: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Gong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon!

Most végre modernebbre cserélheted a régi porszívódat. Eljuthatsz a gyerekekkel egy élő terepasztalhoz. Nyerő nyár! Rádió 1 Gongon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és most néhány fontos információ mindazok számára, akik kénytelenek autóba ülni ebben a melegben is. Az M5-ös autópálya Röszke-Szeged felé vezető oldalán csomópont építés zajlik Lajos Mizse közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, jelenleg körülbelül 4 kilométer hosszú a kocsisor, úgyhogy aki ezt szeretné elkerülni, érdemes talán már Újhartyánál letérni az 5-ös útra. Illetve Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt a város központ felé vezető sávban. Tegnaptól, hogy meddig azt nem tudjuk, de forgalomkorlátozásra kell számítani. Akinek van egyéb vagy fontosabb információja, szívesen fogadom a forrodrót 76 414 010, de üzenetet is lehet küldeni a 29 414 020-ra.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Ide várom azok jelentkezését is, akik megtalálták az óra slágerét. Nem sokára csörgetek is valakit, most, hogy már vége a VB-nek, valami még fennmaradt, nem csak az eredmények, hanem Shakira dala is, a VB dal, ez pedig a Die Die.

0: Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Ja, Hajni vagyok.
2: Király Andor a Rádió egy gongból. Szia!
1: Szia!
2: Mit csinálsz ebben a melegben?
1: Hát igazából itthon vagyok szabadságon, sok mindenre nem tudom rávenni magam, hogy hasznosat csinálják, úgyhogy csak így vagyok.
2: Igazad van, azt is mondják, hogy ilyenkor az energiákat egy picit fogjuk vissza. Folyadékbevitel megvan?
1: Igyekszem.
2: És hogy hűsíted magad?
1: Mármint nem tudom, mire gondolsz, van itthon klímánk, az van bekapcsolva.
2: Az nagy segítség.
1: Igen.
2: De a vizes törölközőt is ajánlják, akár útközben, autóban?
1: Szerencsére nem kell vezetnem, úgyhogy, de majd ha megyek, akkor kipróbálom.
2: Nagyon jól teszed. Na dehogy, enyhítsük a feszültséget. Van egy feladatunk ahhoz, hogy porszívót nyerj. Tetszene?
1: Jaj, nagyon szeretném, igen.
2: Na, ha nagyon szeretnéd, én meg nagyon szeretném, hogy megmondd, mi volt az óra slágere.
1: Sonic, it feels so good.
2: Egy újabb feldolgozásban. Ugye, mert egy 1998-as dalról van szó, de helyes a megfejtés.
1: Nagyon jó.
2: Tudod, mit jelent?
1: Várom majd a sorsolást, igen, 4 és 5 között.
2: 5 óra előtt figyelni kell újból a telót, de addig is hallgatni kell bennünket.
1: Jó.
2: Addig is jó hűsölést és kellemes pihenést kívánok.
1: Köszönöm szépen.
2: Kellemes napot, szia. Egy újabb zenei óra következik, amelyben folytatódik a jó hangulat, megígérem, nem lesz rám panasz, és mutatok egy zenét, amelyre csak pár percet kell várni, és már indítom is.
3: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol! Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakab-szálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakab-szállás támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
3: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
11: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
12: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával

0: Takarékossági intézkedések a strandokon, biztosított az óvodai bölcsődei nyári ügyelet, berobban a parlag főszezon. Demeter Dia vagyok. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Kecskeméti fürdőben és a Széktói strandon. A Benkó Zoltán Park közösségi oldalán azt írják, augusztus 12-ig zárva tart a szauna világ, a csúszdák minden nap korlátozott ideig működnek, a hullámmedence pedig a korábbinál ritkábban üzemel. A közlemény szerint zárás után a légtechnikai és vízgépészeti rendszerek energiafelhasználását is csökkentik, ugyanakkor a vízminőséget továbbra is biztosítják. Továbbra is biztosított Kecskeméten az óvodai bölcsődei nyári ügyelet. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester közölte, a rendkívüli hőség miatt az ország több pontján nehézséget okoz a legkisebbek nyári ellátása, a városban azonban megoldották ezt. Az eredetileg ügyeletre kijelölt intézmények közül háromban nincs klíma, ezek helyett olyan óvodát ajánlottak a szülőknek, ahol biztosított a klimatizált helyiség. Berobban a parlag főszezon, hamarosan már országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet a pollen koncentráció. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, mondta rádiónknak Kajtora Patini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
1: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szembizketés, az orfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
0: A KTE is alkalmazkodik az energiatakarékossági intézkedésekhez. A klub közölte, igyekeznek minimálisra csökkenteni az energiafelhasználást a Széktói stadionban. A tájékoztatás szerint a center és edzőpálya locsolását továbbra is a stadion évtizedek óta működő vízgyűjtő rendszeréből, emberi fogyasztásra nem alkalmas vízzel végzik. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 Go!

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy. Üdv mindenkinek a mikrofonnál ebben, és még a következő órában Király Andor. Érdemes bennünket hallgatni, figyelni, hiszen most is elrejtettünk egy slágert. Hogy a legkönnyebben bárki felfedezhesse, hogy melyik is ez, egy rövid kis sweeperrel meg is jelölöm, hogy bárkinek esélye lehessen megnyerni a 2-in-1 álló porszívót és családi belépőt a Jakab Szálási Magyar Kertbe. Amint megszólal a dal, várom az üzeneteket SMS, illetve Viber számokra a 29 14 0 20-ra, nyerni szeretnék, ennyit kell bepötyögni. Agit pedig visszahívok, várom tőle a dal előadóját, vagy a dal címét, leginkább mindkettőt. Ha pedig már zene, és mivel a 90-es évek klasszikusa volt a zenei CD lemez, úgy tűnik, hogy újra erőre kapott ez a fizikai médium. Hogy mit jelent ez számokban? Nem sokára ecsetelem, addig viszont zenéjünk, és felfrissülésképpen már is küldöm Avicii dalát mindenkinek, aki dolgozik, akár home office-ban, akár úton van, akár nyaral. Ez lesz az Addicted to You. Nem véletlen. Mindenkinek jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, tartjuk is magunkat ehhez. Egyre követik egymást a legnagyobb kedvencek a folytatásban is, de talán a hallgatók között vannak olyanok, akik emlékeznek a 90-es évekre, a CD forradalmára. Nem most volt, és azt hihetnénk, hogy ma már mindenki csak streamel, közben a CD újra erősödik. 2026-ban már most kijelenthetjük, hogy 16%-kal nőtt a CD eladás, miközben a vinileké, magyarul bakelit lemezeké 2,4%-kal. Persze, a fekete korong még mindig vezet, közel 22 millió fogyott belőle, CD-ből pedig 16 millió. És ami talán a legérdekesebb, sokan úgy vesznek CD-t, hogy lejátszójuk sincs. Ez pedig azért érdekes, hogy miközben szinte minden zenét egy kattintással elérhetünk, egyre többen vesznek új CD és vinil lemezt. A pszichológusok szerint ennek nagyon egyszerű oka van. Egészen más érzés hozzáférni valamihez, mint valóban birtokolni. Egy lemezt kézbe lehet venni, fel lehet tenni a polcra, emlékek kötnek hozzá. Talán ezért is vágyunk még ma is arra, hogy egy kedvenc zenénk ne csak egy alkalmazásban legyen meg, hanem a szó eredeti értelmében, a miénk legyen. Én ezt abszolút abszolválom, szerintem nagyon pozitív hozzáállás, folytatódjék ez így. Nálunk viszont a versengés folytatódik a porszívóért és a családi belépőért a magyar kertbe. Az óra slágere hallatán várom az üzeneteket, nyerni szeretnék SMS, illetve Viber számunkon a 29 414 020. A folytatásban pedig hazatérünk, Regan Lili új dala következik a Spotify-on való megjelenés után. Iszonyatos gyorsan ez lett Regan Lili legtöbbet hallgatott dala, megelőzze a korábbi Blue Heart és Dreaming című számát is. Úgyhogy nézzük csak, mit produkált most nekünk ez a Heal Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol folyamatosan próbálunk segíteni az autósoknak. Ez most sincsen másképp. Hétfő óta az 52-es számú főút 9-es kilométer szelvényében, ez az izsáki csomópont, váltakozó irányú lámpás forgalom terelés van érvényben, a forgalom mindössze csak egy sávon halad, tájékoztatott bennünket a Dunaaszfalt ZRT. Ez annyit jelent, hogy az Izsák felé tartó utat lezárták. Ágasegyházát és Izsákot a következő kerekegyháza csomópontból lehet majd mindössze megközelíteni. Eszerint kéretik tervezni, a nagy melegben kérjük szépen mindenkit legyen türelmes, óvatos, hogy mindenki biztonságban elérje úti célját.
0: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A folytatásban pedig a nyár egyik leghangulatosabb slágere következik az olasz producer, illetve DJ-től. Alex Kenji hoz tehát

könnyebb takarítás egy álló porszívóval, aztán családi kirándulás egy élő terepasztalhoz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért. Nyerő nyár a Rádió egy gongon!

0: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyeremény özönében. Nyerőnyár a Rádió 1 Kongon.
1: Király Andor, és ez a Rádió 1 Gong.
2: Szia, Kata Szabolcs vagyok.
1: Szia, Szabolcs. Mire pályázol, mondd el őszintén?
2: Porszió.
1: Uh-huh. Ki miatt? Magad miatt?
2: Hát sajnos nem.
1: Hát abban az esetben értem, hogyha nem neked kell majd használni, hanem...
2: Így van.
1: Hanem ki fogja? Kedves feleséged, oké.
2: Okay.
1: A gitárt, hogy jelentkez a játékra?
2: Nem, hanem már régóta szeretne egy ilyen álló porszívót, aztán így most
1: te szeretnéd meglepni.
2: Így van.
1: Tud róla? Hallgathatja most a rádiót?
2: Nem. Szépen pihennek is, mama.
1: Gratulálok, jó egészséget, köszönjük, minden szépen. Jót kívánok. Mikor a várható?
2: Decemberre.
1: Ezt a nyarat akkor túl kell élni mindenképpen.
2: Sajnos igen.
1: Majd csak realizálódik az időjárásnak. Kérlek szépen, megvan az esélyed ezt megnyerni. Mi volt az óra slágere? Igen. Ez az egy kérdésem van.
2: Ez a kettő. Feed John, turn the light off.
1: Puskáztál?
2: Hát kiírtam magamnak.
1: Hogy felolvastad, ebből úgy tűnik. Igen, de nem baj, hiszen az a lényeg, hogy jó legyen a megfejtés. Ez az, a következő órában pedig sorsolok is.
2: Köszönöm szépen.
1: Addig egy kis izgalom, közben dolgozol?
2: Igen, még igen. Meddig? Óráig, úgyhogy már, hogyha úgy adódik a lehetőség, akkor már együtt tudunk kerülni.
1: Na reméljük, bízom benne, remélem, hogy Fortuna melléd áll. Addig dolgozzunk együtt és élvezzük a legjobb igazi mai slágereket.
2: Igen, neked is
1: kitartás. Legyen úgy, köszi, szia!
2: Köszönöm szépen, szia!
1: Mivel napi nyereményünk van, ismét azt kell mondanom, hogy elfogytak a lehetőségek mára, de holnap folytatjuk, és a továbbiakban is. Valakinél nem sokára megcsörren a telefon, és ő örülhet a legjobban, hogy ki lesz ő, egy órán belül kiderül. Mi viszont nem hagyjuk abba, miért is tennénk, hiszen aki még most augusztusban érkezik hozzánk a Balatonra, Purple Disco Machine, az ő feldolgozásában hallgathatjuk meg nem sokára néhány perc múlva a Hertz egy kori slágerét, ez a Wonderful Life. Ezzel kívánok, további kellemes délután!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
5: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
7: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
8: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
7: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
9: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és Hiperkarmas Lágerek Swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dome Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. jazzfőváros.hu.
10: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
11: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd.

0: tósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
0: A legújabb műtéti technikákat mutatták be Kecskeméten. A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban megrendezett szakmai kurzuson az alvási apnoé korszerű műtéti kezelésével ismerkedhettek a résztvevő szakemberek, köztük fülorgégészek, száj, álcsont és arcsebészek. Élő műtéti bemutatók, közös eset megbeszélések és digitális tervezési workshopok alkották a programot. A továbbképzésen elhangzott a korszerű diagnosztikai módszerek, a digitális műtéti tervezés és a sebészet legújabb technológiáinak alkalmazása ma már meghatározó szerepet tölt be a betegellátásban. A részletes beszámoló a kórház közösségi oldalán érhető el. Folytatódott az éves nagy takarítás a kecskeméti Budai utcai piacon. A szakemberek ezúttal a szabadtéri árusítóhelyeken nagy nyomású mosóberendezésekkel alaposan megtisztították és fertőtlenítették a külső asztalokat, hulladékgyűjtő edényeket, illetve a burkolatokat. A környezetvédelme érdekében a munkálatokhoz kizárólag biológiailag lebomló, környezetbarát vegyszereket használnak. Az évente elvégzett nagy takarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat is higiénikus, rendezett környezet várja, írja a közösségi oldalán a kecskeméti piac. Az intenzív takarítást kizárólag hétfői napokra korlátozzák, amikor a piac egyébként is zárva tart. Egyelőre kitart a perzselő forróság, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd. Csupán néhol lehet némi felhő az égen. A déli szél átmenetileg megélénkülhet, a legmelegebb órákban 40 fok feletti csúcsokat mérhetünk majd. Holnap is többnyire napos derült időre készülhetünk, kevés fátyol felhővel, ezekből csak elvétve lehet némi csapadék. Itt Kecskemét térségében még maradnak a 40 fok feletti csúcsok, változást a pénteki nap hozhat majd az időjárásunkban.
2: A műsorszám termék megjelenik. És tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is slágermegy. Üdvözlök mindenkit ebben az órában, még a mikrofonnál a stúdióban Király Andor. Ebben a 60 percben is a mai nap egyik legfontosabb pillanatához érkezünk el, amikor is kiderül, hogy ki lesz a 2-in-1 porszívó és a családi belépő a jakabszálási magyar kertbe. Úgyhogy akik pályáztak és helyes megfejtéssel szolgáltak a mai napon, semmiképpen ne hagyják őrizetlenül a telefont, amúgy se tennék, nem sokára valakinél megcsörem. De amíg ki nem derül, hogy ki a mai nyertes, addig sem unatkozunk, hiszen beszélünk valakiről, úgy hívják, hogy James Hodge, aki úttörő abban elősegítette, hogy a mai közlekedés átláthatóbb és biztonságosabb legyen. Nem sokára tehát vele kapcsolatos információkkal érkezem, természetesen röviden, hogy minél több időnk maradjon az igazi mai slágereket meghallgatni. Ennek értelmében haladunk tovább Martin Garrix jön és a Butterflies. Ezzel kívánok még erre, az utolsó együtt töltött órára is mindenkinek. Jó rádiózást, kellemes délután!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: could break my heart. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy 4 és 5 óra között, amikor legalábbis én itt vagyok műsorban, akkor mindig beszélünk egy picikét az időjárásról. Sok változást nem tudok ígérni, mint ami eddig is elhangzott. Pénteken várható csapadék, ennek következtében csak 35 fok lehet a maximum napközben. Hétvégi lehűlést ígértek, de 31-32 fokra mindenképpen kell számítani. Hétfőtől újból 34-35 lesz a max.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A folytatásban pedig most itt nálunk Amy MacDonald, This is the Life című slágerének hivatalos feldolgozása következik. Mégpedig Swiss Discoék, Rehab és Sam Felt jóvoltából. Ez a Sleep Tonight. Legyen ez így, de addig még van egy kis dolgunk.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi ma is sláger megy. Augusztus 5-e van, a nyár utolsó hónapja, tessék szíves szabadságra menni, pihenni. Mindenki megérdemel egy-két hetet a legkellemesebb hónapokban. Bár a hőmérsékleti értékektől egy picikét eltekintünk, viszont aki útnak indul, figyeljen a közlekedésben, mindig várható torlódás, várakozási időkre kell számítani, úgyhogy megfelelő mennyiségű folyadék legyen mindenkinél. Nem véletlen hangsúlyozzuk ezt, viszont a mai napon, augusztus 5-e lévén emlékezünk James Hodge-ra, mert hogy ma 112 éve 1914-ben lépett működésbe az első elektromos közlekedési jelzőlámpa, mely pedig az amerikai Clevelandben, ugyanis akkoriban az autók, lovaskocsik, villamosok, gyalogosok osztoztak ugyanazokon az utakon, a forgalmat pedig rendőrök irányították a kereszteződések közepéről. Az első jelzőlámpa még csak piros és zöld fényt használt, és aki ezt kitalálta, nem más, mint James Hodge mérnök. Viszont a piros és zöld fény hirtelen változása problémákat idézett elő, és akkor 12 évvel utána jött Garrett Morgan, aki egyébként a gázálarc elődjét is felfedezte, tovább fejlesztette ezt a rendszert. Ő vezette be az úgynevezett harmadik figyelmeztető állapotot, amely megállította a forgalmat minden irányban, mielőtt a másik irány zöldet kapott, és ez annak idején egy stop jelzés volt. Ezt váltotta fel később tehát a sárga, neki köszönhetően közlekedünk tehát ma sokkal biztonságosabban. Pláne, hogyha betartjuk a szabályokat és a piroson nem feltétlen megyünk át.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ez nem egy véres játszma, nem egy véres futam, nem verseny. Annak ellenére, ahogy Ray Dalton énekel nekünk most, a következő dalban ez a Blood Running, azért nem mindent kell megfogadni a szószoros értelmében.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
4: És ez?
3: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
16: Fedezd fel a ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
17: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
16: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
18: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3 millió 200 ezer forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most!

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, egy olyan pillanat következik a mai alkalommal, amit szerintem sokan várnak, de csak egy valaki nyerhet.
1: Igen, tessék.
0: Király Andor vagyok, és ez a Rádió egy gong.
1: Szia, Karda Szabolcs vagyok.
0: Szia, Szabolcs! Valami örömöt látok, hallok, csak elképzelhetően benne, vizuálisan. Igen. A hangodban, ha lehet ezt így fogalmazni. Na, azt mondtad, hogy nem sokára hazajössz.
1: Így van, már itt ő velem a feleségem is. De tényleg? Még mindig nem sejtjön mit.
0: Hogy hívják őt? Keresztnevét kérhetem? Kata. Kata, itt vagy?
2: Igen, itt vagyok.
0: Mire számítasz a férjedtől?
2: Nem tudom.
0: Csak jóra.
2: Ja, igen. Nem tudom.
0: Örömteli évekre egy kis baba érkezik, ugye?
2: Igen.
0: Nagyon jó egészséget kívánok előre is.
2: Köszönjük.
0: Vigyázzatok egymásra. És hát akkor van egy ilyen derék kímélő program egy porszívó jó voltából. Ahhoz mit szólnál?
2: Hát nagyon-nagyon örülnék neki.
0: Aha. A férjednek köszönd.
2: Sikerült.
0: Azért, mert hallgatja a Rádió egy gongot, látod?
2: Én is mindig hallgatom, egyébként csak játszani nem szoktam, csak ritkán. De...
0: Ezt akartam hallani, hogy együtt rádiózunk.
1: Így van.
2: Igen, igen.
0: Two in one porszívó, ez azt jelenti, hogy mit jelent?
2: Én kettő az egyben

0: álló porszívó, egyben morzsa porszívó.
1: Ó, hát ez szuper.
0: Ezért túl van, kettő az egyben, úgyhogy ez a tiétek. Ezzel gratulálok, ezzel kívánok csak szépet és jót.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: Szeretjük egymást.
0: Gratulálok és hallgassatok bennünket, látjátok, érdemes.
2: Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük még egyszer.
0: Hello, sziasztok.
2: Szia.
0: Az esélyek természetesen megmaradtak holnapra és holnap utánra is, mert vannak még porszívóink. Köszönhetően a Soltvadkerti Power Home műszaki boltnak, és persze mindenkinek jár a nap végén ezzel a nyereménnyel együtt. A családi belépő a Jakabszálási Magyar Kertbe igazán látványos, igazán érdemes oda elmenni. De erről majd még szót ejtünk talán holnap, hiszen 10 órától jön Miki, 14 órától én. Folytatódik a játék. Egy dolog a feladat, az óra slágerét megtalálni. Mindenkinek további jó rádiózást, hiszen kezdődik a Rádió egy Live Mix nyár végén 2 órában. Viszont az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, holnap is érkezem. A délutánt együtt tölthetjük, bízom benne, mindenkinek kellemes napot, jó hűsölést, sok folyadékot.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió 1 gongol. Nincs még vége a nyári nyere

0: kapszálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kerti a kapszállás támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
12: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
13: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
14: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
15: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
16: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cegléd úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
17: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
18: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malomközpont P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most, Rádió
19: egy.
0: Indul a Rádió egy Live Mix Summer. Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
19: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Dupla erőbedobással mixelünk ma a Rádió egy Live Mix Summer Editionben Antonio a lemezjátszói mögött, és hát Antonio jobb karjára még egyszer nyomatékosan felhívnám mindenki figyelmét. Hello, Ant!

0: játszói mögött, és amikor ez az iminti dal szól nálunk, szerintem nagyon sokan azt hiszik, ez egy tök jó új szám Calvin Harris-től, de nem így van, mert hogy ez egy tök jó új szám Antóniótól, Shot of Adrenaline Zseni.
1: Így van, a legutolsó közös dalon Bogival, Bogi énekelte föl, B Bogi, imádom, máig nagyon szívesen játszom, főleg itt a rádióban.
0: Két fontos közlekedési info. Kigyulladt egy kis teherautó nemrég az 51-es főúton Solt térségében, a 92-es kilométernél, nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, főleg Herceghalom és Biatorbágy térségében. Mindenkinek jó utat! Csekkoljátok Antónió jobb kezét a Facebook és az Instagram oldalunkon. Kiraktunk egy olyan képet, hogy nem fogtok hinni a szemeteknek. Ha azt hinnétek ChatGPT, ha azt hinnétek AI, ha azt hinnétek manipuláltuk, nem így van. Olyan szinten alakul az a, az a jobb kéz, hogy alakul.
1: Hát az új tetoválás megnőtt.
0: Nagyon szép. És Antóniót láthatjátok élőben is mixelni a YouTube csatornánkon, valamint a Rádió egy TikTok csatornáján is megyünk. Tiszteletem uraim, ez egy üzenet, már vártuk Anti mixét. Napok óta be van készítve a grill a teraszra, úgyhogy indulhat végre a kerti party, az üdítők behűtve, a live mix forró, két órás, úgyhogy hadd szóljon ez a két óra teljes hangerő. Szép napot mindenkinek, Dávid és Dorinak kőtelekről.
1: Nagyon vigyázzatok a napon, igyatok elég folyadékot, óvatosan vezessetek, és ha lehet, akkor árnyékba sétáljatok. Pulmaxnak pedig üdvözlöm, hogy köszi, hogy itt vagy és minket hallgatsz, imádlak. És már is megyünk tovább. Egy igazi nyári hangulatot csináltam, varázsoltam ebből a dalból. Ez nem más, mint Accent és a Don't Leave. Itt a Rádió 1-en, a délután Live Mixben.
0: A lemezjátszóknál este 7-ig, Antónió.

Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Jennifer Lopez és David Guetta legelső közös dala, reméljük nem az utolsó, ez volt a Save Me Tonight. A Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában, ma Antonio a lemezjátszói mögött, Pulmex is becsatlakozott a TikTok live-unkba, és csak egy gondolat vele kapcsolatban, az egyik remixét játszották a Tomorrowland-en a nagy színpadon, képzeljétek el, tehát a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján, a nagy színpadon megszólalt Pulmex egyik remix, amit nem mellesleg Lédeklubnak a fiával készített közösen, az egyik nagy Swedish House mafia klasszikussal, Leave the World Behind-ra. Pulmex egy ős tehetség, és gratulálunk neki, ez egy óriási dolog.
1: És ezt még dokumentálta is, szóval az benne a nagy szám, hogy ott volt pont.
0: Így van, úgyhogy Pulmex a World is My Radio Show-ban, ne felejtjétek, minden pénteken 11 és éjfél között. Sziasztok, a legelső számban Kamrád énekel, de milyen zene volt ott mellette, nem ugrik be, pedig ismerős nagyon, előre is köszi Jánoska. Hát ez egy 100%-os Antonio gányolás volt, méghozzá az Atlantic Ocean és a Waterfall zenei alapja került rá Kamrád vokájára.
1: Így van, a kettőt ötvöztem, és ezzel indultunk el. Most pedig, amivel megyünk tovább, az nem más, mint Lost Frequencies és a Libital a délutáni Live Mixben. Hallgassátok a Rádió 1-et, srácok, veletek vagyunk, és küldjetek közlekedési infót.
0: Yes.

0: egyel az előtti zenére, ami a Queen volt és a You Don't Fool Me egy különleges Antonio átiratban. Na hát ez csillagos ötös.
1: Úristen. Szeretek mindig készülni, felkészülten szeretek jönni, és szeretem, hogyha egy picit meglepődik mindenki, és megsimogatjuk a szíveket.
0: Geri, imádlak, a nyíregyházi Balázsé kitelepülésen talisztunk. Jó a műsor, sok puszi, aláírós Dóri. Emlékszem rá, Dóri Cuki vagy, kösz, hogy hallgatsz, nézel minket. Sziasztok, nagyon vártam már, hogy kezdődjön a két órás live mix. Antonio, mint mindig, frenetikus, üdvözlet a régeségi hallgatótok, Jóci.
1: Nagyon szépen köszönöm, Jóci. Remélem itt maradtok, mert egy picit háttérbe húzódunk. Adunk teret itt a takarításnak.
0: Abszolút, meg hát tartunk egy rövid hidratációs szünetet, az összes szűrt vizet megisszuk, amely a konyhában van. Úgyhogy hydration break, aztán pedig jövünk vissza, és itt vagyunk még egy órán át veletek egészen este 7-ig élőben, jó?
1: Tartsatok velünk!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 0-111-111-et, legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-jel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
11: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
12: Nem sírok, csak az allergia.
11: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
12: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
11: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
13: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
14: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
15: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
16: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
17: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
18: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél!
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
22: Mi?
21: Ne!
22: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
21: Ugrunk egy bombát!
22: Szállás.hu. Úgy is te!
3: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Este 6 óra van, mi pedig még mindig mixelünk, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában, ez lesz egész nyáron. Még mindig Antónió itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Anti, még egyszer!
1: Üdv újra Rádió 1-esek, remélem mindenki ivott egy jó nagy kortyot és visszatért hozzánk, nem csak online, hanem itt FM-en is.
0: Megyünk folyamatosan, élőben vagyunk a YouTube csatornánkon, valamint a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is. Antónió tehát egészen este 7-ig a lemezjátszóknál, aztán pedig a Rádió 1 kívánság műsorban lesz játék is, parádé Remember belépőkért. Kösz, hogy itt vagytok, és akkor jöjjön Taylor Swift.
1: Tudjátok, írjatok nekünk közlekedési infót, ígyatok rendesen, hallgassátok a Rádió 1-et, már is érkezik Taylor Swift.

0: A Stardust nagy-nagy klasszikusa, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Antonio a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek, nagyon fontosak. Nagy kiterjedésű tűz van Székesfehérvár északnyugati határában, Farkashegy és Szárazrét környékén. 10 városból érkeztek a tűzoltók. A tűz megfékezésére a tűz és a füst a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti. Még egyszer, mindez Székesfehérvár északnyugati határában. Legyetek nagyon óvatosak, az M1-es pedig szokás szerint lassú Budapest felé, főleg Herceghalom és Biatorbágy térségében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, ez egy SMS. Jó munkát kívánok a legjobb műsorvezető és DJ párosnak. Dupla boldogság ez nekem, végre jött a szabadság, és közben a kedvenc lemezlovasom muzsikál a medence partján. Üdvözlet, Peti, viszont ezúttal nem a Pesterzsébeti teraszról. Hát gyerekek, Peti nyaral! 20 éve írogat nekünk!
2: Áttörés!
0: És végre ezt is megértük, hogy nem otthonról ír. Petikém, bárhol vagy a világon, érezd jól magad.
2: Székesfehérvárról jut eszembe Mohácsi Linda barátom. Itthon van Amerikából. Hello Lindi, örülök, hogy nézel, hallgatsz minket, és hogy itthon vagy, remélem összefutunk. Amiben megyünk tovább, az nem más, mint Sam Feld és a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszók mögött Antonio.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Session 5-től 7-ig Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Bedobással mixelünk két teljes órán át, mellettem a Antonio a lemezjátszóknál. Ez volt a Herden Fitz és Just Can't Get Enough, és hát Abigail Bailey hangja még mindig fantasztikus, olyan, mint a szerelmünk mosolya, mint egy hűsítő szellő a nyári kánikulában.
1: Ma simogatjuk a lelketeket, a szíveteket, na és persze az igazi ma is lágerekkel még fogunk visszajönni.
0: Így van, tiszteletem uraim, nagyon meleg a mai mix, mint az időjárás. Antonio hozza a formáját, erő, lendület, energia, ma sem megyek haza időben ölen és rucimester.
1: De jó, hogy itt vagy.
0: Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, tehát jön megint egy hydration break, iszunk egy csomó vizet, ti is tegyétek ugyanezt, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben, jó?
1: Gyertek, gyertek!
2: A hydration break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
6: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
7: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Május vége, június vége, év végén még gyúr. Tessék?
1: Na, gyerünk.
9: Június vége.
8: Tippel a stáb is, mert már Viki már mondja. Október. Holnap? Október.
9: Október.
8: Október.
10: Azt
8: mondod.
10: Hittem, egy kicsit jobban szeretsz, és azt mondod, hogy holnap vége.
8: De várjatok, számoljunk. Életközepi válsága volt. Ápoltad a teraszon. 55 éves lett. Én most azt gondolom, hogy valami átkattant. Én bemondom a május 17-et. Zsűr, mit mondasz, meddig gyúr? Következő fesztiválig?
9: Jó, a július a módosított, a július.
8: Félmesztelenül akar fesztiválra venni, vagy mi?
11: Fesztivál az általában neki.
9: Át fogja röklíni.
8: Ja, értem. Ja, jön egy effort,
11: jön egy valami.
8: Sutkára vágja magát, és vége.
9: No effort.
8: No effort. Jön az effort, és Ferit 3 napig nem találják. Október, Anna.
12: Amíg meg nem unja.
8: Jó, okay.
12: Feri nagyon kitartó.
10: Jó, mi a
12: nála ezt nagyon nehéz megmondani, hogy meddig, amíg meg nem unja.
8: Ha októberig gyúrsz, igen, van egy ajánlatom.
10: Oh, wow, a megnyilatkozik.
9: Ha októberig jövő héten átutaljuk a fizetésen.
10: Jó, októberig.
8: Ha októberig kitartóan gyúrsz. Tessék, most rakok egy terhet a nyakadba. Ha októberig gyúrsz, egy meglepi az egész stábnak.
10: Jó, hát én azért melózik, hogy ők jól érezzék magukat.
8: Vagy rajtad megy el a meglepi, vagy egy meglepi tőlem az egész stábnak októberben.
9: Feri, mit kérsz? Mondjad, mit kérsz?
8: Jó, ezt tudom felajánlani. Én így, ez egy nagyon inspiráló dolog. Mert ha most te...
12: Hát tönkreted az ajándékunkat. Hát
10: szagadom az ajándékot. Én szenvedjek fél évig azért, te aztán jól érez magad októberben.
8: Ha októberig kitartóan nyúlsz, és kitart a lelkesedés, ami 4 hónap. 4 hónap, haver.
9: Figyelj, mindenki. Miért nem mondod azt neki, hogy akkor, hogyha 4 hónapig heti 3-at gyúr fixen, és ezt tudja igazolni,
8: igen,
9: akkor októberben dupla fizetést kap.
8: Hát, számoltam egy kicsit, a meglepivel jobban jár.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio. A házigazda Juhász Geri.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Mi lesz a desszert?
1: Reméljük, hogy azért valamikor elkészül a vacsora. Este 7-ig tart a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, aztán pedig parádi Remember játék is lesz a Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább.
0: Érkezik Martin Garrix és a Repeat. Ez a délutáni Rádió 1-es mix. Gyerekek, hallgassatok minket, írjatok a Gergőnek közlekedési infót.
1: Közlekedési információs.
0: De tényleg, és így adtok nagyon-nagyon-nagyon sok folyadékot.
1: Martin

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában Antónióval. Hogy dolgozzak, ha ilyen jó zenéket adtok, gyerekek? Így is elég forró a levegő körülöttem, puszi nektek, Judit a pizza készítő csaj.
1: Hát, készítsd a pizzákat, de hűsítsd magad.
0: Sziasztok, srácok, Antónió, imádjuk a mixeidet, ennek a pocsék napnak a vége felé, mármint számomra, nagyon feldobtad az estét ezekkel a zseniális zenékkel, köszönjük, millió puszi Évi.
1: Remék hűsítő volt.
0: Üdv Geri, hello Antónió, köszönjük a mai mixet, fantasztikus, mint mindig. Geri, neked egy közlekedési info, a szobám és az erkélyem között járhatatlan az út, mert bár dugó nincs, de a nap még mindig oda tűz, sok vizet fogyasztunk, aztán amint lemegy a nap, meg lesz a folyadékpótlás is. Üdvözlettel, János. Ezeket az üzeneteket különösen szeretem. Köszi, János.
1: És köszönöm, hogy Gergőnek.
0: Antónió mindig kéri tőletek de ezeket az üzeneteket. Neked pedig lassan születésnapod lesz.
1: Jövő héten születésnapom van, egy pár napra el is megyek pihenni, úgyhogy a hétvégén dolgozni fogok Hajdúszoboszlón, aztán visszavonulok, és jövő hét szombaton Budapesten ünneplem és tartom a születésnapomat. Várunk mindenkit.
0: Isten éltessen, köszi, ezt a mai zseni volt. Hamarosan Loi jön és a Get Lucky. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, és játék is lesz 2 szám szerint belépőkért a Parádi Rememberre, úgyhogy maradjatok a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Május vége, június vége, év végén még gyúr. Tessék?
4: Na, gyerünk.
5: Június vége.
3: Tippel a stáb is, mert már Viki már mondja. Október. Október.
4: Azt
3: mondod.
4: Azt hittem, egy kicsit jobban szeretsz, és azt mondod, hogy szép. Holnap vége.
3: De várjatok, számoljunk. Életközepi válsága volt. Ápoltad a teraszon. 55 éves lett. Én most azt gondolom, hogy valami átkattant. Én bemondom a május 17-et. Zsűr, mit mondasz, meddig gyúr? Következő fesztiválig?
5: Jó, július.
3: Félmesztelenül akar fesztiválra venni, vagy
6: nem,
3: mi?
6: Csak a fesztivál az általában
5: egy át fog örökléni.
3: Ja, értem. Ja,
6: jön egy effort, jön egy valami...
3: Sutkára vágja magát, és vége.
5: No effort.
3: Jön az effort, és Ferit 3 napig nem találják. Október, Anna...
7: Amíg meg nem unja.
3: Jó, okay.
7: Feri nagyon kitartó.
4: Jó, mi a tét?
7: Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy meddig, amíg meg nem unja.
3: Ha októberig gyúrsz, igen, van egy ajánlatom.
4: Oh, wow,
5: a zsebben
4: nyilatkozik.
5: Ha októberig gyúrsz, jövő héten átutaljuk a fizetésed.
4: Jó, októberig.
3: Ha októberig kitartóan gyúrsz. Tessék, most rakok egy terhet a nyakadba. Ha októberig gyúrsz, egy meglepi az egész stábnak.
4: Hát én azért melózok, hogy ők jól érezzék magukat.
3: Vagy rajtad megy el a meglepi, vagy egy meglepi tőlem az egész stábnak októberben.
5: Feri, mit kérsz? Mondjad, mit kérsz?
3: Jó, ezt tudom felajánlani. Én így, ez egy nagyon inspiráló dolog. Mert most
7: hát tönkreted az ajándékunkat.
4: Hát szakadom az ajándékot. Én szenvedjek fél évig azért, te aztán jól érez magad októberben.
3: Ha októberig kitartóan nyúlsz, és kitart a lelkesedés, ami 4 hónap. 4 hónap, haver.
5: Figyelj, mindenki. És miért nem mondod azt neki, hogy akkor, hogyha 4 hónapig heti 3 gyúr fixen, és ezt tudja igazolni,
3: igen,
5: akkor októberben dupla fizetést kap.
4: Hát,
3: számoltam egy kicsit, a meglepivel jobban jár.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió Egy.
0: Indul. A Rádió Egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Várom a kéréseket, üzeneteket egészen este 8-ig. Ne feledjétek, aki kimondja a tiltott mondatot, az kiesik. Hello?
1: Laci vagyok. Kájót szeretnék kérni, és Ákosnak.
0: Hello Laci, és Ákos kicsoda?
1: A haverom.
0: És mit csináltok most éppen?
1: Dolgozunk együtt.
0: Mit melóztok, hol vagytok?

0: pincérje.
1: Nagy a pörgés, jók vagytok ma?
0: Igen.
1: Szakácsok vagytok, vagy futárok?
0: Én futár, ő szakács.
1: Na akkor megpörgetünk most mind a kettőtöket. Jön Kygo, a One Republic és a Chasing Paradise, és figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek egy páros belépőt a Parádé Rememberre. Most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát az augusztus, a nyár vége is tele lesz óriási bulikkal és nagyon jó fesztiválokkal, mi pedig mindenhová visszük magunkkal a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Halló, szia, Kriszti vagyok! Én a játékra jelentkeznék, nem tudom, hogy aktuális-e most a játékra való jelentkezés.
0: Abszolút aktuális. Hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma estéd?
1: Jaj, nagyon jól érzem magam. Most kezdtem bele egy hatalmas görögdínyébe, azt kockázgatom, azt hiszem, nagyon finom, jól sikerült választani. Aztán bulizok a zenéjétekre.
0: Mi alapján választottad ki ezt a dínyét? Ez nagyon érdekel.
1: Én úgy szoktam választani, hogy legyen sárga, jó citromsárga hasa a dínyének. Illetve meg szoktam nézni, hogy a szára el legyen száradva.
0: És akkor ez most bejött?
1: Igen, ez most bejött.
0: Oké, hát remélem, hogy a játékban is ekkora szerencsénk lesz. Kérem a Rádió 1 szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok. Hát ez nem is gondoltam volna, hogy sikerül.
0: Mutatom, hogy mi az ajándék, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, fantasztikus, nagyon örülök neki, köszönöm.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, néhány perc múlva pedig ti is játszhattok újra, drága Rádió 1 hallgatók. Most pedig egy fantasztikus nyárvégi újdonság egyenesen Németországból, Loi.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szerda van, úgyhogy erős lesz nálunk a ma este. 9 órától Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszóknál a World is Mine Radio Show-ban, úgyhogy később is érdemesen minket hallgatni. Rádió 1 kívánságműsor. Halló, halló!
1: Ja, Boldi vagyok. Korinának szeretném kérni a kisebbik lányomnak a Hypaton. Egy hét múlva lesz a születésnapja. Nagyon szeretem és nagyon boldog születésnapot kívánok neki.
0: Hány éves lesz a kisasszony?
1: 8.
0: Isten éltesse őt nagyon sokáig. Hypaton és az Out My Head, akkor ma este az övé itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom az újabb játékot. Ha jönnétek velünk bulizni a Parádé Remember-re, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Nagyon sokan szeretnétek ott lenni a parádi Remember-ön. Vannak még jegyeink. Halló, halló!
1: Szia, Adri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Adri! Jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma estéd?
1: Tök szupika, minden kicsi, éppen az a gondolkodom, mit kéne vasorára enni.
0: Na, és mi az elképzelés?
1: Hát, egy szendvics.
0: Nem viszed túlzásba?
1: Igen, igen.
0: Oké, okay. Adri, kérek szépen egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de én nem hiszem el. Nagyon örülök neki.
0: Úgyhogy augusztus végére van egy zseniális programot, figyelj!
1: Gyerek!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon jó! Nagy tudod, miért örülök ennek annyira? No. Mert pont az nap van a szülinapom, és aznap teszek 30 évet.
0: Nem mondod komolyan! Úristen! Hát Adri, akkor ez a két jegy most nagyon-nagyon jó helyre ment. Érezzétek nagyon jól magatokat, és boldog születésnapot kívánok!
1: Köszönöm szépen!
0: Játék holnap is lesz ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Team Impala jön közben, és a Dracula...

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Dóri vagyok, és Metzger Viktoriának a legújabb számát szeretném kérni. Gábornak, a páromnak küldeném, aki még dolgozik sajnos ebben a nagy melegben, úgyhogy várom haza.
0: Mivel foglalkozik, mit csinál a Gábor?
1: Futárkodik.
0: És mikor végez ma?
1: Hát,

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet 9-től World is Mine Radio Show Jaminával és Pure Beat-tel várlak majd titeket, Juhász Geri kijelentkezik. Találkozunk tehát a Hydration Break után. Mindenkinek szép nyárestét kívánok. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Május vége, június vége, év végén még gyúr. Tessék?
6: Na, gyerünk.
7: Június vége.
5: Tippel a stáb is, mert már Viki már mondja. Október. Október.
7: Október.
5: Októbert
6: azt
5: mondod.
6: Azt hittem, egy kicsit jobban szeretsz, és azt mondod, hogy szép. Holnap vége.
5: De várjatok, számoljunk. Életközepi válsága volt. Ápoltad a teraszon. 55 éves lett. Én most azt gondolom, hogy valami átkattant. Én bemondom a május 17-et. Zsűr, mit mondasz, meddig gyúr? Következő fesztiválig?
7: Jó, a július a módosított július.
5: Félmesztelenül akar fesztiválra venni, vagy mi?
8: Csak fesztivál ugye, az általában neki.
7: Át fog örökni.
5: Ja, értem. Ja,
8: jön egy effort, jön egy valami.
5: Sutkára vágja magát, és
7: effort, vége. No effort.
5: No effort. Jön az effort, és Ferit három napig nem találják. Október, Anna.
9: Amíg meg nem unja.
5: Jó, okay.
9: Feri nagyon kitartó.
6: Jó, mi a tét?
9: Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy meddig, amíg meg nem unja.
5: Ha októberig gyúrsz, igen, van egy ajánlatom.
6: Oh, wow, a megnyilatkozik.
7: Ha októberig gyúrsz, jövő héten átutaljuk a fizetésed.
6: Jó, októberig.
5: Ha októberig kitartóan gyúrsz. Tessék, most rakok egy terhet a nyakadba. Ha októberig gyúrsz, egy meglepi az egész stábnak.
6: Ha jó, én azért melózok, hogy ők jól érezzék magukat.
5: Vagy rajtad megy el a meglepi, vagy egy meglepi tőlem az egész stábnak októberben.
7: Feri, mit kérsz? Mondjad, mit kérsz?
5: Jó, ezt tudom felajánlani. Én így, ez egy nagyon inspiráló dolog. Mert most te,
9: hát tönkreted az ajándékunkat.
6: Én szenvedjek fél évig azért, hogy te aztán jól érez magad októberben.
5: Ha októberig kitartóan nyúlsz, és kitart a lelkesedés, ami négy hónap, haver,
7: figyelj,
5: mindenki.
7: Miért nem mondod azt neki, hogy akkor, hogyha négy hónapig heti hármat gyúr fixen, és ezt tudja igazolni,
5: igen,
7: akkor októberben dupla fizetést kap.
6: Hát, azt
5: mondom. Számoltam egy kicsit, a meglepivel jobban jár.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
11: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, se játszoknál, se mikrofonoknál, velem DJ Juniorral.
12: Ladies and gentlemen, madame, and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
11: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok,

van, úgyhogy ott leszünk mi is. És induljunk most a Discocsit Radio Show-val. Megnéztem, ezt január 4-én játszottam először, akkor csináltam meg belőle az eredeti valódi DJ Junior remixet. Nekem még nem úgy van fölő, vagy Gordo, de mindenki érteni fogna. Majaderos és a Loco Contigo-val indul a Discocsit Radio Show itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: új verzióban se.
1: Mert van olyan diszkos itt retro?
0: A Junior van.
2: Igen, nálam az is van.
1: Hoppá, ez a legújabb.
2: Nálam minden van.
1: Tehát nálam van Made in Ibiza, de ez Made in Retro.
2: Van retro is. Van, de ez új retro, érted? Mert hogy
3: mi?
2: Eredeti valódi DJ Julian. Na jó, ez szól itt a diszkos részében erre.

0: Ennyi retrókat csinálok.
1: Én azt is mindent csinálok, ugye?
0: Én mondom, hogy nem. Na, mindegy. A Médini Bizalt viszont jó volt.
1: Igen,
0: erre
1: jó volt.
0: Térjünk még egyszer vissza. Azt kell mondanom, egész a létszám is zseniálisan jól alakult, és addigra valamennyire le is ült a levegő, mert azért az a 40 fok elviselhetetlen volt szombaton.
1: Nagyon meleg.
0: És megnyugtatásul közölhetjük, gyerekek, a hétvégére minimum 10 fokkal csökkenni fog a hőmérséklet, tehát szombaton nem lesz 40 fok, elviselhető hőmérséklet lesz a DJ Oti Party.
2: De ettől függetlenül délután egykor nyit már a helyszín?
0: Nyitás, és kettőtől tessék jönni, mert 4 óra a bejutási idő. Nem mindenkinek, azoknak, akik azt hiszik, hogy majd bejutnak, és közben meg azokkal állnak sorba a másik 40 ezer ember, aki ugyan erre gondolt.
3: Én megyek, 12:59 ott vagyok.
2: Igen, tehát nem mindenkinek, csak annak 4 óra, aki be akar jutni.
0: Nem. Aki későn akar bejutni.
3: Én még annyit akartam mondani a Médini Ibizáról, hogy ma pont beszéltem egyébként a vezetőséggel, és azt mondták, hogy tényleg nagyon jó sikerült, sokan is
0: szívesen,
3: voltak, jó volt. Hát igen, én is ezt akartam neked mondani, hogy jövőre kettőt akarnak belőle csinálni.
0: Várjál, kiélesztette ezt újra? Ja, megvan.
3: Nem, ezt se higgyetek el neki, mint sok minden. Viszont most megint nem tudom eldönteni, hogy ez most mi lesz, vagy nem.
0: Biztos vagyok.
3: Ez az új eredeti valódi DJ Junior, nem remix, az eredeti valódi Day by Day a diszkos.
0: Mondom.
2: Ez a retro.

0: kevésbé, egy kicsit újak, kétfajta néven, felállással,
1: nem,
0: egyszerre,
1: nem, egy, külön-külön. Nem, egyfajta név van, az After. És azon ja. a diszkos item mit játszunk?
2: Én újra.
1: Erről beszélek. A Junior amit akar.
2: Nyilván. Majd ami marad, mert hát ti vagytok előttem egyébként, azt elmondhatjuk.
1: Ott jó lesz a tévé,
2: teljesen jó lesz, ott lesz, meg még sok minden jó lesz, nyugodj meg.
0: Hányok ezek 22-00?

0: Erre lehet számítani.
1: Ez fontos, hogy még addig gyakorod a németet, mert hogyha ezt mindig el kell mondanod, majd ez még akadodik.
0: DJ Guti und die Freunde.
1: Na, gyakorod.
0: Pörges. Mit ugri-bugri abakán.
1: Oké, rendben.

0: Élő, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Én azt szeretném tanácsolni mindazoknak, akik terveznek jönni a DJ Oti rendezvényre az Óbudai Szigetre augusztus 8-án szombaton, hogy tessék jönni korán. Bármennyire nem így készültetek, igenis tessék jönni korán, mert nem szeretnénk, senki nem szeretné, hogy bárki lemaradjon az első felületet.

0: Zenei hír,
1: nem tudom, van benne új is, meg régi is. Amsterdamban most volt ez az új része, és fölépett Madonna és Kylie Minogue együtt egy rendezvényen, és ott elénekelték ezt a dalt, és közben rájöttem, megoldottam a rejtért egyébként, és mindent veled kapcsolatban, hogy tehát nem régi, nem retro, cover. Oké. Okay. Tehát cover, ez nagyon fontos, jön a diszkósít és az új dal, ez a Sorry. Ezt is énekeltem Madonna. Yes.

0: Ez tényleg Hanvai Pícsi voltam, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel, este 8 órától Balatonfűzfőn bobozunk egy óriásit, aztán ugye már másnap ez a mega rendezvény az Óbudai szigeten, onnan pedig majd megyek Öttevényre, oda tessék megérkezni legkésőbb 1 órára. Ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt 1 órában, minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, meg még annyit akartam mondani, hogy egy rap hírt is mondjak, hétvégétől elindult GVM turnéja, amelyben szerves részt veszek, tehát konkrétan menedzselem újra az úriembert, és újra elindul és újra fellép, úgyhogy ez egy rappes hír volt.
0: Az
1: egy rappes, tesó, igen.
0: Mi azt mondom, hogy rappel benne, mondom, hogy szerves részt vesz.
1: Szerves, hát igen, mint menedzser, ez fontos. És annyit akarom, hogy elnézést kérek, hogyha túl sok cover songot játszottam ma, bármit is jelentsen ez.
2: Ezt a retrót szeretné egyébként egy kicsit javítani a csapat.
1: Igen, nagyon, nagyon.
2: Most már Fehér Krisztián is nálam.
1: Igen, az is nálam.
2: Fehér.
1: Így van, Fehér Krisztián is nálam, így van.
0: Az is testvérem nekem.
1: Igen. Na, és még annyit akartam mondani, hogy örüljetek egy picit, Ed Sheeran és Martin Garrix, egy vadonatúj dal, igazi mai sláger. Ezzel búcsúzom a diszkosítbe, a címét nem tudom, de lejátszom.
2: Figyelj, nem, te nem Csepeli vagy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek a következő három órában. Zseniális DJ-ktől újdonságok, zenehírek, jó sok mindenre számíthatok. Hello, Yami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fogok kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem, Yami.

0: Burz és a Talamanca egy vadonatúj Vintage Culture remixben a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Jamina a lemezjátszói mögött, a Tolvaj Renivel közös dalod jön, Reni még mindig nyaral, puszíjuk!
1: Úgyhogy Reni, nagyon szexi vagy, nagyon tüzes vagy ott a nyaraláson is, neked megy a következő dal, ez Tolvaj Reni és Jamina közöse, a Feel the Fire.

0: pedig minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött, mi esténként 9-től előszeretettel játsszuk a rezidens DJ-ink dalait oda-vissza. Ez Full Max volt és a Headlights ugye hosszú heteken keresztül vezette az összesített hazai rádiós játszási listát. Közben egy újdonsággal folytatjuk, visszaköszön benne a híres Stardust klasszikus.
1: Most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk, egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió. The way you

0: koncertot 2026-ban. Ebből jövőképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztori. Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a Riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji, és a Bambolea itt a Rádió 1-en.

0: zenék, amik abszolút tökéletesen illenek az ilyen füllet nyárestékhez. Na ilyen volt ez is, Kashmir és Sam Feld fantasztikus közös dala, a Pretender a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 06 20 3 111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-jel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, egy tökéletes nyárestéhez tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Na, a szülinaposokkal

0: Empire of the Sun és az Alive. Ez egy idei állók remix volt belőle a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Jamila a lemezjátszói mögött. Holnaphoz két hétre indul a Strand Fesztivál, onnan lesz majd élő közvetítésünk is. És hát ott idén fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagy ágyú Robin Schulz. Ez pedig a Battle Times itt a Rádió 1-en.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Ja, és Ausztrália egyik leghíresebb DJ-je együtt egy zseniális közös dalban. Ez volt Tones and I és Fisher közöse a Favour a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után jön is Pure Beat.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: hello mindenkinek, nyomulunk tovább, bárhol vagytok, bármit csináltok, ígérem, jó társ, jó háttér leszünk mellé, innentől Pure Beat adagolja az igazi mai slágereket. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek! A rádió egy egyik kedvencével indulunk, az elkövető pedig nem más, mint az olasz DJ Alex Kenji, érkezik a Bambolé, ezzel kezdünk itt a rádió egy ilyen Our Is My Radio Show-ban.

0: Dracula a Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most egy igazi 2000-es évekbeli R&B sláger következik, Lumidi hatalmas sikere, a Never Leave You című track, ezúttal egy vadonatúj klub verzióban hoztam nektek. Ugye az eredeti dal 2003-ban jelent meg, és pillanatok alatt világ siker lett, ugye az egyedi dancehall ikletésű ritmusával és fülbemászó refrényével. Hát több országban is slágeristák élére került. A dal különlegessége, hogy ötvözi az R&B, a hip-hop és a karibi dancehall hangzás világát, és most több mint 20 évvel később egy új klubverzióban hoztam nektek, méghozzá Sonic Kane remixében, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a rád.

0: X9 Radio Show és benne minden, ami elektronikus zene, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Egy nagyon vagány, nagyon cool zene érkezik most, egyszerre régi és egyszerre új.
1: Most egy igazi techno klasszikus következik, az ilyen jellegű váratlan közös kooperációkat szeretem, mert ebből soha nem tudjuk, hogy mi fog kisülni, de azt gondolom, hogy ez a track betalált, ugyanis Green Velvet ikonikus La La Land című dala került feldolgozásra méghozzá egy új klub remixben. Ugye az eredeti dal 2001-ben jelent meg, és elképesztő, hogy egyébként én ebben az időszakban jártam bulizni, és az eredeti dalra buliztam, amikor megérkezett 2001-ben ez a verzió, elképesztő. Hát ugye nagyon jellegzetes groove-ja van az eredeti dalnak, fülmászó vokája, és hát a szatirikus szövege miatt gyorsan kultikus státuszba került ez a track. És hát azt kell mondjam, hogy ismét belenyúltak a tutiba, ugyanis Medúzával közösen készítették ezt a verziót, hát elképesztő, hogy ők hogy kerültek össze, nem is tudom, de egy nagyon különleges újragondolás sikeredett ebből a dalból. Már is mutatom, érkezik a La La Land, tekerjük fel a hangerőt, ez itt a Worries Már Radio Show, csak is a Rádió 1-en.

0: lesztek a saját múltatokban.
1: Abszolút, egy igazi trance klasszikus következik méghozzá, Tiesto legendás Ledolintas című dala. Ezúttal egy friss Klub Remixben hoztam nektek, méghozzá a magyar vonalon utazunk tovább. Ugye az eredeti szerzemény 99-ben készült el, de hivatalosan 2001-ben jelent meg, és hát ugye tudjuk, hogy azóta is Tiesto egyik legismertebb védjegyévé vált ez a track. Különleges szintetizátor témájával és energikus felépítésével azt gondolom, hogy egy igazán meghatározó és időtálló trackről van szó, és ezúttal pedig két jó barátom, DJ Free és Ramit készítette ezt az új átiratot, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Burizmán Radio Show-ban.

0: Sam Feltől és Rosalintól ez volt a Heart Like Mine, a mai kilépőnk a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Pure Beat, te pedig innen rohansz tovább fellépni.
1: Ma kezdtem a fellépéseket, ma este Cegléden leszek megtalálható, aztán csütörtökön pihenek egyet, pénteken Miskolctapolca, utána pedig találkozunk Nyíregyházán, szombaton pedig ismét lesz egy hajós buli Balatonon, Siófokon, utána találkozunk Siófokon egy fesztiválon, és végén pedig a budapesti Afteron zárom a sort.
0: Az igen, jó bulikat neked, nektek pedig drága Rádió 1 hallgatók, mára nagyon köszönjük a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok!
2: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: Sziasztok, Kuki vagyok!
4: Én pedig Kárner.
3: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
4: Ez pedig a Fire.
3: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
2: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Bully pedig folytatódik a World Disney Radio Show után is. A mikrofonnál most már Kismárti, és a számunk sem változott, ez a 0620-311-111. A legmenőbb énekesek, énekesnők ebben az órában is, és menő DJ-ből sem lesz hiány. Itt lesz például Tiesto nem sokára, akinek a guest mixével, a vendég mixével most szombaton éjféltől lehet majd találkozni a World Disney Radio Show-ban. És hogy maradjunk a menő DJ producereknél, Siri remixében szól most Ed Sheeran dala, a Camera, az éjszakai műszakhoz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: just for me.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Shakira, Burnout Boy és a Die Die a folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Ghetto Kids, ugandai gyermektánc csoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a tiszta szeretet energiát egész életében magával viszi majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Kamrád és a Hug Yourself. Fiatal kora ellenére elég sok albuma megjelent már, 2018 volt a kezdés, de

0: Friends, aztán a lesz aktuális albuma az a Trying Not to Panic, vagyis próbáljunk meg ne pánikolni. Erről szól most a Hug Yourself a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: time.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Is My Radio Show-ban, a Disco Sheetben Cookie is játszotta, és ott megnéztem a top comment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írták, hogy jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kellett

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyári szezonban, és Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeletbeli színpadunkon Loy és David Puentes. Loy ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egy korosztály, picit fiatalabb nála is, és engem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy, a Velszi énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulata az egy kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak